akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egy csak igazi mai sláger megy Dance Poppa folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. A dal debütálása idén áprilisben a Coachella Fesztiválon volt, és hát a nyár eddigi legemlékezetesebb, hogy úgy mondjam, keverőpult pillanata pedig az lett, hogy David Guetta és Carl Cox back-to-back szettet játszottak Ibizán, életükben először, konkrétan július 26-án. Itt David Guetta volt a meglepetés vendég, ugye a Coachellán Jennifer Lopez volt Guetta meglepetés vendége, itt pedig Carl Cox szülinapi bulián Guetta volt a meglepetés vendég. Carl Cox 64 éves lett, elképesztő.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab szemfelt a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nichols újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt. Ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Miner.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: kérik rá, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Radio 1. Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Loi és a Golden Summer a folytatásban. Brazíliától Koreáig nagyon komoly rajongói tábora van az Z-generációs német énekesnőnek. Itt a Rádió 1-en a Get

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van, az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi ma is, sláger megy éjszaka is. Abszolút a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk. Nyakunkon van például a Strandfesztivál, ami ugye Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Kint leszünk természetesen a Rádió 1 stage-el, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Például Metzger Vikivel, őt hozom a folytatásban. Az első napon diszkós, itt Lotfi Begi, Pool Maxi, Amina, Christopher, Metzger Viki, Nyuvik és Jauri. Jövünk nem sokára a részletekkel. Napközben

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Joel Corey után pedig hozok egy másik brit előadót, Rate, sőt, hát az előbb nem csak Joel Corey, de M&K is velünk volt. Ő volt a csodálatos férfi vokál, és a már is hallható Ray és M&K szoros barátságot ápolnak, sőt, munkakapcsolat is van már mögöttük, jócskán. Mindketten állandó alkotótársai voltak Jack Jonesnak, M&K társszerzője volt Ray áttörést hozó You Don't Know Me című világslágerének, úgyhogy nagyon-nagyon kedvelik egymást. Ray, Where is My Husband? Ezt hozom most az igazán koránkelőknek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ma tegnap sandrás közben jutott eszembe, és azon gondolkoztam, hogy igazán csinálhatnátok egy felmérést a hallgatók közül, hogy ki pisil bele a medencébe, és ki nem, hogy van ez a folyónál, tavaknál, jacuzzinál, stb.
2: Aha, tehát különböző kategóriák, gyerekek. És hogy ott mennyire pisilünk. Jó.
1: De nem ér hazudni. Na tényleg tessék, teljesen őszintén tessék. Jó. Ki mennyire figyel oda, vigyáz a tóra, viszi haza, a szemérmes, kinek hol van a határ, a vízmennyiség, vagy a fürdőzők mennyisége. Tessék, őszintén, ha nem, azt is el tudjuk fogadni, ha igen, tessék bevallani. Jó? Kezdjük azzal, hogy mondjuk, tessék Balaton vagy Velencei tó.
2: Az halak még... hova mennek pisilni? A tóba.
1: Ez egy jó kérdés, és hogy isznak-e a halak? Az a másik fontos kérdés.
2: Isznak-e a halak, pisilnek-e? Amennyiben pisilnek, ő kijön a tóból?
1: Nem jön ki.
2: Én miért jönnék ki?
1: Zsül, egyelőre tóban vagyunk, tessék, tó.
2: Jó?
1: Na, ez a nőknek körülményesebb várjál.
2: Miért lenne?
3: Miért?
1: Elhúzod a fürdőnadrágot, és kicsit úgy kiengeded.
2: Nem tolod le a fürdőnadrágot.
1: Hogy a viharban-e?
3: Hogyan értékelik ezt azok a helyi állatok, amik azonnal a húcsőbent kötnek ki?
1: Egyébként ez eszembe szokott jutni. Csajok, tessék, őszintén, tóba vagyunk egyelőre.
3: Abszolút belepisek a tóba, de mindenféle kérdés nélkül.
1: Te se csinál semmilyen kérdésről, hogy ki kell.
3: Én nem mondom neked, hogy miért pisek bele a Balatonba, mert tudom, hogy ha kijövök és meglátom, hogy milyen vécén odakint, attól sokkal veszélyesebb az a helyzet.
1: Meg nincs egy ilyen leengedem a végtelenbe érzésetek? Egy ilyen mérhetetlen úgy...
3: Csatlakozás a kollektív húgyhoz.
1: Úgy pisilsz, hogy ugye nem jön semmi, nem érzed, hogy jön, csak érzed, hogy megkönnyebb, hogy nincs sugár, csak
3: érzem, hogy jön.
1: És úgy beleengeded a semmibe.
4: Persze, belepisilni.
1: Te is. Persze, azért gyerekek, ötből mindenki úgy, de durva.
4: Arrébb úszom, mert ugye meleggé válik a víz körülötted.
1: Hát, ahhoz nagyon sokat kell pisilned.
4: Hát én csak akkor, hogyha nagyon kell pisilni.
1: De miért nem hívsz oda magadhoz, ami fürdőzött? Jó, ugye,
3: persze. Nézd,
1: milyen
3: jó meleg a víz. Találtam,
1: hogy meleg áramlatot. Nézd, milyen
4: jó meleg a víz.
1: Tóba igen.
2: Jó, igen.
1: Ott vagyunk, hogy medence. Tessék, szűkítettünk egyet. Medence. Úsztak a gyerekek, felnőttek, ott vannak, lubickolnak. Medence, még ez egy 50-es nagy medence. Tessék, újra kérem a válaszokat.
3: Ki a tulajdonos?
1: Igen, ki a tulaj? Melyik szállodában
2: van? Van-e úszómester? Nézi a vizet?
4: Nem, nekem itt parán van úszómedencében. Én kimegyek, tehát abszolút.
3: Tehát nem... bekékül a víz
4: körülött? Tehát ilyen. Van egy ilyen, nem érdekel, akkor is van egy, nem vagy, de van egy ilyen parám, hogy ez csak elkezd elszíneződni.
1: Édesem, fehérövesek vagy, fehérövesek vagy. Jó, tehát van egy kimenetelünk medencébe.
2: Sima vízkék vagy termál?
1: 8-ason úszik egy csapkod egy néni, 2-esen egy gyerek lubickol egy karúszóba, 3-ason jön egy terhes anyuka, épp mászik a vízbe.
2: A 8-as pályára. Oda eresztek, és kiúszol belőle. Tökéletes. Néni elé.
1: Zsűr medence közben? Nem. 3 nemünk van. Feri, ne hagyd, hogy csalódjak benned.
2: Mondtam, hogy átúszom a 8-asra az öreg asszony.
1: Van egy ígérünk, persze. Határozott igen.
2: Hát, tehát, hogy
3: emlékeztek arra meghívásra, amit mondtam egyszer? Na, annak ennyi volt. Anna jöhet.
1: Szűkítünk termálvíz, kisebb termálvízes, nagyon meleg, nagyon forró, nagyon üldögél benne mindenki.
2: Nagyon sötét.
1: Nagyon sötét, kicsit ez az igazi ilyen, mindenféle ilyen ásványi anyagban gazdag, körmedence, ülnek a nyugdíjasok, nagyon 46 fokos, üldögélsz benne, tessék.
4: Úgyis büdös az a víz. Hát ott már azért, na.
1: Ott oké.
4: Okay. Ott oké.
3: Okay. Ott belefér.
1: Termál, mert ez egy kicsit ez a kénes, kénes illat.
4: Se érzed.
1: Jó, Zsül, termál. Termálba
4: se?
1: Hát ez egy csalódás, hogy most ugye már formában. Jó, tessék, termál.
2: Hát persze, hát ne viccel, mert hát a medencébe belepisítsz.
1: Tudod, mi a durva, hogy szerintem addiktív. 6 fős jacuzzi, 2 vagytok benne. Nagyon pezseg, nagyon megy, ézed, nem szimpatikus, üldögél, elmélázik, ültök 2.
4: Ott nem.
1: Nem szimpatikus, aki benne ül.
3: Nekem volt egyszerűen, hogy szimpátia miatt belepisíltem egy jacuzzi.
2: Jó, hogy neki jobb legyen.
3: A szimpátia hiánya miatt pontosan.
1: Jó, de jó.
3: Az volt, hogy egy nagyon csendes helyen volt a jacuzzi, egy ilyen tök jó, tehát tök jó, nem volt a gyerek, nem ültött senki, beültünk, és a faszi beült a telefonjával. És kihangosítón telefonált a jacuzziba.
1: És megbüntetted egy pisivel.
3: Úgyhogy 2 ültünk benne, és itt náragul kicsit hangos, és jó, mindjárt befejezett, és utána, amikor lerakta, akkor pedig YouTube videókat nézett.
1: És akkor mondtad, hogy eddig és nem tovább.
3: És akkor azt mondtam, hogy you will taste my anger.
1: Big no a jacuzzi.
3: Nem, az nagyon...
2: Előfordul.
1: Mindenfajta lelkiismert furdás nélkül.
2: Vártuk.
4: De figyelj, eddig nem mondtál nemet. Azt tudod, hogy nem mondtál nemet. Jó? Semmire.
1: Jó, oké. Okay. Egy személyes fürdőkád a gyerekeddel.
3: Laborra
1: ülsz a gyerekeddel. Hát persze. Hát gyerekek, vegyes a dolog. Szóval, hogy vannak tabuk, néhány hallgatónk, nagy van tabu, valaki a mérethez teszi függővé, hogy már medence és jacuzzi nem fér bele. termálvíz, tófolyó, igen. Valaki a teljes gátlástalansággal üldögél és kaján mosolyol az arcám, nyugtázza, hogy megint megtörtént. És van, aki mindent hazavisz és mindent vécére visz, ez leginkább a nők, akik azt mondják, hogy nem, hiába tó, folyó, medence, termál, nem, ők igazából inkább.
3: Fontos üzeneteket kaptunk. Itt van például valaki, aki írja, hogy 5 és 22 éves kora között versenyszeren úszott, jön majd vízilabdázott. Ez alatt a 17 év alatt soha senkit nem láttam edzés közben kimenni pisilni.
1: Na, látod?
2: Tessék.
1: Alapkérdés.
2: Azt, hogy oldjátok meg, hogy úszás közben pisiltek, az nagy kérdés.
3: Például hát szerintem...
1: A rutin valószínűleg az van, hogy megtanulod. Mert egyébként arra koncentrálsz.
3: A futók is egy csomószor bepisilnek, nem?
1: Persze,
3: hogy ne. Szóval, hogy akkor tulajdonképpen ez ugyanaz. Ez most így a sport nagy égisze alatt ez megtörténhet.
1: Igen. Itt van velünk Gyuri, aki fürdőüzemi gépész. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok. Termálvizes medence volt, ahol átlagosan csak felnőtt emberek vagy idősek lehetnek benne, tehát gyereket nem engedünk bele a víz összetétele miatt. Kérlek szépen, nyugodtan ellubiszkolnak benne a vendégek, kimennek szépen ebédelni, elfogyassz a kis szendvicsét, kis uzonnáját, visszamegy, kiveszi a protézist, és megmossa a vízben.
1: Na,
3: hol van a probléma?
1: Te magad ülsz mellett, és azon gondolod, hogy belepisi vagy ne, és furdal a lelkiismeret. Megmossa a protézisét a termálvízben?
5: Igen, hát felragadt neki a zsemlének a morzsája, és el volt a válasz.
1: Ezekre nem biztos, hogy azért ezt így átgondolom, hogy nem a pisi a legrosszabb, én is azt gondolom.
5: Nem.
1: Azt a minden segít neki.
3: De látod, ők nem aggódalmaskodnak.
5: Gyerekmedencékben rendszeresen, tehát ott azért előfordul, amit fel vagyunk arra készülve, tehát minden egyes vízünk olyan szintű előírás szigorú vízmintákat kell vennünk, 2 óránként analizátorral, számítógép elemzi, tehát feltűzés az, hogy nagyon-nagyon szigorúan fel vagyunk készülve. Rendszeresen hívnak bennünket a úgymondva az emberek, hogy menjünk föl, mert van benne egy kis tankhajó, úgy hívják.
1: Tankhajónak hívják. Na jó, de a gyerekmedencében az még megkocsázó. Igen.
5: És akkor megyünk ki, és megyünk odafelé, amikor nekünk ki kell venni a vizet, levele, feltöltöníteni, ilyesmi. Ha egy szülő szépen begyúl a kezével, és megfogta a tankhajót, és kilőtt a jadal, hogy jó van az úgy.
1: Hát a szülők ilyenek, azt a minden segít neki.
2: A gyerekén.
1: Igen, azt a mindenit.
3: És
5: ugyanez előfordul a termálvízben is, tehát már felnőttek vannak, hogy hívnak, hogy ürülék van a vízben.
3: De az a vízben, tehát az alapban benne van, hogy hozni kell bele?
5: Hát az beleúszik a felenkába, vagy a fürdőgatába.
1: Én nem biztos, hogy megyek többet termába. Pedig nagyon szeretem ezt a nagyon forró vizet. De azért ezzel most így elgondolkoztam. Nem voltak illúzióim, hogy mi van egy ilyen vízben. Tehát azért nem gondoltam nagyon mást.
3: Jó, elmondom, az én kérdéseim a következők. Van ez a lábmosó medence, amit mindenki kikerül, mert hideg benne a víz. És guzustan. Azt miért csináljátok? Miért hideg benne a víz?
5: Kérlek szépen, nálunk nem. Nálunk az egy fűtött víz. Uh-huh. Ez az a probléma, hogy olyan mennyiségű vizet és energiát kell elpocsékolnunk. Tehát nagyon-nagyon sok mennyiségű víz, energiáról beszélek, hogy fönntartsunk, melegítsük, fűtsük a vizeket. Termálvizes medencéket előírás szerint szigorúan minden éjszaka le kell engednünk, takarítani és vissza kell töltenünk. Hát minden
1: akkor... éjszaka. Na, akkor az viszonylag tiszta, igen.
3: Tehát akkor tulajdonképpen csak arra kell figyelni, hogy azok előtt érkezzünk, akikről látszik, hogy renitensen fognak viselkedni.
5: Igen, nyitás előtt.
2: Na, legyünk mi az elsők.
1: Itt írja Dóri, hogy van, aki megborotválkozik, van, aki hiomja a párja hátán a patását. Gondolom, láttál már csodát, nem belemossa a vízbe. Tehát ez nagyjából alap,
5: ez
1: hogy...
5: Ez rendszeresen. Hát van olyan, hogy nem jön fel, hozott magával a fürdőruhát, és ő azt mondta, akkor is fürödni fog, fölvette a kis szépen kis 80 éves köntösét, belement a vízbe, úgy megszívta magát vízzel, ki kellett emelni robottal, mert nem bírtuk kivenni.
1: Kivel robottal emeltétek ki az embert?
5: Igen, van egy ilyen mozgáskorlátozó cégünk, azzal emeltük ki.
1: Ja, ami bemegy a termának a szélén, ugye a korlát mellett, igen.
3: De víz maradt még a medencében? Utána?
5: Bótoljuk folyamatosan.
1: De bement az öreg köntösbe meztelenül?
5: Igen.
1: Zseniális. Miért nem vette le a vízbe?
2: Mert meztelen volt alatt.
1: Ki kellett emelni, mert nem tudott kijönni.
5: Erről is tudnék beszélni, hogy személyi jogok miatt nem szabad.
1: Ezt nem hiszem el. Papa, üljön fel a kocsira, akkor kiemeljük. Nem tudta levenni a köntösbe.
5: Pontosan.
3: Csörlőzünk, papa, csörlőzünk.
1: Mekkora forma az öreg? Egyébként nagy forma.
3: De én nincs fürdőben, embert
1: akkor is bemegyek. És bemegy köntösbe, de nem tud kijönni.
3: Jó, az alsógatyában fürdőzők, azért az is elég extrém szerintem.
1: Na most az mi a baj?
3: Hát az, hogy ahogy
1: pont tegnap
3: magát,
1: voltam a alsógatyában Balatonban.
3: Igen, megszívja magát, és ugye van az a függöny, amivel ki tudod engedni a bohócodat játszani, hogy az ugye ilyenkor, amikor megszívja magát, akkor az úgy kinyílik.
1: Ja, az az alsógatya. Ja, én boxer alsóban voltam tegnap, nem volt kedvem átvenni. Ja, sima alsógatya. Hát Gyuri, akkor azért ti is láttok kemény dolgokat, szóval nem egyszerű, de nagyjából ezt vágtuk. Körmöt vágnak, sarkat csiszolnak, írja már is.
5: Hát az rendszeresen benne volt.
1: Te bemennél ebbe a vízbe, vagy te megfürdenél ebbe a vízbe?
5: Persze. Igen, nyitás előtt mindig.
2: De jó, vagy. Friss fürdés, első körös vagyok.
1: Hétkor nyitunk, rendben, 3-4-7-kor ott vagyok. Igen. Úgy az tiszta. Igen, ezt adom.
3: Mi a legextrémebb?
5: Nagyon figyelünk a higiéniára, tehát mondom nektek, nagyon szigorú a fürdő üzemének a működési elve, tehát mi nagyon-nagyon fertőzés veszélyekre fel vagyunk készülve, tehát mi nem is használunk hippót, tehát mi nem lehet, hanem klorgázzal fertőtlenítünk szinte majdnem minden fürdő már. Termálvizes medencékhez hidrogénperoxidot adunk fertőzés veszélyekerülése miatt, és még így is vannak problémák sajnos. Nagyon rossz a fürdő kultúránk, tehát az előzuhanyzót fürdés előtt, azt merem mondani, tehát talán 50 emberből egy, aki használja.
1: Van ilyen, hogy előzuhanyzó?
2: Hát persze.
1: Mindig azt hittem, utána kell használni. Na jól van, Gyuri, még egyszer kérdezted, hogy mi volt a legextrémebb? Tehát, hogy van ilyen, amire nagyon emlékszel, hogy a legdurvább volt, ha van egyáltalán mondjuk a kakinál durvább.
5: Hát az nem publikus, nem mondjuk itt rádiódásban.
3: Hát de nem tudjuk ki vagy, és tudjuk, hol dolgozol.
1: Mondd azt, hogy egyszer hallottad valahol.
2: Másik strandon meséltél.
1: Leesett a műlába, és le kellett
5: érteni. Olyan éppen nem volt, de olyan találkoztunk már, hogy a szilikon ki volt, és mert tudta, ki volt neki tömbbe ilyen szilikonnal, és úszkált a víz felszínén.
1: A szilikon a melléből kijött a melltartóból?
5: Nem, hanem ki volt tömbbe a fürdő ruhája, hogy látodjon a mellé, és akkor szépen kiúszott.
1: De ez egy pattanás belenyomás után egész tisztának gondolom azt a vizet, amiben szilikon úszkál. Nem is annyira bántó.
2: Mikor fogjátok bevezetni az elkékülést a pisire?
5: Már rendszerünk ki van ráfejlesztve, körülbelül 20 éve. Személyi jogsértelem miatt szigorúan tilos Európában.
1: Ne csinálj!
3: Európában?
2: Bocsánat, belepisil a vízbe. Milyen személyiségi jog?
5: Személyi jogsértés miatt nem szabad, sőt, kamerafelvételt sem szabad néznünk, visszanézni.
1: Egyetértek ezzel, ne kövessen engem egy kék csík a medencében. Hagyd tudjak még lelkiismertudást nélkül nyugodtan belepisilni.
5: Elég egy balna csík, hogy utána.
1: Azt azért kiviszi az ember. De ezért nem engedik Európába, hogy személyiségi jogokat sért.
5: Igen.
1: Hát pedig mennyivel kevesebben pisilnének benne, ha lenne ez a kék csík, vagy elszíneződés tényleg.
5: Mindent
1: a
5: barna.
1: Azt a mindenit. Na jól van, Gyuri, köszi, hogy elmondtad ezeket. Csáó, jó munkát.
5: Köszi, sziasztok.
1: Hello. Beltéri melegvizes gyógytermál kismedencében bácsika üldögél, előveszi az otthonhasználatos dörzs és mosogató szivacsot, és elkezdi ledörzsölni durva felével az elhált hámréteget magáról. Ezután a szivacsot belemossa a melegvízbe, és folytatja a műveletet. Na akkor ekkor hagytam abba a fürdőbejárást. Azt a mindenségét, egyébként nagyon durva SMS-ek vannak.
3: Meg amikor elkezdi fújni az orrukat.
1: Miközben sakkoznak.
3: Igen.
1: Balatonon, a déli parton, ha rád jön bármi is, ki se érsz.
2: Igen, most tényleg hosszú.
3: Jövök. Na minden.
2: Maradok.
1: Én megőrültem attól, hogy gyerekem sehova nem tudott fürdőrván átpisélni, mindig mindennak ki kellett jönni, strandtó, tenger, könyörögtem neki, hogy pisiljen már oda. Édesem benne még él a reflex, hogy ő nem mer, vagy nem akar. De jó.
3: Az én lányomban soha nem volt ilyen reflex, azt úgy kell neki megtanítani. Konkrétan az van, hogy amikor nem is tudom, hol voltunk, mert kicsi volt, elég, és kérdezte, hogy belepisíhet-e a vízbe, és tóba voltunk, és mondtam, hogy hát persze, csak tőlem 15 méterre volt, és majd kiabált, anya, belepisílek a vízbe! Így elkezdtem kifelőszni. A vízbe
2: nem az enyém, nem az én gyerekem.
1: Sokan írják, hogy természetes vízbe igen, medencében nem, és van, aki mindenhova, szóval gyerekek, vegyes a dolog, de nem állunk túl jól. Tehát, hogy nem az jött, hogy 80%-ban medencében nem. Nagy rész igen. Tehát a válaszok nagy része az arról szól, hogy igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Teljesen leáll a paksi atomerőmű. Több szakaszon dolgoznak egyszerre a 33-as belterületi részén. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A paksi atomerőmű 42 éves történetében először teljesen leáll a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtök délután. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és a közületi energiafelhasználási igény, tette hozzá. Magyar Péter közölte azt is, hogy a vízügyi előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. A miniszterelnök kijelentette, mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy bár ilyen állás még soha nem volt, ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik. A kormány a következő napokra több egymásra épülő biztonsági lépéssel készül. Elsőként mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítják a szükséges villamos energia importot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól termelés átütemezést, önkorlátozást kérnek. A miniszterelnök megismételte kérését a lakosság felé, hogy aki teheti, a 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a kórházak, a szociális intézmények és az ország működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellátása kiemelt védelmet és figyelmet élvez. Több szakaszon dolgoznak egyszerre a 33-as főút belterületi részén Debrecenben. A Füredi út Malom Park előtti részén is elkezdték az úttest teljes szélességű felújítását. A BEM tértől a város határig tartó útszakaszon az év végére fejezik be a munkálatokat. Addig a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton helyenként ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Hangzott el tegnap a DTV híradóban. A következő hetekben elindulhat a közbeszerzési eljárása a BEM téri park felújításának, jelentette be Papp László polgármester a közösségi oldalán. A 600 millió forintos közjóléti beruházás révén rendezettebb képet mutat majd a park, több lesz a zöld felület, és színpompás virágágyások is tarkítják majd a BEM teret. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Martin, amikor nem olvasod el az apróbetűs részt felkiáltással, nem tudom, olvastátok-e, de nagyon szeretjük ezt a történetet. Két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokisztár.
1: Hát de jó, vettünk egy ilyet?
0: Vettünk egy kanadai hokisztárt. James Scherer, így hívják, az UTE jégkorong védője, olvasható az újpesti csapat hivatalos Facebook oldalán. Kettő meccset játszott le, és azt mondta, hogy köszöni, neki elég.
1: Nem érezte jól magát, nem ízlett neki az újpesti eledel?
0: Igen, baja volt a szurkolókkal. Nagyobb stadion szokott. Nem ez volt a baja.
1: Miért mehetsz el?
0: Kanadából jött, még a jég is jól csúszott. A felszerelés is
1: jó volt. A családja.
2: A szép magyar lányok?
1: Jött a
2: nem voltak elég szépek?
0: Nem. Azt írja ugye az UTE jégkorong osztálya, hogy sajnos rajtunk kívül álló okokból kellett távoznia. Oh. És itt jön a megoldás, hogy Scherer ügynöke ugyanis az első lejátszott meccs után telefonált, mivel elnézte az ajánlatot, majd utána a szerződést is. Jelen helyzetben viszont a bérezés nem szimpatikus nekik, mert az összeg, amit a klub a szezon végéig ajánlott, ő havi szinten szeretné megkapni. Tehát leszerződtették a csávót egy szezonra, és ő meg azt mondta, azt hitte az ügynök, hogy havi bért ír alá, és aláírta, hogy ez nem rossz havonta. És jelzett a meccs után, hogy haló, hol a pénzem? És mondták neki, hogy milyen pénz, haver? Hát szezóra vagy, nem meccsre. Nem mondták, hogy akkor viszont felmondok.
2: Hát az esbe tutalványokat tudod.
0: A szép kártyák átmentek.
2: Átmentek, igen, és akkor még nem is beszéltünk a természetbeni jutatásokról. Szóval akkor mind a 27 ezer forint átett utalva. Mi van?
1: És amikor elolvasta a szerződést a csávó, akkor nem esett le neki? Mert abban azért gondom benne van, hogy hát, éves díj, ennyi. Vagy ha mondjuk nincs benne az éves, tehát meg akarta vezetni az Újpest ezt a kiváló kanadai hokijátékost, akkor mondjuk az összeg nem volt gyanús. Hogy az sok, vagy kevés, vagy
2: nem. Szerintem neki valószínűleg nincs olyan ügynöke, aki ezt átnézte volna, és kicsit van ez az ilyen indokatlan magabiztossága, ránézett a számra, és valószínűleg ugye külföldön a havi bér van megadva, és akkor nem, vagy éves.
0: Na jó, szerintem ott van egy menedzser, aki azért ezt letárgyalja, és elolvasok. Mit mondasz a játékosnak? Figyelj, Johnny, az, hogy elnéztem a szerződésedet, nem néztem meg az apróbetűt, szarulvastam, pakoljál, megyünk vissza Kanadába. Hát azért, mint ember sem vagy jóba az ügynököddel ezek után, nem? Tehát, hogy mit mondasz, hülye vagy? Tényleg nem szóltál, hogy ez nem havi, hanem éves? Ez hogy tud így elnézni?
1: Igen, ráadásul a sportban mindig szezonos, meg éves bérekről beszélgetünk. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Cristiano Ronaldo most nem tudom hány milliárd forintnak megfelelő lóvét kap,
2: óránként?
1: Azért, hogy maradjon még egy évig.
0: Igen.
1: Tehát azt sose hallottad, hogy a havi fixe az ennyi.
0: Igen, ő kapott most, azt hiszem, mit tudom én, mi az euró, ami 200...
1: Én nem mertem megjegyezni se.
0: Felfoghatatlan. Igen. De hogy akkor viszont arra is számíthatod, hogy azon sem volt hiszem, hogy egy hallgatós jó felvetés, hogy dollár vagy húf. Tehát, hogy ő ránézett, és azt mondta, hogy mit tudom én, 1,2 millió. Jó.
2: De hát az infláció volt a problémája?
0: Az infláció meg rájött, tudod, mikor leszámolták nekünk, hogy nyerem, bementek oda hátra, büfe, 5, 10, 15, 20, 20, és nézte, hogy ez mi az Isten. Ezt és nem volt benne ropogós dollárok.
2: Mutatom neked, SJA.
0: Echo. Társasági adó. TV. A könyvelés, a büfépénz, a parkolás.
2: Ez pedig Katikának, mert kedves volt hozzád.
0: Igen. Úgyhogy marad 23 ezer forint. Azt hitte, gólpénz írja, Kazi. Egyébként ez jó. Tehát, hogy azért ez jó hülye ügynöknek kell lenni, nem? Akkor kettő meccs után te kihátrálsz a szerződésből, fölállsz, és megmondod, hogy köszönöm szépen. Egyébként ez az Újpestnek se szerencsés azért. Szóval ez...
1: Szerintem az Újpest tök korrekt volt, hogy elengedte. Ugyanis van egy aláírt szerződés, amiből nem lehet így kihátrálni, hogy hoppá, hát mi ezt rosszul olvastuk. Mi van?
2: Én ezt minden munkáltatónak és munkaadónak mindig elmondtam, hogy annál semmi sem rosszabb, mint amikor ott tartasz valakit, aki nem akar ott lenni. Az egész csapatot szétzírálja, neki is rossz, neked is rossz.
0: Nálunk is így indítottál a próbaidőre egy hónapra.
2: Mondtam nekik, hogy figyelj.
0: Mondta, elrámozta a frászt, figyelj, hidd el, ha én nem érzem jól magam, nektek is elengedtek. Mondom, úgy lesz.
1: Igen is.
0: Úgy lesz, hogy ahogy
2: gondolom.
0: Tudtad, mit kell mondani.
2: Én nagyon egyenes vagyok, és a sokkal ijesztőbb. De tényleg így van, szerintem, hogy hagyjuk ezt abba, hogy görcsösen ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amik nem akarnak megtörténni velünk, akik nem akarnak velünk lenni együtt, ez mindenre vonatkozik, mert nem, sose tud jó lenni, nincs jó kifutása, nem? Úgyhogy sziasztok!
0: Igen.
1: Köszönjük, mindent puszi!
0: Ti milyen sportolók lennétek, ahol nem is a pénz alapján, de világszárok lehettek valamelyik sportban? Melyik sportot választanátok? Mi az, ami azt mondta, hogy jók a csajok, jó a fizú, jó helyeken van, jókat utazom, melyik sportot választanátok, és élsportolók lehettek, de nem amatőr szinten, mint akik az olimpián indulnak, hanem pro profi, mint mondjuk a Forma 1 vagy a box, vagy nem tudom. Mit csinálnátok?
2: Te biztos, hogy szinkronuszú lennél.
0: Igen, közt. Csipeszel az orromon, rózsaszín tangában.
1: Epilált lábakkal.
0: A kis nagyon megfestett. Az a baj, a szinkronuszás tetszik, igen. De
2: nagyon szűk fűdőruha.
0: Az mindig van. A Seinfeldben is volt.
2: És a vízbe csak ki kell kiválni. Tedd be, Beyoncé!
0: Nyomást a Beyoncé, baby! Már is csápolok a lábam van. Nem, én valami olyat választanék, amiben büdös nagy lóvé van. Mit csinálnék?
1: Forma 1.
0: Forma 1 pilóta lennél? Nézzük meg, vizsgáljuk
1: hát
0: meg.
1: Hát én nem, mert ugye két kizáró oka van, az egyrészt a 194 centi.
0: Ja, most tekintsük el a születésnél beálló testi, fizikai, intellektuális
1: fogyatékosságokat. Forma 1-es pilóta. Azt szerintem nagy.
0: Tehát most nézzük, hogy nem a realitás kerül.
1: Oké, nem látsz.
0: Bármi lehetsz. Mondom bármi.
1: Forma 1-es pilóta.
2: Nem megy a támadni.
0: Forma 1-es pilóta. Meghalhatsz bármikor. Jók a csajok, jók a kaják. Szép környezetben vagy, de azért bennékhetsz az autóban. Biztos ez?
1: Igen.
0: Forma 1-es pilóta?
1: Hát ennyi kis ízé kell az élethez. De gondold meg, olyan kocsikkal mész.
0: Baromi jól keresel, sokat utazol, mindenki ismer, jókat nyilatkozol, és jó életed van. Azt adom.
1: Ha akarod, akkor... szóval, hogy ott bármit megkaphatsz.
0: Forma 1.
1: Már mondjuk ízék nincsenek rajta rács lányok.
0: A grizzgöllöket már kiszedték, ugye, mert bántott sok mindenkit, már nincsenek. De akkor te Forma 1-es pilóta. Te mit csinálnál, Eszter? Bármi választhatsz, nagyon sokat keresel. És sztársportoló vagy.
2: Én kemény dénes akarok lenni. És azt szeretném, hogy engem, hogy ott kiabálsak a nagy izmos fiúkkal. Rosszul csinálod, add ide azonnal, jössz ki a vízből, minden nagy baj lesz.
1: Csak ide a térdemre egy
2: pucs. Kukolisztán fogsz terefelni, az Isten áldjon meg. És aztán akkor nyernek, akkor meg dobjatok be. Gyere, dobjál be, hogy legyek.
0: Tehát válogatott edző lennél. 53 ezer forintért havonta.
1: Igen,
0: sztársportolói státuszod megingott azért kicsit. Nem lennél mondjuk, nem tudom, NBA sztárkosarlabdás csaj?
2: Nem.
0: Nem lennél indiai kriket játékos, akik világsztárok Indiában is nagyon sokat keresnek?
2: Nagyon tetszik a curling, mert indokolatlan.
0: Teljesen indokolatlan.
1: Ott várj, ott mi lennél, gurító vagy takarító?
0: Labda. A márványtömb. Hát nem érted, ő a márványtömb. Én megyek elől egy billetás ödörrel, érted? Súrolom, ő meg megy.
1: Akkor én sikálom, gurító.
2: És ő csak egy segú.
0: Megsárítom. Át a falon.
2: Jól voltam, anya.
0: De nem keresel jól, nem vagy világsztár.
2: Jó.
0: Nem keresel dollármilliókat vagy eurómilliókat. Curlingezgetsz ott, de igazából nem tudnék mondani egy curling világsztárt.
2: És a műkorcsolyázók jól keresnek?
1: Nem.
0: A műkorcsolyázók nem keresnek jól, és...
1: Ilyenbe gondolkoz, tenisz.
2: Hülyeség.
0: Akkor futball.
1: Foci, így van.
0: Lesz férfi is.
1: Golf.
0: Golfozhatsz is.
2: Golfozhatsz Tiger Woods.
1: Is. Igen.
0: Na például Tiger Woods, tessék.
2: Az nagyon tetszik, mert nagyon hülye ruhákat hordanak.
1: Hát te hordanak. Nem Tiger, Puma. Puma Woods lennél.
2: Igen, Puma? Igen, Puma?
0: És Puma,
2: Cica Woods. Cica Woods. Igen, tetszik nekem az egésznek a keretlensége, meg az a már rejtett feszültség, de én valami olyasmit csinálnék, hogy legyen akkor vér meg csapkodás, meg kicsit valami izgalom.
0: Vér meg csapkodás.
2: Lehetnék MMA harcos.
0: Na, én azt választanám, én ezt akartam mondani, én UFC harcos lennék. Baromi sokat keresel, iszonyat szerződéseid vannak, ott vagy a UFC-vel, Makacsevvel harcolsz.
2: Semmire nem emlékszel 21 éves korod előtt.
0: Brutál nagy sztár vagy, iszonyat sajtótájékoztató, a legnagyobbakkal küzdesz, és három havonta összehoznak neked egy borzasztó jó meccset valakivel, és az egész világ azt nézi, és hatalmas híró vagy a fiataloknál, és már nagyon-nagyon-nagyon sokat keresel, ha UFC top vagy. Szóval, hogy én erre mennék. Top vagy bátom, én erre mennék.
2: Hát nem tudom, szerintem amúgy ez egy jó irány, meg az is nagyon jó, hogy minden héten elvernek, úgyhogy nem kell gondolkodnom, hogy mi bajod van.
1: Mitől fáj?
0: Borzasztó sok munkát teszel vele, sok sérülés van, de amikor ott vagy bent a ringben, és megnyered, és egy UFC gálát azért lehozni, az egészen elképesztő, főleg egy tétmeccsen. Szóval az iszonyat ikon sok mindenkinél. Én UFC is lennék egyébként. Én azt gondolom, hogy ezt választanám.
2: Nekem ez is nagyon tetszik, meg az is nagyon tetszik. Van az a nagyon pici tornászlány, az a fekete, aki tudod, most nagyon híres.
0: Ólondi Harriet.
2: Nem.
0: Fekete.
2: Igen, és azt
0: mondod. Ja, tudom. Az amerikai tornás csaj.
1: És mitől lett híres?
2: Attól nagyon ügyes.
0: Minden megnyer. 18 éves, vagy már 20 lehet, és 43-szoros világbajnok, 75-szörös, nem tudom, kontinens bajnok.
2: Olyan kompakt a nő.
0: Hogy, csak a tornában nincs lóvé. Nem vagy, nem keresel
1: hát
0: sokat.
1: Azért
0: nem érdekes?
1: Szerintem azért ott nagyobb a
2: de lesz a McDonald's
0: például. Például utána tudnál darcolni, igen.
2: Én csak a sajtbúger után tudok ekkorát pördülni.
1: Zuty!
2: 3 millió dollár.
0: Senki nem mond focistát, gyerekek. Egyből se lenne focista. Nem. Valahol a Liverpoolban, a Szoboszlai mellett, vagy valahol Ronaldo mellett, az arab világban, vagy Messi mellett, Amerikában, egyik ötök senkire, vagy menőcsajok, jókocsik, brutások pénz, és
1: állandó
0: nagy...
1: fodrásznál ülni. Nem.
0: Kicsit leáltalunk, ez egy ilyen sajnál dolog? De. Igen? De mondjuk egy Real Madrid játékos vagy, vagy egy Barcelona játékos vagy. Tehát, hogy bármi lehet.
1: Akkor már oké.
0: Igen. És ott játszol a Nókemben, vagy a Bernabeu-on, és világsztárokkal.
2: Milyen sportok vannak?
0: Ez így ebben a formában nehéz.
2: Dárcos,
1: a dárcosok is jól keresnek mostanában.
0: A dárcosok is jól
1: világban. Ott tudsz legálisan sörözni meccs közben. Az az enyém, meg vagyok.
0: Fél részegek, de nagyon. Én nem tudom, én sokat ábrándozom ezzel, hogyha ez nem is valahova születhetek és választhatom, akkor mi az a sportkarrier, amit választanék. És az az egy, ami nagyon rossz szerintem, hogy úgy ér véget, hogy még az agyad és a teljesítő képességet birtokában vagy, de ha a tested ugye már nem bírja, akkor mi az a sportkarrier, amit választanék. És az az egy, ami nagyon rossz szerintem, hogy úgy ér véget, hogy még az agyad és a teljesítő képességet birtokában vagy, de ha a

0: krátor.
1: Imádom.
2: Tényleg éled a pankrációt? Tényleg? Én ezt nem tudom, hova tenni ezt az amerikai pankrációt.
1: A magyar azt nézed inkább akkor.
2: Hogy felnőtt férfi emberek eljátszanak valamit, ami nincs, mégis nagyon professzionálisan csinálják, és rommás érülnek, és nagyon látványos, de még sincs igazi bunyó, és felnőtt amerikai férfiak a ring mellett habzó szája örjöngve imádják, hogy kamu verekedés látnak, amiközben azért mégsem kamu, mert azért közben komoly csattanások vannak. Mi ez? Mi ez a pankráció?
0: Ez szerintem ez maga Amerika. Ez mindent leír arról az országról, amit most elmondtál, hogy nem igazi a verekedés, és ettől te megőrülsz, és sztárjaid vannak, és hiszel benne.
2: És hollywoodi filmszínészek lesznek utána, és kinövik magukat, és mindenki onnan jön.
1: Egy nagyon jó műsoros, aki pont múltkor néztem végig, ez nagyon vicces volt, hogy egy jött ki egy pankrátor a ringből, és valaki elvitte a kisbabáját, másfél éves lehetett, és a babát megtanították, hogy így grimaszoljon rá a pankrátorra. És tudod, ránézett, nagyon csúnya, és a pankrátor még felháborodott rajta, ilyen, tudod, hogy felvette az és visszanézett, és akkor volt köztük ilyen kontaktus, ilyen oda-vissza.
2: Egy másfél éves gyerek.
1: És annyira ügyesek ebben, meg annyira visszadják az emberek ezt a gyerekkori lelkesedését.
2: Én azon szoktam gondolkozni a pankráció kapcsolatban, hogy rohadtul nem értem, hogy összecsap két csávó, aki mind a kettő nagyon nagy neve van. De az egyik szeretne megnyerni. És szeretne jobb lenni, és világbajnok lenni. Hogy az hogy dílelik le, hogy...
0: Meg van beszélve. Tuti.
2: Na de ma egy háromszoros világbajnok közülekedés, csak azt az öltözőbe, hogy figyelj, Johnny, ez most nem a te éved lesz. Miért? Három évig te nyertél, de most nem fogsz lehet. Most már nyerni, mert jön az, aki a te helyedre jön, és ő akar. Hogy beszélik meg, hogy az egyik rohadt nagy sztár lesz, és mindig meccset megnyeri, aztán jön egy másik, és mi van az, hogy nem. Nem lesz. Nem adom a meccset. Érted? Mi alapján működik? Mi alapján működik?
1: Nyomozzuk ki ezt. Nyomozzuk ki. És kérj meg Julit,
2: hogy szerezzen nekünk
1: valakit, aki ezt elmondja. Legyen egy kis kutatóbog, egy kis szerkesztői utána nyúlás.
0: Van Magyarországon szerinted pankrációs
2: szakértő? Remélem nem csináljuk. Remélem nem utánoztuk le ilyen nagyon rosszul egy bicskei pankrátor stúdióban. Remélem nem csináljuk azért ezt nagyon rosszul.
1: Hát Hagen, itt Gévai Júlia vagyok, csak azért elfelel. De van amúgy, nekünk van pankrátor csapatok, és nagyon jók, és el fogunk menni, mert most nézett, lemaradtunk a tavalyi véres novemberről, ami volt az összecsapásuk. Most nevetsz ezen, ez az egyik kedvenc hobbi.
0: Hát,
1: de van. De van.
0: Azért
1: de van.
0: Én
1: voltam.
0: Van.
1: Igen, és volt olyan, hogy ráugrottak egy ilyen iskolapadra, és ott volt vér.
0: Ó, szegény iskolapad.
2: Hát székeket vernek szét, meg asztalokat.
0: De
2: meg
0: ez mind átfűrészelt lábú
2: hát,
0: széken.
2: Valószínűleg, hogy azért ezek a 150 kilós emberek azért nagyokat esnek. Tehát, hogy bedarálnának egy pillanat alatt. Ó, iszonyatosan ügyesek, meg borzasztó erősek. De hogy ez kidönt arról, hogy egyszer csak annak a világsztárnak ott vége van, oké, hogy ez egy koreográfia, de valakit föl kell ott építeni hosszú ideig. Tehát, hogy
0: lehet, hogy az van meghatározva, hogy milyen koreográfiát használhatsz. Tehát mi az, amit még megengednek, de már nem.
2: De a végeredmény nincs ledílelve, szerinted?
0: Nincs ledílelve, és aki látványosabb volt, aki jobbat villantott a ringben, az lesz a
2: nyertes. De amikor lekopogja, és kopog kettőt a harmadiknál, mindig kicsúszik belőle, akkor ő azt elengedi, ott érted? Tehát, igen. 50 éve nézem ezt a sportot. 50 éve nézem ezt a sportot, de nem értem igazából. Nem tudom megfejteni, de még az alapvető szabályokat se.
1: Vannak sportok.
2: Igen.
1: Nézem.
0: Pedig az viszonylag egyszerű.
1: Miért futsz? Ugyanezt érzem.
2: Vannak sportok, amik egész egyszerűen nem tudod hova tenni. Nézed, szájtátva, és nem tudod. A másik a szánkó. Ti néztetek valamit?
0: Igen. Én imád a női szánkó.
2: Mi történik abban a másfél percben, amíg ő lejön? És az a véleményem, hogy ott nagyon sok minden, de nem látok ebből semmit. Mindenki ugyanúgy jön. Mi történik? Ők mit csinálnak a szánkon?
0: Fekszenek. Ugye?
2: De hogy közben le kell jönni arról. Szerinted így fölfeküdnék ebbe a testről, le tudnék jönni?
0: Nem.
2: Hát persze, hogy nem. Tehát ők valamit csinálnak láthatatlanul.
0: De a cukidnak testhez álló ruhájuk jól állna.
2: Az bírom. Teljesen értelmezhetetlen.
1: Van ilyen?
2: Ilyen lúta, cuki ruhában vannak, befele fordított lábakkal, fura sapkában jönnek le a szánkon.
1: Ez a sportom.
2: Én elcsesztettem, sport nincs a világon.
1: Ez a sportom. Ez vagyok én.
2: Ezt imádnád.
1: Ez vagyok
2: én. Fekszel, belöknek, fölugrasz a szánkóra, és kacskalábbal lejössz.
0: A kacskaláb, azt tudod mi? Azzal irányít.
2: A lábával irányít.
0: Igen, persze a szánkónak az elején van két ilyen fül, fölfelé, és azt fogja a lábával. És hogyha tolod erre, tolod arra, akkor megy a szánkó.
2: Megőrülsz. Hát valami nagy dolgot értettem meg ebből.
1: Látom, hogy ingerült el rászólok a gyerekre este, hogy most már aludj, anya holnap szánkózni megy. És a rögbi?
2: Na, azt érted. Az amerikai foci vagy a rögbi?
1: Na? Rögbi.
2: Ahol be van a költözve, Travi?
1: Ahol vannak a combos fickó.
2: Az amerikai foci.
1: Nem.
0: Hát a rögbi is combos.
2: Igen, de ott nincsen védőöltözet.
0: Nincs védőfelszerelés. Nagy válasok vagy kis válasok?
1: Kis válasok.
2: Sapkában vannak?
1: Nagy állkapcsosak. Nagy állkapcsos kis válasok.
2: Nincs rajtuk védőfelszerelés?
1: Nincs rajtuk.
2: Szinkronuszok. Az rögbi. Az rögbi. És van az amerikai foci, tudod, amikor beöltöznek ilyen nagyon nagy ruhába. Az amerikai foci.
1: Igen, de az nem annyira tetszik. A rögbi tetszik nekem.
3: Az borzasztó az amerikai foci. Komikusan néz neki.

0: Nem tudom levenni a szememet a popsiukról. Tehát nem egész egyszerűen.
1: Hát olyan segge van a fekáknak, viccelsz. Hát a gyerekek, országúti bringás senki nem lenne.
2: Na jó, és a szkander, meg a pofoszkodás.
1: A pofoszkodást mindig nézem, ha földobja valamilyen fotót, de nem csinálnám.
2: A női pofoszkodás a legdurvább.
1: Felfoghatatlanul durvák.
2: Mindig, amikor vastagjakú asszonyok, így gyönyörű szájakkal, meg ilyen izéke, és figyelj, amiket azok kapnak, látszik,
1: hogy... Bemérik kétszer, és a harmadikra lever neki egy akkora csicskalángost, és ő nem eshet el. Itt van.
3: Na, azt kellene legyen. Neked szebb sport, LGL. Mint ez.
1: LGL, a női osztag.
2: Nem, ez biztos, hogy nem igazi sport.
1: LFL. Nem NFL, hanem LFL. Ez a női osztag. Ott tangába nyomják, megőrülsz. Védőfelszerelésben tangába vannak.
3: Tudunk erre jegyet?
2: Ez biztos, ez hogy van, ez szerintem
3: ez
2: valami...
3: Van, nem,
1: CGI.
2: Ez show, ez show. 2016-os a feltöltés.
3: Hát szerinted engem érdekel, ezt hogy show vagy show.
1: Ilyeneket nézel, mikor a feltöltés. Hát van ott más is
2: azért. Igen. Akartam mondani.
1: A feltöltés... Az meg... 2016-os az a feltöltés? Miért ilyen ennek a minőség?
2: Nem, mert nem látunk volna erről nagyon sokat, hogyha ez lenne. Nem? Van. Tehát tele lenne a Facebook, meg minden.
3: Az internet sose hazudik, ugye tudod?
2: Ez internet sose hazudik.
1: Csítanak.
2: Nagyon szépek.
3: LGL.
2: Csinos lányok.
4: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Napos, száraz időig érkezik. Dobon Kölet vagyok. Jó reggelt kívánok! A paksi atomerőmű 42 éves történetében először teljesen leáll a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtök délután. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és a közületi energiafelhasználási igény, tette hozzá. Magyar Péter közölte azt is, hogy a vízügyi előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. A miniszterelnök kijelentette, mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy bár ilyen állás még soha nem volt, ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik. A kormány a következő napokra több egymásra épülő biztonsági lépéssel készül. Elsőként mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítják a szükséges villamos energia importot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól termelés átütemezést, önkorlátozást kérnek. A miniszterelnök megismételte kérését a lakosság felé, hogy aki teheti, a 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a kórházak, a szociális intézmények és az ország működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellátása kiemelt védelmet és figyelmet élvez.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitva tartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
5: De mi?
4: És... Hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és odaadtok,
6: de ez?
4: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
5: Az?
4: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándító látványosságokat, és beraknak minket is.
6: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
4: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, Ferenc.
5: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni.
6: Hogy leteszi a csomagját, és megnézi.
4: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
6: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
4: másodikok lettünk.
6: Látványosság.
4: Másodikok lettünk, így van.
6: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
4: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
6: Használni.
4: Használni is tudod, tehát hogy nem csak oda mész és állsz előtt és csinálsz egy selfie-t, hanem
5: egy mohó automata?
4: Lehet, tessék?
5: Mohó automata?
4: Igen, lehet használni is. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
5: De Pesten van? Benne belvárosban?
6: Hát ha budapesti?
4: Pest, egészen pontosan Pest.
6: Pest. Hmm. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
4: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
5: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellérhegyen.
4: Ja, a déli, a Deák tér?
6: A Deák téri.
4: Ja, azt nem a Vidámparkban gondolod.
6: Nem, hát a Deák téri óriás kerék. Nem az. Asszony.
5: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Deák, vagy a Gellérhegyen.
6: Nem.
4: Nem, mert az Látású Budán van.
6: Biztos, hogy nem.
5: Ja,
6: hogy
5: mondtam, hogy Pesten van. Pesten? Pesten? De ugye mindenki a vidéki.
6: Kilenc körül már velünk lesz.
5: Hát nem tudom, igen, milyen a cseresznye. De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
4: A vidéki nem tudja, melyik a Pest. A budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat vagyunk.
5: Ez most Ömön aluli volt, mert Pesten, tehát mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
4: Budapesten belül.
5: Sebestyén Balázsnak hívja.
6: Főmegyek Pestre.
4: Pesten van.
6: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
5: Pesten van is csalódás.
4: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
6: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a ízéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
4: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
6: Hogy ne lehetne? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
4: Rohadjanak ezek meg, ott vannak.
6: Hát azért, mert te béna vagy, édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
4: benyújtani. Azért, hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik nem. lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Storehouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
6: Ezek
4: tök jó helyszínek egyébként.
5: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyetlen, de hogyha bemész, ott azok a folyosók azért, azok nem ilyen életigenlőek, nem?
6: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
5: nem
6: még...
5: csak az elmúlás szaga van bennem.
6: Hát
5: de sok fajta, igen. Nem, szerintem az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez az öltöző, meg minden.
6: De szóval... nem mondanám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
4: Európa igen. legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves. Mit vársz oda?
5: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
4: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom. Gondoltam. Hogy az nagyon durva. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
5: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természetűzével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
6: És tényleg, így és van.
5: Nekem ez egy ilyen. És
6: miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelen. Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszállni, ha nem a újabb 10
4: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
6: Onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
4: Azt sose találod meg azt a
6: plán. Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
4: Angkor
6: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
4: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
6: Az volt egyébként, ő szedte a belépőt tőlünk.
4: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
6: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
4: Tehát, aha, hogy érted? De nem a hely volt rossz, csak sok turista volt.
6: Hát a hely
4: az
6: tulajdonképpen nem
4: a hely az
6: rossz.
4: Adta?
6: Hát az adta. Az adta.
4: Csak
6: az
4: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
5: Én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
4: Ha medvetavat meglátod egyszer.
5: Egyszer. Soha ilyet még én még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetóvizében.
4: És álltál.
5: Ahogy nézted. A lábújjelet beledugod át, előtte a testedet a medve, és teljesen más. És megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokba lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
6: olcsó, az a különlegessége.
5: Ilyen napidőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. És akkor, tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
4: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
5: Nem.
4: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal és üres üzletekkel. Ez a Walk of Fame.
6: Ez tényleg.
4: Ott voltál?
6: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
4: Hát igen, most ott egy csillagra oda van, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
6: És tényleg az a környezet, amit mond, üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok, van olyan csillag, ami rajta.
4: Ez nem tűnik erősnek, ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás válad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
5: Nekem tudod, mi volt ilyen?
4: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
5: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolctapolcán.
4: Ami most leégett.
5: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
4: És felállt. Nem jó?
5: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban, nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület, nem túlzó buszokkal jöttek a lengyel turisták.
4: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
5: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrényt, be tud a cuccodat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, de kimegy a pokolba, kimegy Mennyországba.
4: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
5: Muszáj bevállalni, hogy a gyerek. És ugye ott van a barlangos rész, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mintha megetted ezt a csigát.
4: sok apró sejt küzd a vastag beli kanyarokkal.
5: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek be.
4: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
5: Gondolj bele, és ott állsz, és nézze bele, és azt látod, hogy tele van te mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten, sem morálisan.
4: Csak nyomják.
5: Igen, és akkor...
4: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki.
5: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek,
4: a szlovákoknak. Tartsd, semmi nem megy be.
5: És úgy mentünk, hogy egy gyerek befeszítette teljes testet, én fogtam őt, egy fadeszkát, így vittem még. Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely. Csak akkor még nem voltak ennyien.
6: Fölkapták.
4: Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló, rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanösvény.
6: Már a neve is jó.
4: Egyébként ez úgy a jó, hogy elolvasott hétvégén, rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, de nagyon jó lesz, mit fogunk menni?
6: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép. Épp lesz a hétvége.
4: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
5: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
4: Vannak jó tanösvények.
5: De jó, de most
4: vannak jó tanösvények.
5: A teknős béka tanösvény. Az nem egy párduc tanösvény.
4: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire oda jössz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
6: 2009.
4: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
6: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány megvan. Láttátok
4: már? Ez a Brüsszel egyik nagy jelképe.
6: Nagy?
4: Vagy,
6: igen, nagy? Hát, nagy, hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
4: Kicsi.
6: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is. pár utcával arrébb.
4: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, ki, nem mész.
6: Hát az a város jelképe.
4: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát
6: ha már ott,
4: ha már
6: vagy,
4: ott vagy, megnézed a
5: pisilő kisfiú. Ne brüsszelezzél, ne
4: brüsszelezzél. Megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a kilencjükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementünk odol fotóztunk, a vala volt fehér, így csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, végig főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündik ült nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
5: Most leugyozni a szalmabálát.
4: Az abszolút,
5: az, igen. Az nem annyira helytálló.
4: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
6: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
4: Az is hosszabb. Az is korán indult. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is
6: az
4: szépek.
6: Új, de szép,
5: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
6: Ugyanez mondjuk a Ausztria, Hallstatt.
4: Hallstatt.
6: Az megvan, a tópartján a kis gyönyörű, igen, falucska. Igen. Egy, igen, sor ilyen, egy sor ház,
4: egy
6: sor, van.
4: Igen.
6: Lépni nem tud a turistáktól.
4: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Visszadtak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
5: Jaj,
4: két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Nem vettek fel az egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted? A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést!
10: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
11: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 06 52 373 832. www.csegecsárda.hu.
12: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
13: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
14: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
15: Hirdessen nálunk!
16: reklamkukac.mcdb.hu.
17: Ma is 17 órakor a lemezjátékban.

0: Játék. Reklámot hallottak. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Teljesen leáll a paksi atomerőmű. A bajor miniszterelnökkel találkozott a kormányfő. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. A paksi atomerőmű 42 éves történetében először teljesen leáll a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtök délután. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és a közületi energiafelhasználási igény, tette hozzá. A miniszterelnök kijelentette, mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy bár ilyen állás még soha nem volt, ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik. A kormány a következő napokra több egymásra épülő biztonsági lépéssel készül. Elsőként mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítják a szükséges villamos energia importot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól termelés átütemezést, önkorlátozást kérnek. A miniszterelnök megismételte kérését a lakosság felé, hogy aki teheti, a 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a kórházak, a szociális intézmények és az ország működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások ellátása kiemelt védelmet és figyelmet élvez. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretnék, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte. Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. Magyar Péter a gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az MTI kérdésére a miniszterelnök beszélt a német vállalatok esetleges újabb magyarországi beruházásairól. Elmondta, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter többször tárgyalt már az Audi, a Mercedes és a BMW vezetőivel, és vannak tervben újabb befektetések, fejlesztések. Közölte, örülnek annak, hogy a debreceni BMW gyár megkezdte a működését, és már 50 ezer autót gyártottak Magyarországon. Ez nagyon gyors felfutásnak számít. Megjegyezte, a Mercedes is fantasztikus számokat produkál.
2: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Japánban egy szokatlan bár hívja fel magára a figyelmet, azzal, hogy átilakítja a hagyományos munkai kultúrához fűződő viszonyt, a hely különlegessége, hogy kifejezetten azoknak szól, akik fontolgatják, hogy ott hagyják a munkájukat. A vendégeket arra ösztönzik, hogy nyíltan osszák meg az érzéseiket a kiégésről, a frusztrációról, vagy a karrierükkel kapcsolatos kétségekről. Beszélgetned kell, a személyzet speciális képzésben részesül, hogy ítélkezés és nyomás nélkül hallgassa végig a történetedet, hogy mennyire vagy kiégve. Ez egy bár tulajdonképpen, most lehet, hogy vannak snackek, vagy tudsz enni, de hogy kiképzett személyzet vár téged azért, hogy egyrészt jó sok sósmogyorod sört, és minden más fogyasszál, hogy benyújtsák a szemlát. Kettő, ugye az van, hogy akkora baj a kiégés Japánban, hogy a hosszú munkaidő, a merev hierarchiák és a magas elvárások miatt oda vannak a japánok már egészen fiatalon a mentális egészségük. És kitalálta ez a bár, hogy nyitnak egy ilyen coaching jellegű, kicsit ilyen terápiás jellegű helyet, ahol szakemberekkel tudsz beszélni, hogy miért vagy kiégve, ne legyél öngyilkos, mi az, ahogy meg tudsz ebből lépni ebből az élethelyzetből, hogy tudsz ebből kijönni. És
5: a legjobb helyre viszed a problémádat, egy kocsma.
4: Egy kocsmában.
5: Mindig megoldás. Ugye, a japánoknál ez azért érdekes, mert ott ténylegesen az van, hogy inkább beülsz valahova, és nem mész haza, hogy a család előtte nagyon jó embernek tűnjél, hogy mennyit dolgozol. Tehát a jó ember mérték egysége, hogy Japánban az kicsit az is, hogy megrohad a munkahelyén. Tehát náluk ez egy különösen érzékeny pont, és tényleg az van, hogy egy csomóan szeretnének váltani, de inkább nem váltasz, mert mit fog mondani majd a család, a környezet, hogy ezt ne csináld.
4: Iszonyat magas az öngyilkosság, ugyanakkor az van, hogy ők úgy vannak ugye kondicionálva, hogy nem nagyon beszélhetsz erről. Tehát ez nem illik sem kiadni, sem elmondani a nyomorodat, a kiégésedet, a problémáidat, és nem nagyon tudják megbeszélni. Tehát ez egyfajta tiszteletlenség kérdezni, a másikat, hogy fél látom, nem vagy jó pazban, mi van. Kettő, hogy nem szokták meg a panaszkodást, meg ezt a fajta kitárulkozást. Magadban tartod, megoldod, vagy beesel a metró elé, ha akarsz, csak ne délután négyig, mert akkor akadályozod a forgalmat. Borzasztó magas az öngyilkosság, ugye? Tehát hihetetlenül kicsekkolnak, nem bírják. De hogy hagyományosan tabunak számít az a téma, hogy az elégedetlenségről szóló beszélgetések nem panaszkodnak. Ami nem tudom, hogy jó eszély, de én nem merné a kiönteni a lelked, meg kicsit elmondani, hogy miben vagy, azért az jó érzés, mert egy kicsit úgy érzed, hogy megkönnyebbülsz.
6: Ez a csapos vajon mitől más, mint egy hagyományos csapos?
4: Itt nem csak csaposok vannak, hanem ülnek bent rendes terapeuták, bent ülnek szakemberek.
5: Azért mondtam, hogy a kocsma a legjobb terep, és igaza van Julinak, mert az valahogy, ha bemész egy kocsmába, várd a haverjaidat, vagy egyedülmész be, az biztos, hogy ha letámaszkodsz a pulthoz, 2 percen belül a csaposnak mindent elmesélsz. Mindent.
4: Valami, mi így éltünk, ugye?
5: De szerintem nagyon sokan, valami késztetés van benne, azért, mert ott van egy ember, aki bár hivatalból is nyilván a borla valóért, de meghallgat téged, és nem ismer, és az egy olyan jó föloldozás.
4: Igen, vagy idegennek tudod elmondani.
6: Megitat. Tehát, hogy pont azt az első italal átüti a gátakat, és rögtön megnyílsz, tehát, hogy megbeszélni akarsz.
4: Abszolút, igen. És hát Szabi el is küldte ugye a lényegét ennek. Jobb egy kócsma, mint holnap egy kócsma. Szabikem, nagyon esélyes, hogy arra, hogy te ezzel naphallgatója legyél. Mely munkák leginkább okozzák a kiégést itthon szerintetek? Ha mondanatok kéne 3 szakmát, ami tényleg nagyon kiéget, akkor hol vannak leginkább kiégve az emberek szerintetek?
6: A körmösöm.
4: Egy körmös? Szerinted egy körmös? Minden melóban ki lehet égni, ami ugyanaz?
6: Atya, úristen, milyen sztorikat mesélek, hogy mik... Hát ez egy aranybánya.
4: De hogy ő jó sztorikat hall, hogy ki van égve?
6: Ez borzasztóan fárasztó lehet minden nap végighallgatni ezt. Igen, a gyerek most hasmenést kapott.
4: Ilyen alapon minden munkában ugyanazt csinálod. Itt mondjuk még van, vagy egyfajta kapcsolódban.
5: Szerintem a szolgáltatóiparban vannak ilyenek, tehát a fodrász, mert a fodrásznál is ott van, beülsz, és elkezded mondani, hogy ja, már megint a izé, ez meg az, meg amaz. Tehát az összes ilyen szolgáltató, aki emberekkel találkozik, akkor az kiégett?
6: Hát én szerintem egy idő után mindenképpen. Én már nem terhelem őt a saját kis siralmaimmal, úgyhogy inkább csak befogom a számot.
4: Inkább meghallgatod őt, és te égsz ki közben.
6: Nem, tehát én szerintem vannak, akik igen, így azért járnak ilyen terápia jellegűen, oda járnak és elmondják a problémáikat. Azért ülnek le, hogy valaki meghallgassa őket. Szerintem a másik ilyen, aki egy borzasztóan sokat
4: hallgat. Igen, tehát úgy mondjátok munkát, hogy nem tudjuk, hogy ő neki tényleg kiégése, csak így azt gondolod, hogy szerintem ez a szakmában nagyon ki lehet égni. Úgy mi?
6: Házi orvos, hallod. Hát oda szerintem a nyugdíjasok így járnak. Hát ez egy program.
5: A miénk nem. Nem? Irénke néni imádja. Azt figyelj, mindenkit, anyámat beviszem, ezek mindent megbeszélnek. Én szerintem ő nem.
4: Én inkább azt gondolom, a monoton munkák.
5: Úgy van, én is.
4: Tehát,
5: azt
4: hogy
5: mondtam,
4: a monotonitás.
5: A gyár, a sor, ahol 10 éve ugyanazt az egy alkatrészt rakod össze.
4: De várjál, és lehet, hogy mi az unalmat keverjük össze a kiégéssel, és közben jobban kiéget az, ami érzelmileg igénybe van, ahol stressz van, ahol meg kell felelned, ahol nagyon nagy a nyomás rajta. Tehát sokszor ugye mi a monotonitással mondjuk, hogy kiégek abban, hogy teszek egy csavart. De zéró felelősség nem tudom elrontani, megszoktam monoton, de lehet, hogy egy üzemorvos, vagy egy orvos, vagy egy belgyógyász, vagy egy tanár, vagy egy mit tudom én, tehát, hogy ahol nagyobb a felelősség, az valahogy jobban fel is perzsel közben, mert hogy a végletekig ki vagy használva érzelmileg, fizikailag, mentálisan, mindenhogy.
5: De
4: nem biztos, hogy a monoton munka...
5: De várj, abban van feladat, érted? Tehát az legalább izgi, ott legalább van felelősséged, benned van a továbbfejlődés lehetősége, egy csomó minden. Mi a francot fejlődsz tovább, hogy a 8-as anyát pakolod a gépsorra?
4: Oké, mondjuk mondok, oké, ezzel be lehet, akkor ügyfélszolgálat, tessék? Ülök 8 órát, és hülyék telefonálnak, hülye kérdésekkel, hülyeségeket beszélve kiégsz, vagy mindig mással beszélsz, pörget a dolog, vagy ezek ilyen időszakos munkák, hogy egy ideig bírod.
6: Én szerintem ez csak egy ideig lehet bírni. Szerintem egész egyszerűen az néha felhívnak, megkeresnek ilyen marketingesek. És én mindig nagyon udvariasan küldöm el őket, elnézést kérek, nem érek rá, dolgozom, határidős munkám van. Vannak emberek, akik csak simán elküldik őket az anyjukba olyan minősítetlen stílusban, hogy tudod, csak így nézel,
4: hogy nagyokat, miért, aha.
6: És tudod, ebből van neki 120 egy nap. És nem mond nekem, hogy ez nem folyik át. Tehát, hogy ez megdagad egy után.
4: Szerintem a multinál is nagyon kiégsz. Tehát, hogy a multi is egy olyan, hogy egyszer katona vagy, csinálod, nem látod, hogy miért csinálod, ki vagy zsigerelve, bent vagy, gépezetben vagy, egy nagy monstrumot viszel, de igazából tényleg egy ilyen kis szolga vagy. A nagy multik azért ugye éreztetnek bizonyos dolgokat, de sokszor nem érzed, hogy hol dolgozol, mert nem vagy úgy kezelve. Az is borzasztóan pörgethet, tehát az is egy olyan meló.
6: De
4: nem?
6: De most arról beszélünk, hogy az a fárasztó, hogy más embereknek a problémáival kell foglalkozz, és ők szívják ki az energiádat, vagy arról beszélünk, hogy egész egyszerűen olyan munkát.
4: Mindegy, a végeredményéről beszélünk, hogy 5 év után, 10 év után az van, hogy atyaisten nagyon borzasztóan ki vagyok égve. Tehát szerintem nem feltétlenül a monoton munka éget. Ha szereted, és te abban jó vagy, és te minden nap elmész, és visszaszítod, szeresz valahova, és te élvezed az ügyfelekkel a kapcsolatot, akkor 30 év után se égsz ki, pedig monoton munkát csinálsz, leszeded a szűrőt, berakod, és azt mondod, hogy egy év múlva itt vagyok, jövök. De szeretem, csinálom.
5: Se kéne kiégnie a Juli körmösének, hiszen ő is a körmöt építeni, valószínűleg szereti meg festeni, meg lakkozni, meg mit csinálnak ők. De a Juli azt mondja, ugye, akkor így a vízcsapszerelő ember, akit te mondtál, az is kiéghet abban, hogy már megint meg kell hallgassak valakit a nyomoráról, míg szerelem a csapot.
4: Aha, igen, ez érdekes, érdekes.
5: Habitus hogy... kérdése is.
6: Volt olyan melótok, amit gyűlöltetek?
4: Én soha nem dolgoztam.
5: És nézd meg, meddig jutott, látod?
4: Én ezt hát tök komolyan mondom. Igen. Tehát azon ki, hogy egy nyári munkán elmentem építkezésre dolgozni, én 20 évesen elkezdtem csinálni ezt a valamit, amit még most is csinálok, de minden nap megkérdezem, hogy valójában mi ez? Valójában azért kapunk pénzt, mert beszélünk.
6: Olvasd
4: el a munkaszerződéset. Ráadásul a minden nap elmondja, apa, nem csinál semmit, csak beszélsz, azt mindenki tud. De én nem, nekem soha nem volt munkahelyem.
5: Tehát nekem se olyan egyébként, nekem se.
4: Kinek ki vagyok égve, de
5: nem. Na, akkor ebbe is ki lehet.
4: Akkor ebbe persze, ebbe is ki lehet. Hát felperzsel, hát feléged.
6: Elmondtál mindent.
4: Még 6-szor elmondtam mindent, és 8-szor olyat, semmit nem akarok, érted? Hát csodálkozok.
5: És meg is írják. Na, az éget igazán, amikor nem értik.
4: Hogyne, hát szerintem a mi szakmában is ki lehet.
5: Mi nem csináltunk, szerintem. Én csináltam középiskola utolsó évében, egy hónapig a BHG-ben egy ilyen elektromos cuccokat szerelő gyár volt Békés Csabán, és ilyen rohadt nagy szürke szerelő szekrényekbe kellett bekötni egy darab kábelt. És én a második héten azt mondtam, hogy én ezt nem akarom csinálni.
6: Meg akartál halni.
5: Meg akarsz halni, hogy minden nap ugyanazt a sárga kábelt oda teszed, becsavarod, eltolod a dobozt. Új doboz, sárga kábel oda tesz, becsavarod, elt. Na, én például azt gyűlöltem, hogy az annyira monoton volt,
4: hogy
5: arra azt mondtad, hogy nem, soha.
6: Nekem a hostess meló volt ilyen. Egy időben hostesskedtem, kóstoltattam.
5: Na, de ott is más csináltam mindig, nem?
6: Hát, amikor 6-8 órát állsz egy ilyen külvárosi ilyen raktárházban, egy pult mellett, amit te vittél oda, te szereltél össze, és egyszer csak megindul egy ilyen horda föléd, hogy megkóstolja a parizeres zsömlédet, vagy kipróbálja, hogy felszívja a Pampers, a magja, a nedvességet, és így állsz, így szerencsétlenül jel egy ilyen pelenkával a kezedben, és locsolgatod a pelenkát, akkor azt érzed, meg akarsz halni.
4: Szerintem a magas stressz faktor is nyilván benne van, tehát hogy ha nem tudom, mit tudom, én tényleg olyan munkahelyet dolgozom, mint ápoló vagy, és magas a stressz és felelősség rajtad, az is a kiégés. Akkor jöttem rá, hogy ki vagyok égve, 20 éve dolgoztam vendéglátásban Olaszországban, nagy forgalmú turista helyen, amikor mosolyogva tudtam volna a vendéget egy székkel agyonverni, némelyiknek meg ott a teraszon belepisilni a tányérjába evés közben. Igen. Akkor vettem észre, pontosan akkor tudatosult bennem, hogy kiégtem, amikor tusolás közben elvesztettem az
6: Némi.
4: Bocsánat, nem kirőgjük. A megfogalmazása jó, hogy van benne irónia, önirónia, tudod, tetszik, hogy igen, gyerekek, nézzünk rá magunkra kívülről. Mikor elájultam az zuhany alatt, szerintem kezdtem gyanakodni, hogy valami nincs.
5: Baj van.
4: Volt, hogy naponta többször kiégtem, üdv egy BKV busz. Köszönöm. Hát nagyon jó. Az...
6: Édesanyák rengetegen írnak.
4: Édesanyák.
6: Fú, kisgyerekes, aki otthon van 0-24-ben egy vagy két kisgyerekkel.
4: Jogos, és lehet, és érezhetik, és ne utálják magukat, és abszolút jogos, amit éreznek, és tökre benne van. Tehát ez a fajta érzelmi kiégés, igen, ez abszolút benne van. Mom burnout, ugye ez egy létező pszichológiai fogalom. Tehát állandó nyomás van, borzasztó kialvatlan vagy, iszonyatos érzelmi stressznek vagy kitéve, mert ott van egy kicsi síró gyerek, amivel még azért nem nagyon tudsz mit kezdeni, nem érted a jeleit. Izolálva vagy, hormonváltozásod van, szülés után még szorongsz, depressziós, és lehet, hogy jól csinálod el, tehát ez a mom burnout, ez abszolút létező. Protokollos rendezvényekkel foglalkoztam, akkor lett gyanús, hogy kezdek kiégni, amikor a kint parkoló céges kocikhoz lépve az első sofortőr azt kérdeztem, te melyik faszkalapot hoztál?
7: Júj, de őszinte elszólás.
4: Júj, de jó, mennyire tipikus, igen. Katonának lenni 8 éve teljes kiégés, ráadásul fel sem mondhatok, tényleg semminek semmi értelme, minden haveri alapon működik, és abszolút örökzöld, ami kocka, azt gurítjuk, ami kerek, azt visszük. Vámos voltam az ukrán határon, az monotonitás, amikor minden útlevélből kiveszem az eurót?
5: Nem, az kellemes érzés.
4: Akkor sem jöttem rá, hogy mikor égtem ki, mikor sírva keltem, sírva aludtam el, olyan volt, mint egy zombi robot üzemmódban dolgoztam, amikor teljesen összeomlottam, csak akkor kértem segítséget, akkor hallottam először a burnoutról. Ez 13 éve volt. Igen.
5: Van egy olyan SMS-ünk, aki irodai hallgat, vagy igen, irodában dolgozik, és állt az egyik reggel a buszmegállóban, és 4 busz ment el, és nem volt képes fölszállni. Állsz, tudod, hogy erre a buszra föl kell
4: igen,
5: szállnál?
4: De nem teszed meg.
5: Nem. Azt mondta, hogy azt írja, hogy nem működött a teste. 4 busz ment el.
6: Ó, de durva.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
8: Had a bad habit.
3: Folytatjuk!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
3: Forró a nyár, tűsölj a mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban.
4: Jön a 45. Kösejkupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31. augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31. augusztus 2 között a Kösejkupán.
5: Hű, stabil optikai net féláron.
6: Bizony, ennek a felesen tréfa.

0: számon.
1: A fogyókúra általában hétfőn kezdődik, az eredmény pedig akkor, amikor szakember is segít. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpont dietetikai tanácsadásán. Időpontfoglalás a medilum.hu-n.
2: Ajándékozz pihenést! Phuket Spa Thai Massage, több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában!
0: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
3: Mindenhol ott vagyunk.
4: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Ben. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Teljesen leáll a Paksi atomerőmű. Ingyenes programokat szervez a vagyonkezelő. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először teljesen leáll a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán csütörtök délután. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és a közületi energiafelhasználási igény. Tette hozzá. A miniszterelnök kijelentette, mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy bár ilyen állás még soha nem volt, ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik. A kormány a következő napokra több egymásra épülő biztonsági lépéssel készül. Elsőként mozgósítják a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítják a szükséges villamos energia importot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól termelés átütemezést, önkorlátozást kérnek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Akik rendszeresen veszik igénybe a DV Parking Kft. Szolgáltatását, azok bérletet is vásárolhatnak a felszín és a mélygarázsokban történő parkoláshoz. Egy bérlet csak a vásárláskor megjelölt és beregisztrált adott rendszámú járműre érvényes. Látható egy havi, negyedéves, féléves és éves érvényességgel.
0: A DV Parking információit hallották.
2: További híreink. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. A szervezők azt szeretnék, hogy minél többen tölthessenek együtt tartalmas időt, ezért a programokat úgy alakították ki, hogy azok a közös kikapcsolódásra és az élményszerzésre épüljenek. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé augusztus 1-én. De az új kert, alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
4: Balázsék, most felvételről szólnak!
3: Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Egyszerű kérdést szeretnék nektek föltenni, ne lesz a monitoromról. Légy szíves, képzeljétek el egy gyönyörű hajóutat.
6: Megvan.
5: Oké, okay, megvagy. Tudod, sok emeletes, oké, okay, ez is meg.
6: Royal Caribbean, nem mindegy, mivel megyünk.
5: Carnival Cruise, Sunshine.
6: Nem, rossz, de csak Royal Caribbean, nem mindegy.
5: Jó, oké, okay, okay, okay, most véletlenül ide keveredtél.
6: Hát nem értem a plebs, hogy tud ezzel a hajóval utazni, nem mindegy, nem számít, menjünk ezzel.
5: Oké, okay, mész a Karib tengeren, csodálatos tájak, tudod, hogy fantasztikus ellátás, minden van a hajón, amint csak akarod, és egyszer csak lemész az ebédlőbe, és azt látod, hogy verik egymást az emberek.
6: Imádom. Azonnal filmesztelre vetközöm, és bevetem magam a tömegbe.
5: Tehát fogalmad nincs, hogy miért verekszenek.
6: Ugye? Ne én levetkőzöm ezt el, abból nem, abból nem sosem volt. Igen, haj, fúgyom, hogy nekem ezt felednek kell lennem. Gyerekek, legyünk vesztelenek, ez innen indul. De várj, de mi az, hogy össze egy hajón?
5: Egy hajón, egy ilyen nagy szálloda, hajó, tényleg csodálatos berendezéssel, aranyak.
6: De tehát azt gondolod, minden... hogy tudod, mindenki jól fölöltözve, szépen megy vacsorázni, parfümhegyek, szép ruhák, dióraba mindenki, nagyot vacsorázunk, foglalt asztal, öntjük a pezsgőt, a kaviárt, nagyon, nagyon elegánsak vagyunk, hajózunk a Karib-térségben, fú, de fancy. Mind tudnak összeverekedni.
5: Ugye várod a kapitányi vacsorát, ahol kiöltözöd.
6: Igen, van, az egy van egy kiöltözős vacsi.
5: Már tudod, hogy a következő célállomása nem tudom milyen karibi sziget lesz, ahol majd a kókuszpálmák között a hófehér tengerparton sétálsz, és ebben a piatban leérsz az ebédlőbe, ahol emberek ütik, verik, rúgják egymást.
6: Azt a mindenit! Azt nem, ide nem biztos, hogy mesztelen vagyok. Ez egy kicsit komolyabb bugyó, mert azt gondolom, a papa, mama meg néhány verekednek. Itt elég komoly bugyó van.
5: Nem, olyannyira komoly, hogy a biztonsági őrök itt az egyik az elment. Tehát, hogy azt mondta, hogy ez gyereke kezelhetetlen ez a történet. Jársz le nyugodtan még egyszer, Zsül.
6: Egészen durva bugyó.
5: Jó, te látod, ő itt fut.
6: Igen, svédasztalos kaja. Én nem tudom, hogy itt két banda esett egymásnak, vagy mexikóiak, vagy feketek. Itt mindenki van.
7: És fentről a pult tetejéről meg drukkolnak, és kamerázók.
6: És vannak a kamerázók, akik azért felveszik a bunyót, hogy bármi lehet. De az apropót nem is tudják, hogy
5: de
6: mi volt?
5: De tudjuk.
6: Mi verekedtek össze?
5: Elfogytak a csirkeszárnyak.
6: De egyébként ezt Magyarországon sem tudnám képzelni.
5: Elfogyott a csirkeszán.
6: Jó, de jó, hogy ez máshol is megtörténik. Ugye, azért.
5: És én pont arra gondoltam, hogy végre egy csillogó fény a vaksötét éjszakában, hogy nem csak mi vagyunk ilyenek, hogy amikor ehetné egyébként lazacot, ehetné, nem tudom, rántott húst, akármilyen, oké, van egy nagy adag csirkeszárny, roppanósra sütve, pirosra, és az utolsó három maradott, amit te ki akarsz venni, ám jön valaki, aki elveszi előled.
6: Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy úgy indul, hogy beáll eléd egy csávó, te már figyeled, hogy nagyon kevés van, de még abba bizony, hogy pár marad, és a csávó fölpakol egy halmot a tányérjára, és végignézed azt, hogy elfogy, annyit vissza, mennyit sose tud megenni, és ott eldurrant. Tehát ott jön a Michael Douglas összeomlás, és ott eldurrant, és mondod, hogy nagyon nem. Adjál át egy pár, és a csávó mondja, hogy nem, de elfogyod, adjál pár, és ott elindul a bunyó. Tehát valószínűleg az a fogyás pillanatában indulhatott.
7: Én a Fornetisnél szoktam ezt érezni.
6: Nézed a legváros túrost, ne jöjj hozzá.
7: És hallod, hogy már nyitja a száját, hogy abból a sajtosból szeret, nem visszad el. Ez utolsó.
6: A csirkemájashoz nem nyúlsz. Megöllek.
7: De hát ne vieskedj már egy luxus hajón. Hát oda olyan emberek mennek, akiknek hát valószínűleg megengedhetik maguknak azt, hogy tehát, hogy jó módúan.
6: Hát meg azt gondoltad, hogy el is fogy, akkor azért viszonylag gyorsan visszatöltik. Tehát, hogy erre azért megvan az infrastruktúra, nem? Hogy elfogyott, oké, várok két percet, visszatöltik. Tehát, hogy mennyire éhesnek vagy elvetemültnek kell lenni, hogy leteszed a tányérod, odaszólsz az asszonynak, hogy fogd meg a söröm, és elindulsz verekedni, hogy szerezél magadnak csirkeszárnyat. Mennyire alantas, miközben kifizettél 4000 dollárt, hogy hajózzál a Karib-térségben, nem?
7: Egyébként annál bosszantóbb nincsen, amikor egy ilyen svéd asztalos asztalnál ott áldogálsz a kis tányéroddal, te jönnél, és tényleg az utolsót veszi ki előled, és ott állsz kicsit csalódott.
6: Jó, ki hogy viselkedik svédasztalán, tessék? Kinek mi a túlélése, kinek mi a stratégiája, ki hogy megy? Éhes vagy, ott vagy, all inclusive nyaraláson vagy, 6 óra, fogod a tányér és elindulsz. Ugye elindulsz vadászni, ez innen indul, vadászol.
7: Felméred, hogy mit lehet enni. Igen, az első.
6: Te az vagy, aki először körbe mész.
7: Én először körbe járok, megnézem, hogy mi a kínálat. Amatőr
6: vagy. Júj, de profi.
5: Nem, amatőr.
6: Tesz egy kört, hogy
5: hát
6: mit akar enni.
5: Hát nem jó, mert addig kiszedik. Hát érted? Mire kiszúrod, visszaérsz, nem lesz mit enned.
6: Te vagy az üres tányérra köröző. Csak kaját szemléző.
7: Körbejárok.
6: Igen.
7: Kicsit mérgesen nézek a gyerekekre, akiket elküldenek azért, hogy szedjete le a tányérját, és tudom, hogy annyit szed ki, hogy nem fogja
6: rohadt ideges a svéd asztalnál. Egy gyerek a kis spagettit szed előtte, felrugdosnám őket.
7: És barominek pazarlás is, mert nem tudod, hogy nem fog annyit megenni.
6: Picit a könyökén mindig lökni kell.
5: Hopp, nézd már,
6: hogy elszaladt ez a tányérja.
5: Szedd csak föl, kisfiam, addig
7: észre. Ennek megvan a rendje. Én cirkálok, Miró addig asztalt foglal.
6: Jó. Új, de profik vagytok, a cápázók, oda néz, te felpásztázod a kaját.
7: Felpásztázom, igen, és utána váltjuk egymást.
6: Ő te foglalod, és ő pásztázik. Majd kényesen mentek haza, ha folyamatosan pásztáztok, és asztalt kerestek, sokat nem esztek.
7: Pásztázok, Miró már ott ül az asztalnál, tartja a helyet. Én odaülök, leülök, leveszem a tányéromat, ő is elindul pásztázni, összeszedi az előételt, és utána váltunk, és néha találkozunk az asztalnál.
6: Én teljes magányosságba vonulok. Ott hagyom a családot, és elindulok. Én vadászom. Tehát, hogy vadászom, borzasztóan szemtelen vagyok, iszonyatosan tolakodom. Rettenetesen parasztba nyom. Én figyelj, ha éhes vagyok, én olyan könyörben teremből tudok át minden svéd asztalnál, engem nem érek az idős néni. Én úgy lököm föl, hogy semmi.
7: Te veszed el az utolsó csirkeszárnyat?
6: Ha nagyon ideges vagyok, kiveszem a tányérjából. Látom, hogy elvitt az utolsó szeret görög dinnyét, komolyan meg sem. Sokat jártunk régen Törökországban, ott ilyen iszonyatos all-inclusive szállodák. És azt látod, hogy egyébként ez Magyarországon is így van, bármilyen fogadás van, ott mindenkinek vérben forog a szeme. Tehát a svéd asztal, ez egy harc, ott vagy harcolsz, vagy eltapostál. Szerintem ott két választásod van, vagy megölnek, vagy ölsz. Én az vagyok, aki ölt. Tehát ha nagyon éhes vagyok, mészárolok, megnézem, hogy hol a leghosszabb a sor, biztos, hogy bemegyek keresztbe, beállok a legelejére, átnyúlok keresztbe, figyelj!
7: Fú, de gyűlölnél.
6: Most ott áll köntösbe, papucsba, érted? 3-4 órát vár. Beállok mögé.
5: Na, hát nem.
6: Nem mész oda cápázni? Hát de hogy nem.
7: És te vagy az, aki amúgy a félpanziónál, vagy teljes panziónál már a kapunyításkor ott áll?
6: Nem. Az nem. Meg mindig abban bízom, hogy 6-tól van vacsi, 8-kor leürül. Lemegyek, és látom, hogy never. Ez nem fog leürülni. Akkor viszont harcolunk. Na, gyertek. Egy lapostányért. Utálom, barátaim. Egy lapostányért. Ez egy csata. Szerintem ott vagy harcolsz, vagy eltapod. Nem így van?
5: Ott nincs időnézelő.
6: Nincs idő.
5: Ott azonnal beszedsz minden.
7: De nem szedett be, mert korlátozott a gyomrom kapacitása.
6: Akkor neked van egy előjátékod.
5: Az all inclusive, ott a gyomor végtelen.
6: Igen, tényleg.
5: Nincs.
6: És miért van az, hogy mindenki sokos állapotban van a svéd asztal? Tehát ott egy ilyen pszichotikus állapotban vagy. Magyar szállod a külföldi, ott egyszerűen betépsz.
7: Mert a bőség szarú.
6: Betépsz, sokkal éhesebb leszel, mint ami vagy valójában, és tudod, hogy ha az a roseibli elfogy, nem lesz több. Tehát,
7: hogy nem így van. Pontosan tudod, hogy 3 perc múlva újra töltik.
6: Ugye, a csirkemás risotto elfogy, kész. Az amikor néni kiveszi, nem lesz több. És akkor harcolsz.
7: De hogy egyébként tök durva.
6: Nem
7: az,
6: vagyok
7: hogy egyet, azt
6: senki nem vagyok tekintete, gyerekidős,
5: beteg, rokkad,
6: mindegy.
7: Ha be van fizetve a félpanzió, vagy az all inclusive, azt le kell enni.
6: Nem is ez, hanem hogy legyünk túl gyorsan a vadászaton, tudod, és jön a jó része, hogy együnk. Harcoljuk meg, amit meg kell, nem távozzunk a csatamezőről. Tehát ez van. A robokat hagyjuk hátra, és menjünk.
5: A maradékon meg
6: persze,
5: majd
7: de akkor te borzasztó vagy az, aki egy tányérra teszi az előételt, a főételt, a desszertet.
6: A gyümölcsöt, a desszertet, leöntöm egy kis ivólével, ráöntöm a kólát, ráöntöm a forró húsleves, rádobok egy kis somlóit, tehát én ezt menjünk, csapassuk.
5: Ezért tanulsz meg egy kézzel 3 tányért vinni, hogy gyönyörűen föl tud tenni. Ott nincs olyan, hogy majd visszajövök. Nem lesz, és nem fog ugyanúgy kinézni. Testemmel árnyékolok, oké? Okay? Testemmel árnyékolok, 3 tányért pincérfogásba összefog, és ahogy mész végig elejétől, attól végig mindent fölpakolsz. Ott utána, ott nincs én olyan, hogy majd elvisznek
7: valami. Ki.
5: Nem vagyok
7: a bunkó. A shavingből az egészen.
6: De tényleg, most elmész például a desszertes részhez, fagyis rész. Kiemeled az egészen. Azt látod, hogy a kisgyerek folyik a takony az órán.
5: Na,
6: próbálj megfogni az ura, ízét, ilyen szedőt, a fagyi szedőt, azt se tudja, hogy kell olyan béna. És tudod, próbálj egy nyomó, hogy arcé kiszedni a vaníliafagyit, te meg álszod.
7: Én olyan most segítek.
6: Fogom a kanalamat, belerakom a... Na, bistike, most majd kiszeded ezt a rohadt fagyit, hogy eltakarod színen a nyárba. Érted? És ott áll, és negyed óráig szed egy darab gombócot, miközben a diszkréten elhízott apuka mögötte már fenni a fenét arra, hogy 13 gombócot akar kiszedni. Most beelőzöm őket, vagy megöregedek? Hát persze, hogy beelőzöm őket. És azonnal elkezdesz harcolni. Ugyanez van a levesnél. Megy a tökölés, szed, forró a tárgyért, kiszedi. Figyelj, őrület. Tehát az csak így lehet szerintem.
7: Az a baj, én ilyenkor ilyen anyaüzemmódba kapcsolok.
6: Az mit jelent?
7: Az, hogy a gyerekeknek... Igen. Leülök.
6: Tejed, megindul
7: a tejed. Elfolyik
6: a tejed, vagy mit?
7: Nem, hogy beindul egy ilyen gondoskodási ösztön, és elkezdek segíteni a gyerekeknek.
6: Tehát, ne, nem Jézusom, tudja... a svéd asztalnál?
7: Igen, hát ott áll, eddig ér neki a személygér az asztal.
6: És akkor?
7: Nyúlkál bele, de nem tudja kiszedni.
6: Semmi, rácsapsz merőkanállal a kezére.
5: Kezére, hogy old meg, kicsim. Majd én kiszedtem utána, hogy bénázol, amennyit akarsz.
6: Koszos körölvel, taknyos kérdez. Na, takarodjál!
7: De előbb végzek, úgyhogy segítek neki kiszedni a spagettit, mert úgyis
6: azt segítesz kiszedni a spagettit. Én csak azt mondom, adod a segítek, elveszem a fogot, és...
7: És már viszem.
6: Hopp, kisfiam megint ilyes maradsz. Hát az élet kegyetlen. Az élet egy harc, jól megtanulod. Hát ilyes leszel ma is. Na jó. Ne segítesz a gyerekeknek.
7: Segítek neki, igen, mert hogy az egy dolog, hogy mellé szedi az egészet. Sokkal többet szed, mint amit meg tud enni, úgyhogy inkább szedek neki én, és utána elküldöm.
5: És ott állsz egész vacsora alatt, és jószolgálati nagykövetként, mint az Ábel, érted, Tamási Áron. Ő se Amerikában, ő csapolt a vizet, vagy mi volt már a regényben. Ott állsz.
7: Igen. Igen, a desszertes pultnál, a fagyisnál.
6: A fagyis, hát ott milyen szerencsétlenkedés megy.
7: Hát azért én oda állok néha, és akkor segítek a gyerekeknek kikanalazni a fagylaltot.
6: Na, ez cuki.
7: Vagy benyúlkál,
6: nincs
7: próbálja.
6: Nincs bennem részvét. Ilyenkor, ha éhes vagyok, nincs semmilyen részvét, nincs bennem.
7: És megkérdezem, hogy miért szeretnél.
6: Még meg is kérdezed, hogy mit szeret. Hát dobjál oda neki egy gombozót.
8: Cukorszóra,
6: ez is kérd. Cukorszóra, ez is kérd. Cukorszóra, ez is kérd. Te ezen cuki vagy, nem? Szerintem ott harcolni kell.
7: Annak a gladiátor vagy?
6: Meg nem bírom a nyomakodást, és gyorsan túl akarok lenni rajta. Tehát ez a verekedés rossz, tudod, és hogy valahogy menekülni akarsz.
7: De hát te vagy a verekedő.
6: Ezért verekedek én, hogy legyek rajta túl, önvédelem csak. Mindenki, minél előbb ki akarsz onnan menni, mert ott mindenki lögdösödik, mindenki gyorsan legyek rajta túl.
7: Mindenki kultúráltan állna a sorba, és végig is állják a sort, és mindenkinek jut. Te vagy az, aki előre megy, és mivel te előre mész, ezért a többiek vérszemet kapnak, és mennek után.
6: Egy dolog nincs miattam, sor. Tehát, hogy...
7: ez az. Meg pussál se.
6: Érted, aki sort csinál, az nem én vagyok. Én megfogom, kiszedem, ott se vagyok. Kész.
5: Vali már a személyzet előtt, ott van a reggeli nyitásra.
6: Hatkor verem az üveget. Nyissátok ki.
7: Te szobába fel nem rendeled a kaját akkor?
6: Nem, mi szeretünk így lemenni, meg szerintem az tök jó. Meg a szobába tudod mindig egy ilyen kis részét kapod meg. Tehát néha mondjuk egy-egy reggelit nem rossz felkérni, de én szeretek így lemenni vadászni.
7: Szereted a hangulatát?
6: Van ennek, persze, nem? Hát azért most elfogy a Petr Zsejmes krupli, hát azért ez milyen izgalmas. Oda érted, ott az utolsó csepp ivólé. Hát azért csak megharcolunk az utolsó barackos ivóléért.
5: Jó, megjött a legprofibb. Én oda viszem a széket a svéd asztalhoz.
6: Az jó. De hogy tényleg mi megy ott, egyébként tényleg mi megy. De török szállodákba és magyar szállodákba is. Tehát, hogy ott mindenki nagyon éhes, mindenki nagyon ellenséges.
7: Rosszul lét.
6: Tessék?
7: Oroszok.
6: Az oroszok nagyon durván tolják.
7: Azok mekkora tahók. Törökországba, az nagyon durva. Egyiptomba, brutál.
6: Elképesztően
7: tolják. Nálunk le van osztva. Tehát mi professzionálisan csináljuk. Karina megy a gyümölcslevekért. Én a mini pékáruért, Péter a kávékért. És utána mindenki megy külön portjára, de ezzel befoglaljuk az asztalt.
6: Megőrülsz, figyelj, leosztják, hogy milyen foglalják az asztalt.
7: És elindul a portja.
6: Én csak kulcsot meg szobakártyát dobok le általában.
7: Ez gyűlölöm.
6: Miért?
7: Na ez olyan, mint amikor amikor elmész a izébe a medence szélére, tudod, és ledobálod reggel a izet, török közödet.
6: Ketten vagyunk, hatot rakok. Bolondozol. Szerinted nem akarom reggel eldönteni, hogy a hatból melyik ágyon feküdjek.
7: Kint a teraszon kilépsz, azt gondolod, hogy van hely, odalépsz, és ott van egy mobiltelefon az asztalon.
6: Szállodában nincs nálam semmi. Csebi, vegyem le a műkezemet.
7: Ültesd le valamelyik gyereket.
6: Vegyem ki. Hát
5: és mi, hogy addig üljön ott a gyerek? Hát ő is éhes.
7: Ezért kell minimum ketten menni nyaralni. Hát az egyik foglalja az asztalt?
6: De nem foglalsz az asztalt, lerakod a szobakártyát, vagy a telefonodat, vagy arrébb rakod kicsit a zsebkendőt, vagy nem tudom.
7: Na ott... hát én viszont ebben vagyok kérlelhetetlen.
6: Leülsz oda, ahol le van foglalva? Hát na van. Szerintem az sokkal prostobb, mint izé verekedni a krémesért.
7: A teraszon ülni, nem bent a izében, az étteremben.
6: De a szobakártya, a telefon az azt jelzi, hogy vége van, haver. Arrébb rakod. Az kemény. És én vagyok a paraszt, érted, a vanília gömbbel. Meg a fasírozottnál. Miközben te arrébb rakod a cuccomat az asztalnál. Hát nem tudsz mit lerakni egy szállodában. Nincs nálad nagyon semmi. Mert a mobiltelefon, ha olyan a hely, akkor azt lerakom. De ha nem, akkor necces, de a szobakártyádat tudod lerakni. Nagyon nincs más nálad. Nem egy szállodában.
7: Ennyi egy narancslé.
5: Ott van a profik, látod?
6: Komplett menüvel foglalják az asztalt. Pékáruval, narancslével, meg izével.
5: És olyan nincs, hogy egyikőtök addig ott marad, míg a másik kettő vissza nem tér?
7: Nem. Elmegyünk három portja. Kész. És milyen érdekes, hogy hajlamos vagy, amikor ilyen befizetett kaját van, hogy túlzabálásra. Tehát addig eszel, amíg rosszul nem leszel. Tehát, hogy nem az van, hogy van egy ilyen mértékletesség, tartod a diétádat, vagy minden, de ha be van fizetve, akkor
6: Én például pont az ellenkezők mérni meg. Azt veszem észre, hogy a svéd asztalnál hamarabb jól lakom, mert annyi kaja van, és annyira eltelsz attól, hogy amennyit látsz, hogy szerintem vizuálisan már a felével jól laksz. Én például nem tudok sokat enni. Tehát, hogy borzasztóan, proston tolom, de nem ilyen megrakott tányérra, nem bírok sokat. És rájöttem, hogy nem kifizetődő. Tehát, hogy én például saját a svédasztalos, ilyen, nem tudom, török szállodában voltunk, nem tudsz annyit enni, mert végig szeded, megnézed, és a felével eltelsz. Nem eszem sokat, fura.
7: Akkor neked már az all you can eat sem olyan.
6: Az all you can eat, hát én azokban nem nagyon járom. Amerikában van sok all you can eat. Ott van ez a rendszer kialakulva, de az nem is. Ez az $5 befizet, mint a kaszinóba, és akkor annyit eszel, ez Magyarországon annyira nincsen.
7: Van Magyarországon, ugye van egy nagyon híres lánc, ilyen 3 vagy 4 étterme van itt Magyarországon, és van egy ilyen grillpult, ahol a nyers húsokat teszik ki, és te neked ki kell szedned a nyers húst, és el kell vinned a grillpult, szóval
6: megsülj. És volt utána szóltak csak, hogy megkérdezik, jaj, ne.
7: Visszatolja a csirkemet.
6: Ne, Juli.
7: És szóltunk neki, hogy
6: ne. Kivel jártok ebédre, és én vagyok a tűrhő. És rám mondjátok, hogy nyersen eszitek a csirkehúst a társasággal.
7: Akivel voltunk, és szóltunk neki, hogy hát ezt még meg kell sütni, el kell vinni a grillpulthoz. Ő összeszedegette a nyersusokat. Furcsa volt neki, kicsit az állam.
5: De biztos ez valami új divat.
6: Még ez a sztori, ez viszi a végét, nem? Leűsz Józsi a kazsátot, a nyersehezi a csirkehúst. Hát azért.
5: Ilyen jó, kellemetlen szólni a haveroknak.
6: De először vittétek étterembe, nem tudta.
7: Zavarba jött.
6: Kicsit megilletődött a tömegtől.
7: A sok kaja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
7: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
13: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű blokkjának újraindítása. Tovább jutott a Loki a Konferencia Ligában. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ma megkezdődhet a Százhalombattai Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára csütörtökön feltöltött videóban. A kormányfő az erőműben készített felvételen felidézte: Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, ugyanakkor a kapacitás hiányos napszakokban minden szomszédos országtól, Ukrajnától is importál elektromos áramot az atomerőmű és a Dunamenti erőmű teljesítmény kiesése, valamint a hőség idején jelentősen emelkedő fogyasztói igények miatt. Továbbra is kérik a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között igyekezzenek átütemezni a fogyasztásukat, és lehetőség szerint más időpontokban végezzenek magas áramigényű tevékenységet. Sport. Tovább jutott a DVSC a labdarúgó konferencia ligában csütörtökön. A második selejtezőkör visszavágóján a Loki gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jerevánnal idegenben. A debreceniek a harmadik selejtezőkörben a dán Köbenhavn együttesével csapnak majd össze. Tegnap kisorsolták a női kézilabda NB1 2026-27-es szezonjának menetrendjét. A DVSC Skyline az újonc Eszterházi SC otthonában kezd Egerben szeptember első hétvégéjén. A hazai debütálásra így a szeptember 12-13-ai hétvégén kerülhet sor, akkor az Albafehérvár KC együttese érkezik Debrecenbe, közölték a DVSC kézilabda.hu oldalon.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Napos, száraz időre van kilátás, felhő alig lesz fölöttünk. A legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Fiatalkori életünk,
2: igen?
1: Amiben ugye fölnőttünk, és általában azért, ha belegondoltok, minden lakás közel egyforma volt.
2: Igen.
1: A szocializmusban, még a 80-as, sőt szerintem még a 90-es évek elején is, és akkor most egy cikkben összefoglalták, hogy a mennyire vagy proli életérzést, azt hogy vittük át a saját mostani életünkre, mert ugye lapozgatod az ilyen lakberendezési újságokat, és ott mindig minden el van pakolva.
2: Gyönyörű minden.
1: Gyönyörű minden. Igen. Gyönyörű minden. De van egy-két olyan jel, ami hát gyakorlatilag bizonyítja azt, hogy te továbbra is alsó középosztálybeli proli maradtál.
2: De már a cikk címe is nagyon most látom. 8 dolog, amit mindig megtalálsz alsó középosztálybeli szülők Napóleonjában. Na gyerekek, most lehull a lepel.
1: Ja, hogy tulajdonképpen nem sikerült ebből kitörni. Bármi is lett belőled, bármilyen házban érsz, te maradtál az, aki voltál 80-as években alsó középosztálybeli.
2: Jó, proli. De akkor nézzük meg, hogy őszintén ki az, akinek még most is benne van.
1: A persze.
2: Tehát ez a baj, hogy benne. Most benne van, nem? Mert akkor egy alsó középosztálybeli proli vagy még mindig. És már nem a szüleidre fogod, ez már a te nappalidba is benne van.
3: Jó, ne tekerj bele, miket mondanak vajon?
2: Hát én szerintem az ilyen nagyon közhelyes dolgokat mondanak, mint a műgyümölcs, vagy a porcelán üvegtigris, vagy a porcelán tigris, ami ugrik, vagy a világjárók sorozat a szülőkre, amikor azt akarták mutatni, hogy olvasottak. Tehát én valami ilyeneket tennék bele. Szökőkút mekkora divat volt régen.
3: Igen.
2: Mindenkinek ilyen csovogója volt, és az volt, és közben panelba laktál, másfél szobában, de volt lávalámpád és szökőkutat, hogy te egy kicsit nem vagy alsó középosztálybeli szülő.
3: A horgolt terítő a tévé tetején.
2: Tökéletes. Hát
1: az a baj, hogy most már nem tudod a tévé tetejére tenni, mert egy centi a tévé teteje.
2: Óriás, na mondj egyet, tessék!
3: Óriás poszter.
2: Óriás poszter. Na jó, várjál, az nagyon 80-as évek.
3: Nem igaz.
2: Az 80-as évek.
1: Nincs már, nem mondd már.
2: Nem, már poszter. Poszter, nem már.
3: Micsoda, hol olyan?
1: Jársz, Júli?
2: Alsó középosztálybeli vagy? Az.
1: Nem, ő
3: erősen gondolkodom.
2: Mindig az maradtál, nem sikerült kitörnöd a szegény szakból, Júli, hát nem hiszem el. Hát...
3: Fotótapéta, ezt most már úgy hívják, és egyébként olyan kínálat van belőle.
2: Na jó. De nem úgy néz ki, mint régen, hogy mindenkinek
3: a
2: pálmafás és a vízesés az erdőbe, illetve a patak az erdőbe őszint fal, lehulló fa levelekkel. Tehát, hogy nem így néz ki.
3: Prolia a lábtörlő, amire rá van írva, hogy üdvözlünk nálunk.
2: Nagyon. Igen. Szerintem igen. A kis vendégváró, igen, kis koszorú, az igen. Kedves. Szerintem a lábtörlő az olyan...
1: A feliratos lábtörlő, a tudod, kedves vendég, remélem hoztál pálinkát, akkor bejöhetsz feliratú, az pedig a
2: nagyon kellemetlen. Nagyon jó tévár most, igen, mondjon.
1: És hogyha ha olyan lábtörlőd van, ahol a családodból készült a lábtörlő, hogy fogjátok most... egymás kezét...
2: Jaj, ne, és abba beletörlitek a kutyaszoros lábatokat.
3: Most készülök rendelni.
2: Jaj, ne. Rajta lesz az egész család. Tényleg? Úristen. Lábtörlőnc, megán. Mikor veszek szel, amiről van az... Nagyon jót írtak, még nem látták a cikket, de Mános. Bárpult, nagyon jó. Mindenkinek volt a 90-es években bárpultja, és a szekrény tetején piás üvegek szintén alsó középosztálybeli szokás volt, hogy az üres sörös üvegeket fölrakta apád, vagy te, mert gyűjtötted, vagy hogy lássa a rokonság, hogy te gazdag vagy, és ittál ilyet. Ugye? Hát azért voltak kirakva, kicsi, ezért voltak kirakva a sörös üvegek. Háromszög formában a szekrénynek a tetején. Nagyon alsó középosztály.
1: És már az üres dobozok voltak.
2: Üres doboz volt.
1: Tehát amit megittál. Érted? De miért?
3: Déri nép porcelánok?
2: Az nem volt, de ide valaki ledes optikai száras lámpa, annál inkább
1: is
2: simogattad, és gazdagnak érezted magad. Azt mondtad, ez már maga a nyugat. A LED lámpás optikai szálas lámpa. Na, mit ír a cikk, tessék?
1: Na, gyakorlatilag jó nyomon járunk, de ők ugye annyit finomítottak, hogy például a porcelán figura, meg a szuvenír tányér, meg az elegáns borospoharak, ez igazából nem kell, hogy benne legyen, de ha a lakásodban bárhol van egy olyan vitrin,
2: igen.
1: Vitrinszerű tárgy, amiben...
2: Volt anyámiknak vitrinje.
3: Ugyan,
2: volt, most is van át a vitrin. Alsó középosztálybeli vagy. Van vitrinetek? Ne csináld! De mit tartasz benne? Van vitrined?
1: Na, az... Itt az érdekes, hogy mi van benne?
3: A gyerek első fogai.
1: Ugye? Tehát, hogy a hozzád közel álló dolgokat...
2: Te érzed ezt a szagot?
1: Ha, persze.
2: Ez már az alsó középosztálybeli... Ez már az...
1: A maradiság szaga.
2: Ez az alsó középosztálybeli szaga, ami Júliból árad. Van vitrinetek? Üvegvitrin?
3: Van üvegvitrin, de most már inkább könyvek, meg egyéb ilyen fotók vannak benne leginkább, de igen, de ezeket a csecsebecséket odarakom el, amit
1: igen,
3: nem akarok.
1: Igen, tehát ugye
3: kidobni.
1: A lényege, igen. Hogy vannak csecsebecséid a saját családodról, gyerekfog, egy-egy kirándulás emléke, és ez nem baj, a baj az, hogy azt egy üvegvitrínbe kiteszed.
2: De hogy annál már van, igen, szóval hogy ez a vitrín, már annál azért vannak olyan ékesebb darabok, hogy mondjam. De lehet, ez egész szobátok egy kicsit antik jellegű, nem tudom. De,
3: egész jó pecunk van, de ez mindig jó beszélgetés indítás. Odállunk a vitrín elé, és megkérdezi, mi ez?
2: Ez
3: a kép hol készül?
2: Ez a gyökértömöt hatos fogad. Hát csak ide. Na Mária, kivesszük.
3: Hogy mutassam meg a Milánka első levágott hajtincsét.
1: Ha már maradunk a vitrines kategóriánál, akkor azt is meg kell kérdeznem, Juli, tőled, hogy ez egy örökölt vitrin?
2: Az örökölt vitrin. Egyébként anyukám meg is a nagymamámtól tehát ez az igen, örökölt vitrin.
1: Ami?
2: Ettől alsó középosztálybeliek vagyunk, hogy van egy örökölt vitrin.
1: Igen, igen, mert úgy örökölt a vitrin, illetve olyan vitrint örököltél, ami nem illik a lakásodba. Tehát se stílusba, se méretbe, semmiben nem illik oda, de te ragaszkodsz ahhoz, hogy ez egy örökölt tárgy, és akkor azt ott ki kell állítani.
3: Megtaláljuk a módját, hogy hova tegyük, tudjuk elhelyezni. Úgy, hogy ez
2: jó, egyből egy. Tehát Júlia adja a vitrin. Oké, egyből
1: kettő, mert maga a vitrin és maga az öröklés.
2: Jó, mitől vagyunk alsó középosztálybeliek?
3: Hatalmas fali óra.
1: Az is nem rossz,
2: mindenkinek volt szájkórája.
1: Magával a családi fotóval, ha ezeket kiteszed, semmi baj nincs.
2: Igen.
1: Abban az esetben alsó középkategóriás vagy, ha ez műtermi családi fotó.
3: Ó, nem, olyan nincsen.
1: Nincs műtermi, nem mondd már, hogy nem mentetek közös fotózásra.
3: A kutyában.
2: Nekünk van műtermi. Nekünk is van műtermi
1: ott
2: családi fotó.
1: Ott is alsó középosztálybeli.
2: Alsó középosztálybeliek vagyunk, Piki, csak szóra.
3: Várjál csak, Balázs, mi?
2: Illetve pontosabban azok voltunk, de hogy nem sikerült levetkőzni.
3: Mi ez a szag?
2: Ez az alsó középosztály.
3: Belőle egy
2: őt. Érzed ez, Zsűr? Érezted már valahol rajtam az alsó
1: középosztály?
2: Alsó középosztálybeliek vagyunk, ha van műtermi fotó.
4: Nem csak
2: műtermi fotónk. És van műtermi fotó. Kicsi volt a Noel.
4: Fényképes lábtörlőnk is van.
2: Úristen, hát a személy ahhoz. De az nincs kirakva. De nincs kirakva, nem használjuk. Kivarakva?
1: Csak egy másik bejárat, amit te nem használsz.
3: De hova mész haza?
2: Mit csináld? Melyik ingatlan előtt? Lehet, hogy egy...
1: Hol tároljuk
2: a fényképes... Fénykép... Mely? Hol? Tényleg? Fényképes lábtörlő? Lehet, hogy hát én mindig a garázson keresztül megyek be.
1: Ezért nem láttam még soha.
2: Ezért közlekedek én a garázson keresztül. Fényképes lábtörlő. Nagyon alsó középosztálybeli vagyok. És műtermi fotónk van, 2009 Beni születése. Mit csinálsz? Elmész, fotó, alszik a gyerek. És... Ja nem, bocsánat, várja, meg vagyunk mentve, a lábtörlőt hallgató küldte. Ez?
1: Na jó,
3: Följöttem oké. Középosztálybeli?
2: Jó, de kim van? Oké, kim van, de legalább nem mit csináltatnuk, hanem a hallgató küldte.
3: De a műtermi fotóról hagyj kérdezem meg, ami Szala ír, hogy mezitlábas?
2: Karácsony felőtti? Nem.
3: Nem.
2: A Beni a lényeg, tehát fogjuk a Benit, és akkor ilyen összeborulva ott
3: de,
2: vagyunk.
3: De fehéringben, farmerban.
2: Nem volt ilyen. Ja, nem, ez a mezitlábas bundás szőnyegen üldögélő. Nem. Alsó középosztályban egy műtermi fotó?
1: Így van. Alsó középosztályban.
2: Juli, ott vagyok veled. Az alsó középosztályban.
3: És neked a Lambériátok van?
2: Na jó, persze. Linoleummal.
1: De ugye, mert egy ilyen műtermi fotó lehet egyébként egy tök modern, szép lakásban, de ez önmagában árulkodó, hogy ti elmentetek erre. Ne. Hogy te a kutyával, az meg mindent elárul.
3: A két gyereket meg a kutyát.
2: Na, mitől vagyunk még alsó középosztálybeliek?
1: Kérlek szépen, igen.
3: Én közben rájöttem.
2: Igen.
3: És biztos nálatok is van, és lehet, hogy ez csak magyar sajátosság. A zacskó, amiben van zacskó, és amiben még egy zacskó van, és a zacskó a zacskóban benne
1: de
3: van.
1: De azt
2: elrakod. Az nincs a nappaliban. Kitartjátok a nappaliban, nyugtass meg, hogy nem tartod ki a nappaliban.
3: Nem, de hát ez a legnagyobb plóriság. Tehát, hogy ott van egy fiók, ami tele van zacskóval.
2: Jó, ennél mondok durvábbat. Most itt hallgatom, nagyon jó, konyhában lévő golyós függöny. Mennyire jó volt, hogy golyós függönnyel mentél be a konyhába?
3: Igen, és mindig hallottad.
2: Mi értelme volt?
1: Hát,
2: a szagot nem fogta meg.
1: Semmit, a legyet nem tartotta bent, vagy kint.
2: De mindig jó a gyerekén, igen, tudod, szétajtogattad a golyós függöny. Mennyire alsó középosztálybeli volt.
1: Hát meg ha hátrohantál, akkor ugye utána a golyók összecsattantak, és volt egy ilyen izgi hangja az
2: egész.
3: De akkor már lehet a paprika füzér is. Az mindenhol van, soha nem használod.
2: Na mi van még? Mit
1: minden
2: még a cím?
1: Egyes közép, alsó középosztálybeli lakásban.
2: Most is ott lesz nálad, figyelj.
1: Vagy az előszobában, vagy a konyhában. Van egy polc, van egy felület, ahol a túléléshez nélkülözhetetlen tárgyakat tartod. Biztos, hogy van egy... Várjál, van egy bicska, van egy zseblámpa,
2: igen?
1: Odatéve, van... Nincs ilyened?
2: Az sok megúsztuk.
1: Na, de van!
2: Juli! Juli!
3: Előszob a cipőszekrény.
2: Azon tartotok ilyen csetreszeket, hogy zseblámba meg bicska.
3: És egy idő után szeretnéd úgy rendszerezni, hogy ne legyen akkora káosz, azért veszel tálakat, amiket be...
2: Mennyire a sok középosztálybeli vagy? Figyelj, az összes jel, ami van, az rád ott van. Van egy ilyen csetresz tálatok, amiben benne van ilyen...
3: Amit nem akarsz kidobni, igen.
1: A jó lesz az még valamire, ha baj van. Elemlámpa, bicska, villogó. Hogy hívják, van benne spárga, van összekötözve, no biztos, way. Így össze.
3: Vannak ilyen dolgaim.
2: Pár apró, a pici apró, 20-20 forintosok, egy 500-as mondjuk, van két egy, öngyújtó.
3: Van egy kis poharunk külön aprónak.
2: Figyelj, Juli, igazából az van, hogy nem a szülők nappali alsó középosztálybeli,
3: hanem
2: ez a cikk ez rólad szól, annyira alsó középosztálybeli vagy, érted? Tehát, hogy ez nem 8 dolog, nem 8 dolog, 16 dolog, ami van a Juliék lakásában, ha alsó középosztálybeli vagy. Átmentettél egy csomó mindent sikeresen a szülőktől akkor,
3: így
2: tulajdonképpen.
3: Erősen rögzítettek ezek a dolgok.
1: Kézzel igen? Készített, vagy személyre szabott ajándékok, akár a gyerektől is, általános iskola alsó osztálya másodikban volt egy kézműves órájuk.
2: Na ezt nem adom, ezt szemétség, hogy ezt ide bevették. Kíván... Ez tök cuki dolog, hogy a hűtőre kim van egy rajz, hogy csinált valamit, az kim van. Ez alsó középosztályban rohadjon meg. Ő nem tesz ki semmit a gyerekétől. Ezt szerintem ez kedves, hogy a hűtőn kim van egy rajz, amit csinált az egyik gyereked, 6 éves, egy szeretlek anya, és akkor az ott úgy kim van. Tehát ez ettől lesz otthon az otthon, nem?
3: Nekem voltak, de most már leszettük őket.
2: Igen, elolvastad a cikket. A vitrin megmaradt, meg a nem tudom, de a rajzokat leszettük. Ezt nem adom. Szerintem ezek kedves dolgok, hogy ezek kim vannak, vagy ez proli.
1: Hát cuki a vitrin is, nem arról van szó, hogy nem cuki.
3: Ezek emlékek. Ezeket megőrzik.
2: Igen, szerintem ezek kedves dolgok.
3: Meg az a baj, hogy tele van a lakásunk, ilyen jó lesz még valamire dologgal. Amiket nem akarsz kidobálni.
1: És ezért sosincs rend. Igen. Vallási vagy kulturális szimbólumok.
2: Házi áldás.
1: Van házi áldásotok.
2: Ahol lélek, ott szeretet, ahol szeretet az Isten, ahol Isten ott otthon. Isten ott szükség nincsen. Kim van?
3: De ikonunk van.
2: Szűz Mária.
3: Ikonosztázunk.
1: Ah, nem, hát ott ugye a szerb.
3: Ne, hát ez nekünk,
2: ja, hát várja, ott a szerb vonal bejátszik.
3: Ott azt fel kellett.
2: Juli, ezt a cikket rólad írták. Alsó középosztálybeli vagy. Szóval el is azt írja, hogy nem lehet, tehát hogy nem, ha kín
1: hát,
2: van.
1: Hát igen, valószínűleg, ha van kint egy kereszt a falon, ugye a mély vallásosság azért a mai embernél már szerintem nagyon ritkán van meg. De valamiért, ugye anyádéknál is kín volt, nálad is kell lenni, vagy egy keresztnek, vagy egy szentképnek, vagy, bár, vagy egy Lenin szobornak, ha esetleg az érdeklődési köröd, akkor nyilván arra felé mész.
2: De most oké, de például egy hűtőszekrény kirakva a hűtőmágnesekkel.
1: Az menekülsz. Menekülsz, haver. Nekünk is van.
2: Mindenhonnan egy emlék. Kim van egy fotó, itt jártál, hoztad, kaptad. Ez egész hűtőt beborítja, alsó középosztály. Beli.
3: Egy ideig, na ez például, én ezt most leszettem a múltkor. Mert
2: de pont olyan dolgokat hagysz kint, ami nagyon, nagyon alsó középosztály. És pont olyan dolgokat, aminek lelke van. Hát az...
3: Mert hogy inkább kirakok fotókat.
2: Ja, hogy a hűtőre teszel fotót.
3: Nem, a falra.
2: Nem. Ezért leveszed a hűtőmágnest a hűtőről. Aha. Érdekes
3: párhuzam. A hűtőmágnest leveszem, viszont a falunk tele van fotóval.
2: Szerintem a falon fotó az cuki. Tehát abban semmi olyan nincs, hogy ez... Sőt, ez inkább most divat, mint a szüleink még nem raktak ki rólunk fotókat.
1: De hogy volt.
2: Volt? Vagy nem volt. Hát nem, vagy igen, kidobta a Kodak 36-os kiraktad, igen. De szerintem egy lakásba bemész, és ott vannak ilyen gyerekes, nyaralós, családi képek, attól úgy érzed, hogy úgy egyben vannak, iszonyú nem?
3: Iszonyú sok fotónk van kint, és kint vagytok egyébként ti is.
2: Oh. Kim vagyok a nappaliban? Aha. De nem akarok egy alsó középosztálybeli nappaliban lenni. Vegyél le, légy szíves.
1: Hát nem oda való.
2: Körbenéztem a fotón így balra-jobbra, és láttam, hogy ez nagyon alsó középosztálybeli dolog. Ez a proliskodás itt.
1: Mondjuk remélem, a Vesztelen fenekes fotónk
3: hogy, van persze, kint. Persze. Egyszer eljönnétek hozzánk, egy csomó dolog, egy csomó helyen ott vagytok. A falunkon például ott vagytok.
2: Ezt mondjuk megnyugtatom, hogy beraktál a nappalitba.
1: Van-e olyan bútorotok, Juli?
2: Na,
3: miért nem zsűl?
2: Igen. Tehát ez is a 8 dolog
3: között van. A falunkon például ott vagytok.
2: Ezt mondjuk megnyugtatom, hogy beraktál a nappalitba.
1: Van-e olyan bútorotok, Juli?
2: Na,
3: miért nem zsűl?
2: Igen.

0: ezért nem használjuk a kanapét, óvjuk, és ezért valamivel be van vonva. Aha.
1: Ilyen nincs, viszont van viaszos vászonterítőnk.
0: Megint érzem az alsó középosztálybeli szagot. És ventilátoros mennyezeti lámpátok, az egy ugrás már csak. Mennyire?
1: Soha semmi értelme nincsen, mert nem keringeti rendesen a levegőt, tehát
0: a gazdagság szimbóluma volt egykor a ventilátoros lámpa a nappaliban.
1: Egy idő után már csak porfogó. És ha sokáig nem használod, és beindítottak, akkor szétspricceli a port, ami rajta van.
0: Igen, de ha beindítottad, és ott a rokonság, csodáltak. Hogy micsoda gazdagság van itt, kérem szépen, Kaszásdűlőn, vagy Békásmegyeren. Júj, micsoda gazdagság. Szóval akkor nincs ilyen bútorod bevonva valamivel?
1: Nem, nincs. Olyat láttam már ismerősöknél, hogy például a távirányítót rakják bele ilyen kis nejlonzacskóba.
0: Felfoghatatlan.
2: Mi történik?
0: Felfoghatatlan.
1: Hogy ne kopjon el. A gomb.
2: Mi ne kopjon el?
1: A gomb.
0: Igen,
2: mert akkor nem fogod tudni, hogy melyik a volume.
0: Nem. Képzeld el, hogy én is látom sokszor, hát most már azért hál' Isten egyre kevesebb szer, de hogy berakja egy nejlomba a távirányítót, ezáltal, amikor megnyomja, akkor az egyesről nem kopik le az egyes, ami egyébként 33 év alatt kopik le. Nagyjából ezért be van rakva egy nejlomba a távirányító.
1: Ilyen nincs.
0: Borzasztóan alsó középosztálybeli. Tehát érted? Meddig volt, Gyuli? Mikor vettétek le?
1: Tavaly.
0: Mikor elolvasom ezt a cikket? Megmutattam a Mirónak.
3: Ez ugyanaz, mint autóba valakinél van olyan, hogy a gumiszőnyeg, az be van még pluszba csomagolva ilyen nejlomba, hogy ne kopjon. Ne legyen koszos, csörög-zörög. És lenéztem, és mondom, hogy ezt nem
0: vette. Hogy ne kopjon az egyébként 3000 fontos gumiszőnyeg.
3: Én azt hittem, hogy akkor vette. És mondta, hogy nem, ez nagyon praktikus, de mondom, hogy mi? Arra van, hogy használd. Nem, a nejlon, mert akkor nem kopik, és akkor rajta marad a kosz.
0: Jézusom, jó fali szőnyeget mikor vettétek le, Juli, tessék?
1: Még mindig fent van.
0: Fent van? Meleget ad praktikus, és eltakarja a lambériát. Fali szőnyeg, mi értelme volt?
2: Hogy fokosatok van?
1: Nincsen. Mi? Fokosunk? Nincs.
2: Fokos a falon.
3: Nekünk volt, gajatetőn volt fokos.
0: De a fali szőnyeg azért volt, hogy az egy hidegebb fal, amit nem fűtett, kicsit melegített, nem? Vagy melegebben tartott, elvileg valamennyit szigetelt.
3: Meg a koszfoltokat eltüntette a falról.
0: Igen. Ahol a tapéta koszosodott, oda fölrögtad a fali szőnyeget.
1: És remegül bepenészedett mögötte.
0: Csodálatos. Na jó, szóval akkor mi a megfejtés?
1: Van még a listán? Ennyi volt a 8-as?
2: Meg vagyunk.
0: Erősen alsó középosztálybeliek vagyunk? Azért elmondom, hogy ki nyert, Juli. Elmondom, Juli, hogy azért itt, hát úgy, hogy is mondjam csak. Hogy is mondjam csak. Van azért itt egyfajta ítélet.
1: Kifestünk, és egyszer eljöttök hozzánk egy grillpartira, és nagyon meg fogtok lepődni. Hogy milyen jó kis pecunk van.
0: Igen. Tévedsz, Balázs, nekem 6 éve lekopott a szám a távirányítóról.
2: Na, tessék.
1: Ugye?
2: Igen. Akkor túl zsíros az ujjad.
0: De vagy... ez a típus tényleg fóliázza be az ülőgarnitúrát, és tesz fóliát a gumiszőnyegre. Tehát ez egy típus valójában. Abszolút. Nem? Ez egy típus.
1: Olyan étkészletetek van, amit soha nem vesztek elő?
3: Nincs.
0: Én megmondom, hogy szintén nagyon rosszul őrzöm ezeket a családi hagyományokat, meg a nagymamám dolgait, inkább anyukám viszi tovább. Vikinek sok minden ilyen van az Viki anyukájától. Én ebben nem vagyok jó. Tehát, hogy
2: pedig milyen szép karácsunk a nagymamájéból lenni, nem?
0: Az úgy rendben van, hogy igen, annak van egy hangulata, de mit tudom én, át még anyukám mikozott, ennek így története van minden. Ezt cájknak, meg tányérnak, meg eszköznek, de hogy én ezt nem nagyon élem. Megmondom őszintén.
1: Kincses dobozatok sincsen.
0: Én mindig mondtam anyáméknak, figyeljetek, ha meghaltok egyszer, semmi bajom lesz. Hozatok ide egy konténert. Lerakatom azt a konténert. Nem tudok tárgyakhoz ragaszkodni, semmilyen szinte. Semmi, de hogy majd a könyvgyűjtemény, meg a Shakespeare gyűjtemény, meg az evőeszközök, meg a déd nagymamád evőeszközök. Aha, mondom, hallod ezt a csörömpölést? Hallod ezt az eszcájk csörömpölést? Nem, nyilván most a nagymamák kedvenc tárgyait nem, de hogy ők nagyon gyűjtik a mindenféle ilyen csetresz, meg emlék, meg minden, de hogy valahogy engem ez annyira nem vonz.
1: Emlékeztek, hogy volt egy időben a Tudásfája kiadvány.
3: Igen. Olyan, persze.
1: Amihez volt lefűző.
3: Igen.
1: Oldalanként kellett megvenni, és akkor egy nagy Tudásfája lefűzőkkel volt tele mindenkinek a polca, és akkor pontosan tudtad, hogy ez az ember nagyon művelt.
0: Igen, volt
1: a Ridgers Diet
0: válogatás. Ha az volt, és arra elő voltál fizetve, akkor te burzsújnak számítottál, mert ugye tudtuk, hogy azért havonta 1500 forintért jön a válogatás. Egyébként jó sztorik voltak benne, nem volt rossz, én azt olvastam egy ideig. Volt ilyen krimikre, kis történetek, ilyen világ összes cucca. Nem volt az egy rossz válogatás. De fölraktad, összeraktad, hogy hát azt, hogy gyűjteni kell.
3: Milyen kiskolába végezte, bejöttem suliba.
0: Jó, Juli, még egy, tessék, melyik szobában van? 1000 darabos puzzle a falon bekeretezve, hol van nálatok? Tessék, valljál, mi van rajta? A Taj Mahal.
2: Az igazi, ha a családod van rajta.
1: Igen, azt is lehet.
0: Kínai nagyfal a Taj Mahal, vagy a fogyóhold, mi van rajta, és hány darabos?
1: Egy ilyen sincsen.

0: viszont egy időben például csináltunk ilyet, hogyha volt valami célállítás, azt mondják, hogy ez az agykontroll szempontjából tök fontos, hogyha vannak céljaid, ha valahova szeretnél eljutni, vagy vannak ilyen nagy álmaid, azokat ki kell nyomtatni, és ki kell rakni a lakás stratégiailag fontos pontjaira.
1: Ez volt Thessaloniki.
0: Így van. És el is jutottunk, látod?
2: De van egy célom.
0: Igen.
1: Akarsz jutni mondjuk, nem tudom, Indiába. Aha. Vagy Kambodzsába.
2: Ja, értem, és akkor naponta az... teremted igen. Azzal, hogy ott van előtted, és kirakod Kambodzsát.
1: Így jutottak el Thessalonikibe, Juliék. Kitette a képet.
0: Ott voltam? Ott voltam.
1: Vagy nem.
0: Működik.
2: Hány évig volt a Thessaloniki nagy kép a hűtőmágnesben, és a hűtők fölrak a 6 éven keresztül teremtették Thessalonikit. De működött.
1: Amit nagyon jól Laci írta, a már letört ajtajú kazettás magnó rádióként funkcionálva a konyhában.
2: Mi, az már nagyon proletár.
1: Hát erről
2: az már alsó középosztálybeli szülői öregség. A már nem működő kazettás magnó még rádióként.
1: Igen, vehetnél 4000-ért egy jó kinéző kis rádiót, amit kiteszel a konyhában.
2: Igen, de kötődsz hozzá. Igen, vagy a szüleidé volt, vagy neked gyerekkorodban, és ez van azért egy ilyen erős érzelmi kötődés. Ezt mondjuk egyébként adom, tehát hogy valahogy megszereted azt a magnót.
0: Tengerpartról kövek, kavicsok?
2: Ezt adom, pici üvegben még homok is. Tehát ezeket azért éljük mi is. A kagyló kőgyűjtemény, de azt adom, az egy emlék, nem? Tehát az attól az nem lesz baj.
0: Hát mint a gyerek fotója fent a hűtőn.
2: Igen.
0: Rubik kocka a polcon, de soha senki sem tudta kirakni.
2: Miért raktunk Rubik kockát? Mit mutatod?
1: Mert az ugyanaz az intelligenciádat. Még akkor sem nem tudtad kirakni. Nekem volt olyan ismerősem, aki az egész család évekig próbálta, nem tudták, végül ő szétszette.
3: Igen,
2: átrapasztalja.
1: És az onnantól kezdve le volt téve a nappali legszentebb helyére, hogy tessék, mi ezt kiraktuk. És aztán kiderült, hogy életükben nem rakták.
2: És átragasztotta.
1: Hát vagy ugye szét tudtad szedni magát.
3: Igen, szétletett.
2: Tulajdonképpen az lehetett ennek a magyarázata, hogy mindenki egy plusz két félszoba, kis túlzással, nem tudtad mivel kitűrni, lenyűgözni, ezért a lakásom elől kellett valami kis szökőkút és rubikocka kirakva, amivel te egy picit mást üzentél arról az egy plusz két fél szobáról, nem? De ez lehetett nagyon jó.
3: És a Rubik kocka mellett közvetlenül a Bábel torony.
1: Oh,
3: a Bábel torony, az pár évvel később jött ki, ott tudod, a sorozatokat, igen, a színeket kellett, a golyós kis ott, a Bábel torony.
2: Gondolkoztam, hogy Bábel torony, mondom, hál' Isten, az nem volt, ebben nem vagyok érintett, de akkor megvan
3: a színkirakós. A színkirakós golyós, hát az nagyon menő volt.
2: Marilyn Monroe, Budi ajtón, Juli, vállalt be. Nem? Semmi? Nincs?
0: De már tervezem, hogy beszerzem.
2: Ja, Istenem. Na jó, hát ilyen nagyon jókat kaptunk.
1: Ez is nagyon jó, hogy mikor plusz pénzt fizetsz az S-Line ülésért a kocsiba, ami bőr és nem tudom mi, és ahogy kigurulsz a szalomból, az első utad vezet egy olyan helyre, ahol lehet rá védőhúzatot kapni, úgy, hogy életedben nem látszik többet.
2: Jaj, az nagyon figyelj. Az volt már 80 millió, akkor már... az már nagyon,
1: akkor
2: igen. Az nagyon kellene
1: egy ilyen szúgykot.
0: Ami ilyen szintén szuper proli, az, amikor a WC mellé oda van készítve egy ilyen újságos stand.
3: Ja, hát az nagyon kemény.
2: Én azt kicsit adom. Szerintem ez nem egy rossz ötlet. Hát most vagy a telefonoddal mész, ugye, hogy böngészed, ott van 3 perc lyuktod, vagy ott van egy újságos, azt mondom, nem, azt nem adom. Kis magazinokat bedobálva.
0: Új, ritka. Na, igen. Tudod, hogy mi van azon?
1: Igen, ugyanazzal a kézzel fogod.
2: Na, persze, ez nem jutott eszembe, hogy ugyan azzal a kézzel.
1: Igen.
2: De mindig, ha belegondolsz, mindig tiszta kézzel fogod meg. Mikor bemész, akkor még tiszta a kezed, nem csinálta semmit, lerakod, utána már nem fogod meg.
0: Ezt úgy hívják, hogy székletszórodás. Amikor lehúzod a WC-t, akkor kispriccel a tartalom, amit te nem látsz, csak ilyen, mert ilyen mikroszkopikus méretű, na az ráül az újságra.
2: Nem, azért szépen a fogkefénél jobban zavarna azért. Igen.
0: Ezért kell lehajtani a WC-t.
2: Tehát akkor a permet rám száll?
0: Igen.
2: Tehát 38 éve egy permetbe vagyok.
3: Igen. És látod, élsz. Ez egy csodálatos dolog, és élsz.
2: Egy szar permetbe. Hát ez egy most kell megtudom, hogy alsó középosztálybeli cikknél, hogy én vagyok a leginkább alsó középosztálybeli. De ilyen alapon akkor tele kéne, hogy legyünk fertőzésekkel. Vagy azok ilyen jó mikrobák, meg jó baktériumok, amik szállnak.
3: Ugyan már. Nem kell ezekkel foglalkozni.
0: A te immunrendszered már, a te altájad már
3: minden. Nem, mi ez, Bali? Hagyd el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma megkezdődhet a Dunamenti erőmű blokkjának újraindítása. Ingyenes programokat szervez a vagyonkezelő. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ma megkezdődhet a 100 halombatai Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára csütörtökön feltöltött videóban. A kormányfő az erőműben készített felvételen felidézte: Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, ugyanakkor a kapacitás hiányos napszakokban minden szomszédos országtól, Ukrajnától is importál elektromos áramot az atomerőmű és a Dunamenti erőmű teljesítmény kiesése, valamint a hőség idején jelentősen emelkedő fogyasztói igények miatt. Továbbra is kérik a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között igyekezzenek átütemezni a fogyasztásukat, és lehetőség szerint más időpontokban végezzenek magas áramigényű tevékenységet.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Közműépítési munkák miatt teljes szélességében lezárják a Szepesi bekötő út belterületi szakaszát holnaptól egészen november végéig. Így Szepes városrész csak a 481-es számú főút felől közelíthető majd meg, és a 39-es buszok is mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek ebben az időszakban.
0: A DKV információit hallották.
1: További híreink. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé augusztus 1-én. De az új kert alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Részletek az esemény.dvrt.hu oldalon, illetve a dehir.hu hírportál cikkében érhetők el. Napos, száraz időre van kilátás, 37 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Időjárásunk?
5: Nem esik.
4: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Egy hosszú cikk jelent meg arról, hogy elegem van abból, hogy az anyámat kell pénzzel támogatnom, rossz ember lennék, vetette föl valaki egy hosszabb cikkben, ami arról szól, hogy a szülőket hogyan támogatod, hogyan várják el, mennyire nyomasztanak ezzel, ki hogy áll a szülői támogatással, és ugye itt megszólaltat a különböző egyéneket, 29 éves menedzsereket, 30-35 éves embereket, hogy nekik mit jelent az, hogy a szüleiket kell támogatni, és kiderült, hogy nagyon komoly szélsőségek vannak a véleményekben a cikk szerint, mi szerint ugye kinek teljesen természetes, kinek viszont nagyon komoly szorongás, ki viszont presszióban van, hogy az anyja igenis elvárja, és látja, hogy milyen életkörülmények között él, és mi az, hogy ő ebből nem kap, nyomást helyezve a saját gyerekére.
5: Hát vagy meddig van a határ, ugye az is egy érdekes kérdés, mert egyértelműen hálával tartozol azért, hogy ő, amikor te gyerek voltál, akkor ők finanszíroztak téged, ezt illik visszaadni.
4: Igen.
5: Vagy majd a te gyerekedre finanszírozol? Tehát az a normális ebben a gondolkodásban?
4: Jaj, nem visszafele, mindenki lefele finanszíroz.
5: Mindenki lefele. Hát aha. Ugye a szülőség az egy ilyen biznisz, gyerekek, hogy ott van egy lefele finanszírozás.
6: Judás biznisz.
5: Igen, ő finanszírozott engem, én finanszírozom a gyerekemet, vagy adsz-e vissza édesanyádnak.
4: Aha.
5: Na? És meddig az?
6: Szerintem nagyon rátapintottál a lényegre, mert én úgy vettem észre a rövid pályafutásomat, hogy kettőféle nagyszülő létezik. Van az egyik, aki úgy van, hogy jaj, nekem ne hozzá semmit, nekem nem kell semmi, nekem én ezen a kicsin el vagyok, jaj, a gyereknek, mindent a gyereknek, és az utolsó tízezesét is odaadja az unokának. Meg van az, amelyik ilyen máshogy öregszik meg, aki úgy van, hogy eljött az én időm.
4: Most mindent visszaadsz.
5: Jól keresel, kicsim.
6: És én mikor legyek boldog? Hát eddig boldogtalan voltam, főleg miattad. Elvetted, hát mindenemből odaadtam neked mindent, hát most akkor nem jár egy kicsi nekem is.
4: Igen, itt ugye arról van szó, hogy valaki megvonná a támogatást, de hogy rossz ember ne gondolja magát. Van, aki a lelkiismeret furdalásról mesélt, hogy bizony, amikor ő nem tudott fizetni az anyjának, vagy az apjának, vagy a szüleinek, akkor nagyon rossz embernek érezte magát, illetve van, aki azt mondja, hogy akkor a teher ez rajta, hogy nagyon nehezen tud a nyomással mit kezdeni, nem csak saját magát, vagy a saját családját kell eltartani, hanem a szülők felé is van egyfajta presszió vagy elvárás, hogy bizony támogasd őket. Főleg, ha látják, hogy mondjuk nem tudom, jó körülmények között élsz, vagy hogy megtelted.
6: Azt írek itt szóval, hogy én a 3%-os hitelt tudom felajánlani.
5: Mama tör lesz, legyen kedves.
6: De ez nagyon érdekes, mert ugye itt sok a szerepet játszik az érzelmi kérdés is, nem? Tehát, hogy milyen a viszonyatok a mamával?
4: Egyáltalán, bár igen, milyen a viszony, de hogy alaptézis az, hogy kell támogatni?
5: Hát alaptézis az, hogy igen.
6: Törvényben van foglalva, Balázs.
4: Törvényben
6: hát
4: van foglalva, hogy kell támogatnod a szüleidet. Tehát ha nem adsz lenne, de nem adsz, akkor rossz ember vagy?
5: Hát, igen.
6: Büntetés.
4: Tehát mondjuk rászorulnak, de te nem adsz, de megtehetnéd, akkor csúnya dolgot csinálsz, mert hoztál egy olyan döntés, hogy nem akarod.
5: Nem is értem a felvetést. Persze, hogy egy utolsó ajadék vagy.
6: Igen, ám. De
5: hát ők neveltek föl. Aha. Ők tám, még akkor is, ha nem túl jól.
6: De
5: azért csak
6: tudni.
5: Adott neked.
6: Szerintem van olyan kapcsolat, ahol nem férez be, hogy te még a gyányádnak. Tehát biztos, hogy van. Tehát, hogy
4: de hogy a mama miatt nem fér bele, vagy egyszerűen neked nem fér be, hogy adjál anyádnak.
6: Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen kegyetlen szipírtyó, aki folyamatosan bántalmaz téged, meg a gyerekeidet, meg mit tudom én mindenkit, akkor azt azért nyilván nem akarod támogatni, nem?
4: Tehát függ attól a támogatás létjogosultságától, hogy milyen volt a gyerekkorod, és milyen anya volt az anya.
6: Vagy hogyan járul hozzá most a családhoz, mert nyilván az idősek sokfélék tudnak lenni, tehát azért
5: belenéztem az SMS-ekbe.
6: Jújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújúj
5: Az a baj, hogy én ez idillikus kapcsolatból indultam.
6: De úgyhogy neked sincs olyan, akkor miről beszélsz?
5: De, hát de azért mi meg vagyunk a mamával, érted?
6: Nem mersz más meg mondani, hallgatja?
5: A nem, ilyenkor alszik még bőven. Tehát, hogy jól vagyunk a mamával, akkor azért csak visszaadod azt, amit kaptál gyerekkorodban.
4: De tartozunk valamivel azért, mert ők fölneveltek? Most azon úgy értem, hogy anyagilag kell ezt visszaadni? Hát kérted, hát hogy gyere, jöttél.
5: Jaj, nem áll!
4: Meg te csak kérdezem, tehát, hogy... Ezek most csak kérdezem, hogy te megérted, nem akartál jönni, fölneveltek, fizetned kell azért?
6: Egy füllet éjszakából ezért, azt akkor fizessek egy életen át.
4: Kell ezért fizetned, mert te tartozol? Hogy...
6: Azt gondolom, hogy amíg nem volt gyerekem, teljesen máshogy láttam ezt a helyzetet, most meg van gyerekem, és én például nem akarnám, hogy engem támogasson a gyerek. Azt akarom, hogy mindig gazdagabb legyek nála.
4: Igen, sose keresel annyit, mint én.
6: Soha ne keresel annyit, mint én.
4: A markomban tudom tartani.
6: Tudja, ki a főnök.
4: Igen.
6: Nem, tehát az van, hogy szerintem az nagyobb, tehát én nem érzem azt, hogy nekem tartozna a gyerek. Nincs ilyen viszonyom vele, hogy így, hogy tehát ő egy tőlem független entitás, amiben meg akartam élni a saját érzéseimet.
4: Hát de gondolom, az anyukák vagy az édesanyák akkor szoktak kérni, mondjuk, ha látják, hogy jó körülmények között él a gyerek, megcsinálta, működik, de neki kevesebb jut nyugdíjút, és akkor egyszer csak beállítanak, hogy már pedig jöttem. Kölcsön kérni, vagy miért nem adsz, vagy miért nem segíted az anyádat, nem?
6: Hát de miért nem beszélünk azokra, akik azért szült egy gyereket, hogy befektetési jelleggel legyen, aki támogassa őket. Hát ilyen is rengeteg.
4: És ezt a gyerek már tudja, hogy ha fölnövök, akkor fizetnem kell, mert azért jöttem.
6: Ők kondicionálják elég komolyan, plusz ugye ott általában feltételes a szeretet is, tudod. Tehát, hogy ez nem úgy nőnek fel, hogy minden csodálatos körülöttük, hanem már akkor vannak kis üzenetek, tudod, hogy ha jól tanulsz, majd akkor foglak szeretni. Ha kimagasló, teljesen majd akkor foglak szeretni.
4: Itt a cikk arról szól, hogy én gonosz ember vagyok, hogy én nem támogatom az anyámat. Tehát itt érzelmi viszonyra hivatkozik, hogy igen, megtehetném, de olyan az érzelmi viszonyunk, hogy nem támogatom, mert nem adta meg azt, amit én gyerekkoromban szerettem volna. Szeretetet, melegséget, kedvességet, odafigyelést, jó szót, rideg, hideg.
5: És most csak
4: anya
5: a pénzért
4: volt.
5: Jön a mama.
4: Nem is feltétlenül a pénzért jön, de hogy úgy gondolja, hogy ő nem akarja támogatni, még ha látja, hogy az anya rá is szorulna, mert hogy egyébként nem volt olyan a viszony.
6: Látod, hogy rászorul az gáz, szerintem, mert hogy tehát, hogy emberileg én ezt mondja, hogy idegennel szemben se szívesen teszem meg. A másik, de megteszem, tudod?
5: Azért nem szívesen, de nagyon jól esik.
6: Igen, a másik meg, hogy ott van az a része is ennek, hogy hogy tehát hogy van köztetek egy kötelék, tehát hogy mindig azt egy dolgot szoktam felhozni, például Tarantinót. Mert Tarantino ő nagyon szeretne, hogy a filmrendező lenni, és az anya azt mondta, hogy soha nem lesz filmrendező, egy nagyon tehetségtelen gyerek, vagy soha nem lesz belőle semmi, ez egy hülyeség. És Tarantino gyerekként megfogadta, hogy a filmrendező lesz, és meggazdagszik, soha egy dollár sem ad az anyjának ebből.
5: És tartja is.
6: És tartja. Képzeljétek el, ismerek olyat, aki egy kockás füzetben vezette, hogy mennyit költött a gyerekére, amíg gyerek volt.
4: Mi is beszéltünk egy ilyen hallgatóval. Igen. Itt volt, egy pár éve elmondta, hogy ő vezeti azt, és pontosan tudja, hogy ha egyszer a gyerek felnő, akkor ő mennyit költött a gyerekre. Egészen megdöbbentő vélemények vannak. És akkor
6: inflációval kell visszafizetni, vagy infláció nélkül? Vagy hogy van ez?
4: Hát ez egy jó kérdés, hogy romló pénzzel inflációval együtt kell visszafizetned. A gyermekvédelmi törvény szerint a szülő azzal, hogy felnevel a gyermekét, a saját magát a vállalt költségekért teljesíti. Amikor váltam a második gyerekem, tudtam, hogy a dolgom anyagilag és érzelmileg támogatni, nem várom el, hogy majd ők is ezt tegyék.
5: Ha. De törvényszabályzás meg az, hogy ugye a rászoruló szülőt a jól kereső gyerek támogatni, kell, hogy támogassa. Tehát ez le van írva.
4: Hogy neked támogatnod
5: igen,
4: kell.
5: Igen. Aha. Itt valószínűleg a mérték a kérdés. Tehát ha látod azért bármilyen szar kapcsolatban vagy a szüleiddel, anyáddal, apáddal, már lehet, hogy nem is beszéltek. Annyira összerúgtátok a labdát. Ha látod az anyádon, hogy fagyoskodik, hogy éhezik.
6: Hogy rossz a frizurája.
4: Oké, okay, az egy szélsőség, igen, a fagyoskodás, éhezés.
5: De akkor segítesz.
4: Aha.
5: De már a repülőjegyet azt nem veszed meg neki, hogy gyerekkori álma megvalósuljon.
4: Van, aki jó SMS-ek, az sem mindent, hogy mire adod. Cigire, sőre, unikumra, vagy hűtés a kajára fontos.
5: Na,
4: nem elég a 14. havi nyugdíj, még a vérem is kell. Krisz küldte nekünk. Nekem apám alkoholista volt, elvette minden zseppénzem meg, hogy eligya, agyvérzés kapott, bekerült otthonba, jött a számla az intézménytől, hogy fizessem a havi díjat, mert nem elég a nyugdíja. Pert indítottam, és így, hogy nyertem, nem kellett tovább felelősséget vállalni érte. Azért ez is milyen kemény, nem? Kriszta küldte nekünk, hogy egészen odáig jut.
5: És
4: hogy...
5: nem tudok Kriszta ellen
4: hát
5: menni.
4: Hogy
5: minden pénzedet elvette, így kapott agyvérzést az italtól.
4: Nem jár, ezt igen, mondom, hogy nem jár alanyi jogon. Tehát az minden. Nem egy jó érv, hogy azért, mert az apád, azért, mert az anyát segíteni kell. Alkoholista volt, bántott, érzelmileg megnyomorított, nem feltétlen kell abba belekapaszkodni, hogy de az apám segíteni kell. Tehát én pont ezt akarom mondani, hogy nem így van. És ez egy jó esemény arra,
5: így,
4: hogy igen.
5: Most már más az olvasat.
4: Bekerült az otthonba, pert indított, mert nem akarja fizetni, mert egy gram szeretetet nem kapott, az egész életét megnyomorította. Kell akkor neked segíteni? Csak azért, mert a vér szerinti szülőd, hát miközben az egész életet megnyomorította? Igen. Kicsit igen?
5: Kicsit igen, de ez a kicsin túl van.
4: Somi azt írja, hogy általában, ahol a gyerek szeretetben nő fel, és egészséges a kapcsolatot, fel sem merül, hogy a gyerek felfelé finanszírozon, mégis segíteni fog, ha kell. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, akkor a gyerek magától észreveszi, hogy segíteni kell. Anyukámmal biztos, hogy segíteni fogom, apukámmal nem tudom, hogy mi lesz. Egész gyerekkoromban bántott, csúfolt, gúnyolt, én vagyok a mai napig leghátul a gyerekei sorában, ez ki is mutatja, mióta felnőttem. Kihasznál, és egyértelműen vesz minden segítséget, ha valamire véletlen nemet mondok, rám teszi a telefont, és hallgatással büntet. Papa keménybe van.
6: Ja, Istenem.
4: Papa keménybe van.
6: Beszéltem múltkor egy pszichológussal, aki Kanadában dolgozik, és azt mondta, hogy az a szabály, hogy ahol a szülő ilyen bántalmazó, tehát mondjuk ez a hallgatással verés, ez például ugyanolyan abúzus, mint egy sima bántalmazás, akkor azt még felnőtt korodban is jelentenie kell neki, tehát mi pszichológusodnak, hogy veled szemben ilyen abúzusok történtek gyerekkorodban.
4: Aha.
6: Tehát, hogy nem felejtik ezt el. Érted? Tehát nincs elévülési idő, hanem az van, hogy ez egy meghatározó dolog az illetőnek a természetével kapcsolatban, és sőt, még következménye is lehet még felnőttként is.
5: Bebörtönöznek azért, mert gyerekként...
6: Hát neki... elveszik a 14. havi nyugdíjadat, nem tudom. Szegények. Tehát, hogy így, hogy nem az van, mert hogy ugye... Sokszor úgy gondolkodunk a gyerekszülő viszonyban, hogy ahogy kikerülsz otthonról, ezt így magunk mögött akarjuk hagyni. Tudod, hogy ez így, hogy ennek itt vége, hát ez most lezárodott a függőségi viszony ezzel, ugye innentől kezdve a saját sorsunknak vagyunk a kovácsai, nem szabad haragudni, meg nem szabad a múltban élni, meg ilyeneket szoktak mondani egymásnak az emberek, akik nem bírják hallgatni a másnak a panaszkodását. De ott van az, hogy onnantól kezdve, hogy eljössz otthonról, elkezdesz dolgozni magadon, és folyamatosan falakba ütközöm, hogy abból az érzelmi készletből dolgozol, amit otthonról hoztál, és sokszor a magunkról alkotott véleményünk arra alapszik, hogy gondolnak ránk a szüleink. Tehát, hogy ezt nem tudjuk így tudatosan, de hogy az a belső hang, hogy te magaddal beszélsz,
4: az a szüleid
6: az anyádnak
4: hangja.
6: A hangja.
4: Igen,
6: vagy igen.
4: Abszolút.
6: És hogy ez ugye lehet egy jó ilyen motiváció arra, hogy túl teljesíts az életbe, általában nyilván túl is teljesítenek, akiket nem megfelelően szerettek, de hogy azért ez egy hiány. Tehát, hogy
5: értem,
6: hogy
5: csak, az, okay, igen. Ha ennyire így fogod meg, És hogy ebből nehéz, ilyenből, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az anyánk csak azért volt ilyen velünk, vagy az apánk, mert ő nem lépett rá erre a megvilágosodás útjára, mint te már
6: hát
5: rajta van?
6: Az első generáció szerintem, aki ezzel nagyon-nagyon foglalkozik, ők ugye még nem foglalkoztak ezzel, de közben az van, hiszen azért nehéz az embereknek eldönteni, hogy mi a helyesebben, mert a világ nem megy el ezek mellett az emberek mellett. Tehát ott vannak a nyugdíjasok a Facebookon, kirakják az idézeteket, hogy a legszebb út az őszintesség és a szeretet, meg a Jézus Krisztusról a képet, meg ilyesmi. Igen. Az örök elfogadás út mesdjéjén.
4: De mit akarsz ezzel mondani?
6: Azt akarom mondani, hogy miközben ugye eljátszák azt, hogy ők ezeket megértik, ezeket az üzeneteket, és hogy őket is éri ez az új éra, tudod, hogy dolgozz magadon, és legyél elfogadás.
4: Hát nem az a generáció,
6: gyakorolják. És hogy ezért folyamatosan ugye egy ilyen ambivalencia van a kapcsolatban, hogy itt van, fizikailag létezik, tudod, de hogy nem akar veled egy húron pendülni, hanem mindig olyan, mint lenne benne valamiféle tartozás, vagy valamiféle ilyen deficit. És szerintem az emberek ugye ezt élik meg nagyon nehezen, hogy hogyan támogassak valakit, aki nem a legnagyobb szurkolóm, például, uh-huh. tudod. És miközben amúgy, érted, lehet, hogy anyád nem tudná palacsintást sütni, mert mit tudom én, az összes keze már hólyagosa, fogalmas nincs mitől, de hogy attól még tud téged mondjuk szeretettel támogatni, és ilyesmi, és hogy ezt meg nem szívesen teszik meg. Tehát egy csomó embertől hallom azt, hogy ők nem szeretnek, az ő szülék, tehát hogy ilyeneket mondnak, hogy hát ők nem ilyen dicsérgetésfajták, ők nem szoktak dicsérgetni.
4: Hogy a szülők nem voltak azok, vagy
6: igen,
4: nem azok.
6: Igen, tehát
5: aha, is mentik gondolj még bele, nincs benne az eszközkészletükben egy ölelés, egy puszi, az, hogy szeretlek, kisfiam.
6: Miközben tőled megköveteli, hogy te meg fejlődjél nagyot, te legyél nagy ember, te legyél megbocsátó, te legyél elengedő, te tudod, tehát, hogy sőt, minden a maximális szinten történjen meg. Hát te lépjél át a nagy sérelmeiden, stb. Miközben meg nem hajlandó. És ezt nagyon sok ember mondja, ez nagyon sok embernek a problémája, és nyilván a pénz, amúgy, ha van pénzed, akkor nem probléma adni pénzt, de amikor mondjuk az van, hogy azt kell eldönteni, hogy a gyerekednek adsz-e, vagy az anyádnak adsz-e, vagy az apádnak adsz-e, aki
4: akkor
6: volt,
4: nyilván egyértelmű a sorrán, persze.
6: Tehát, hogy ez a negyed nehéz, és közben ott van, nyilván senki nem akar szar ember lenni, meg hálátlan lenni, meg ilyesmi, csak ugye ez nem a mi problémánk, akinek mondjuk Balázs adsz anyukádnak egy, nem tudom, egy nyaralást az Ibizán, vagy nem tudom, hova szeret járni anyukád.
4: Ibizát nagyon szeret, nagyon csapatja. Iszletesen dobálja az ekiket, és nagyon vereti.
6: Igen, ez nem azt jelenti, hogy Benninek nem lesz tavasz a bicikliet. Nagyon sok embernek, meg ugye igen. És hogy ezen a szinten nagyon nagy dilemma.
4: Igen. Anyánk bejelentett, hogy eladja a lakását, hogy fent tudja tartani magát, ezért inkább fizetjük a rezsijét 4 éve a tesómmal. Amúgy lefelé adsz, és fentről kapsz, nem tartozol semmivel azért, mert világra hoztak. Hát ez is egy vélemény.
5: És ez is egy jó kérdés.
4: Hogy?
5: Az a te örökséged, az a lakás. Mit mondasz akkor, amikor a mama bejelenti, hogy figyelj kicsim, van egy belvárosi 40 négyzetméteres lakásom, az most 60 millió forintot ér, ez lenne az örökséged, de én ezt most eladom, mert utazgatni akarok még, van 5-10 évem hátra, na mit mondasz?
4: Hát az ő döntése. Amíg él, az ő döntése. Az, aki azt mondja, anya, ne utazzál, mert az majd az enyém lesz, ha meghalsz.
5: Szerintem sokan nézik.
4: Az az ő lakása, ha szerencsés vagy örökölsz, hát így biztos, hogy így nézik, de hogy menjen, utazzon, az most ő még azt csinál alanyi jogon, amit akar.
5: Így van.
6: Nekem őszintén ezzel nincsen olyan szempontból a bajom, hogy ez egy őszinte tiszta kommunikáció, tudod, ahol elmondja azt, hogy ő most úgy érzi, hogy az ő igényei fontosabbak, mint az enyémek, és azt szeretné, hogy ez történjen meg vele. És erre azt mondom, hogy hát figyelj, rendben van, hát menni kell.
4: Igen.
6: De
5: csináljad. Menni kell.
6: Plusz szerintem már nagyon sokan elengedték a saját ingatlannak a gondolatát, ja, tehát hogy ez most már így kezd.
4: Mert eladnám anyukám vagy apukám egyetlen gondtalan mosolyáért, ja, és minden vasárnap főz anyukám a gyerekeire, unokáira, 11 fő, soha semmit nem kért cserébe, csak annyit, hogy szóljunk időben, ha mégsem tudunk menni, nem kell nyomasztani senkit, hogy menjen. Az unokáknak annyira ez normális, hogy reklamálnak is, ha nem megyünk a mamáikhoz ebédre. A Helena küldte ezt nekünk. Világéletemben csórók voltunk hóvégén, jó, ha kenyére futott, de emellett szüleimnek a napi pia, cigi kombó mindig megvolt. Felnőttként sikerült ebből kitörnöm, így most általában minden hónap végén jön az üzenet. Fiam, tudná kölcsön adni 100-150 ezeret. Értitek? Nem 10-20-at. Írja a hallgató, úgyhogy tudják, hogy 3 gyereket nevelünk, és emellett lakáshitelt fizetünk. Persze a piacigi tipmix kombó továbbra is nagyon megy nekik. Milliószor megfogadtam, hogy többet nem adok, mégis mindig utalok.
5: Na.
6: Igen.
5: Na hát ez... azt tudod, mert... ott azért van, mert a lelkiismereted azt mondatja. Úgy, hogy tudod, hogy mire fog elmenni, hogy elpiázzák.
4: Ez sem ilyen egyszerű, nem feltétlen lelkiismeret. Lehet, hogy nem húzod meg a határidat, nem mersz nemet mondani. Elhiteted magad, hogy neked te jó gyerek akarsz lenni, és cserbe hagyod őket, és akkor a jó gyerek image egyébként én minden nap adok, minden hét hónap végén adok, de minden hónap végén el tudom mondani, hogy milyen jó, hogy adok. Ez is egy játszma. Tehát itt azért sok minden van, nem csak az, hogy most akkor te mégiscsak utolsz, mert hogy de lehet az is, hogy egyszer belekínálsz, azt mondja, hogy figyelj, nem, nincs több. Most nem. Tehát ti eljátszátok, nekem a gyereknek meg mint a ebédpénze kell. Akkor a kettő között mi a jó? Tehát, igen, hogy meg... lehet erre is nemet mondani, nyilván nem könnyű, de a piacigi tipmix kombóra adsz te minden hónapban 150 ezeret, a felnővés egy része egy időben kimondhatod, hogy nem adok.
5: Hogy nem,
4: mert nem kötelességed ezt finanszírozni.
6: Meg ilyenkor szerintem, amikor az ember így ad, hogy tudja, hogy a másik visszajelezzel, akkor kicsit...
4: Igen, itt azért ez egyértelmű. Piacigi tipmix kombó, miközben két gyereket nevelsz, azért ott hamar ki lehet mondani azt, hogy figyelj, erre biztos, hogy nem. Vagy adj egy számlát, befizetem, vagy adod a nem tudom, a közös költségedet, kifizetem, vagy a bevásárlás megcsinálom, hogy odaadom cashbe, amit aztán elversz, hát az nem annyira jó. Szerintem nem feltétlenül a szeretet, szülők válása óta nem nagyon találkoztunk az apánkkal, ha igen, mi megyünk hozzá, tudja, hol lakunk, első unokára is azt üzente, hogy boldogságot a családnak, még nem is találkozott a picivel. Örökség hitel, még a dugó kihúzását is másra bízom, nem kell tőle semmi, még egy zsíros kenyér se, Zsolti. Küldte nekünk ott, ilyen a viszony. Anyám sosem mondta, hogy szeretlek. Miután rendeződött az élete 50 évesen, kb. 50 évesen, akkor egyszer megpróbálta, de olyan szarú hangzott. Ő is érezte. Ez milyen jó, ő is érezte.
5: Az első nehéz átesni, az első ilyenen.
4: A gyerekeimnek napi 100-szor vagy 1000-szer mondom, de először nagyon nem állt rá a szám. Ő megpróbálta egyszer 50 évesen, az anyja.
5: Nálunk a mamával ugyanez volt, gyerekek. Amikor először ezt így kimondta, és már felnőttek voltunk, tudod, úgy mindig érezted a szeretetet.
4: De hogy nem adott ennek hangot,
5: nem,
4: igen.
5: Volt, azt meséltem, hogy nemünk, ez nem volt nagy divat. És valami, egy 15 évvel ezelőtt mentünk valahova, és akkor így magához ölelt a mama, és el is pityeredett, hogy én úgy szeretlek.
4: Úgy mondta, anya, beteg vagy?
5: Anya, mi van veled, mama?
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Mondom, mi a szító, te lány, én meg fiú.
9: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
11: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat, ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
13: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
14: Nem sírok, csak az allergia.
13: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
14: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
13: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ajándékozz pihenést! Phuket Spa Thai Massage. Több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
16: Építsd meg álmaid kertjét a Viastein könnyen tisztítható és tartós felületvédelemmel ellátott prémium kerti burkolataival. Keresd a Gulyás tüzében.
17: Ahó! Stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
18: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
19: Jön a 45. Kösely Kupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösely Kupán.
20: Nem vettek fel az egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted? A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
21: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Javában készülnek a virágkocsik. Több szakaszon dolgoznak egyszerre a 33-as belterületi részén. Dobóni Kolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Hamarosan érkezik Debrecen leglátványosabb és legvirágosabb programja, a Virágkarnevál. A menetben idén 12 virágkocsi vonul fel, amelyek jelenleg egy csarnokban készülnek. Ezekben a napokban lesznek a hungarocel-tömbökből szobrok, amelyekre majd a virágok kerülnek. A törékeny hungarocelt fémmel merevítik, hogy stabilan tartsa majd a menetben. Egy-egy figurába akár 10-20 méter váz kerül, hogy ne roppanjon majd össze a díszítés után sem. Részletezte a Média Centrum Debrecennek Kis Péter statikus.
3: Nagyon tudni kell, hogy mivel lesz díszítve. Hogyha élővel lesz díszítve, akkor ugye az élővirág súlya az nagyon nagy, akár több 10 kiló, vagy akár 100 kilót elérhet egy nagy figuránál. Oda természetesen merebb fémet kell. Ha száraz virággal van, akkor a súly sokkal kevesebb.
2: 60 éve, 1966-ban rendezték meg az első virágkarnevált Debrecenben. A kerekévfordulóra új nyitókocsi készül, amelyre a virágok mellett a város ólomüvegből formált címere is felkerül. Emellett idén is lesz közösségi virágkocsi, amire augusztus 18-án és 19-én bárki tűzhet majd virágot. Több szakaszon dolgoznak egyszerre a 33-as főút belterületi részén Debrecenben. A Füredi út Malom Park előtti részén is elkezdték az úttest teljes szélességű felújítását. A Bem tértől a város határig tartó útszakaszon az év végére fejezik be a munkálatokat. Addig a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton helyenként ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Hangzott el tegnap a DTV híradóban.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, amelyeken darabonként 2-2 töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Napos, száraz időre van kilátás, felhő alig lesz fölöttünk. A legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Nagyon jó lett. Fehérje dús, biztos?
6: Csak mondom, 50 g fehérje van benne.
5: Tényleg?
6: Mennyit kell lenni? 2 g testkilogrammonként?
5: Hát ez attól függ, hogy mit csinálsz. Tehát ez a...
6: Csiász, örülök, hogy élek.
5: Ha valódi izmot szeretnél felszedni, akkor szerintem a 1,5-2 gram per kiló testkiló az oké, de nagyon nehéz ezt bevinni. Szóval az azt jelenti, hogy 80 kilós vagy, akkor meg kéne enni 140-160 gram fehérjét naponta. Azért az...
7: Meg kell enni zsült.
5: Hát azért az a combos, na. De ja, már 1 gramot beviszel is, már sokkal többet viszel be, mint az átlag. Úgyhogy az jó, de ez 1,5 gram per kilogram az úgy azért ajánlott.
7: Most egy 50-es megvan. Mennyi? Mennyi az edzés?
6: Miből? Gramból?
7: Nem.
5: Heti négyet edzem.
7: Heti négy. Aha. Feri, te?
5: Hármat edz. Hármat?
6: Én három.
5: Három tökéletes.
6: Hétfő, szerda, péntek.
7: Ez nagyon szép.
5: Az tökéletes.
7: Zsülte?
6: Zsüle elmaradt harcos társam.
5: Kardiozik. Sétál, nordwalkingozol. Elmész a, nem tudom.
7: Buszmegálló
6: vissza.
5: De jó.
7: De a Zsüle egy darabig ment, meg az Anna is ment.
6: Hát a darabig az kettő.
7: Két edzés volt?
6: Nem, három. Három.
5: Hát háromat mentetek? Két hónapig.
7: Tényleg?
5: És miért rajtátok abba? Mi lett? Olyan. Mi lett a vége a sztorina?
7: Túlságosan kipattintottad
5: magad. Túl nagyra nőttél. Túl nagyra nőttem. Túl nagyra nőttem. Nagyon izmos lettem a bajtam.
6: Le kellett cserélni a ruhatárat már válba, tudod?
5: Gyerekek, ez nagy küzdés, ez nagy küzdés. Valamilyen célt kell kitűzni.
8: Minden tiszteletem a tiétek.
5: Ez nagy küzdés. Szóval, hogy tényleg ez a hogy konzisztensen te lemenjél és csináld, és amikor nincs kedved, és hidegbe is, és melegbe is, és nyár, szóval, hogy az nagyon-nagyon nagy elszántság kell. Én nekem szeptemberben lesz 3 éve, hogy csinálom.
7: A mindenit.
5: Szeptemberről lesz 3 éve. Oh, és sok holdpont, sok utálat. Sok
6: van az, amikor
5: üvöltözés
6: az
5: a teremben, sok minden nem vagy túl így 3 év után. De 3 év szinte folyamatos.
7: Nekem most volt egy ilyen átbillenés, amikor már szerettem. Aztán.
5: Igen, nem könnyű. Kell valamiféle plusz motivációt találni, valamit kitűzni.
6: Az életedbe is egy csomó máshoz is hozzáad, hogy a döntések például, hogyha ezt úgy csinálod, hogy tényleg következetesen mész heti 3-szor, és ha szarul vagy, és ha másnapos, vagy ha beteg, fáradt, mindenhogy elmész, az életed egyéb döntésére is kihatással van. Szerintem összekapod magad máshol is. Érted? Hogy azt mondod, hogy van egy célom, el akarom élni, akkor nem csak ebben csinálod meg, hanem ha máshol is van célod, akkor abba is segít. Hát meg hogy így betökösödsz egy kicsit.
7: Meg hoz egy csomó másfajta változást, tehát hogy jobban tudatosabban étkezel, máshogy alszol, máshogy szervezed a napjaidat, tehát egy csomó jó dolgot hoz az életedbe.
6: Nem, a tiédbe is?
7: Egyébként igen.
5: Amikor csinálod, aha.
7: De most mondom, most visszaülök a lóra, nem erről van szó, meg nekem kellő motiváció az, hogy látom, hogy nem lóg a seggem. Tehát, hogy azért szerintem ennél nagyobb motiváció nem kell. Ugye, ott szokták elkövetni a hibát az emberek, hogy azt hiszik, hogy gyakorlatilag másfél-két hónap alatt már jön az eredmény, és akkor majd az nagyon fog látszani, és akkor megy el igazán a kedve, amikor rájön, hogy másfél-két hónapja rohadt keményen edz, kifolyik a bele, izomláza van, minden baj van, és semmi nem látszik.
5: Hát persze, nagyon fontos, hogy ki mit csinálsz, hogy vannak olyanok, lejárnak a teremben 3 éve, szarabul nézek ki, mint érted, mikor elkezdték.
7: Viszont olyan képernyője van, hogy hűha.
5: Brutál képernyője, és megkezdik, menjem áréba fel, kell nyomopadról kicsit. Tehát,
6: de még így üldögél.
5: Ne haragudj, de még mennyi, hányat nyomsz, látom, hogy most már nagyon durva a képernyő idő, de hogy akkor kezd már valamit csinálni.
7: De vannak ilyen arcok, akiket itt tudjátok, hogy pontosan azért járják.
5: Mondom, szarabul néz ki, mint 3 éve.
6: Van a beszélgetős.
5: És két naponta ott van.
6: Beszélgetős, aki odajön hozzá, tehát megszakadsz, érted? Megszakadsz, mert széria, az edző mondja, hogy nincs több pihenő, gyerünk, ez volt, lement a fél percet. Jön oda, ha hallgattalak reggel benneteket, mondom, figyelj, menjél már innen, de tényleg.
5: Nagyon szeretem azt a típus, nálunk van az edzőteremben olyan, bármikor bejön, te már nagyon edzel, csapatban egyedül, tök mindegy, észrevesz. Odajön, és megkérdezi, hogy mennyi van még. És rájöttünk, hogy ő az a típus, aki mindegy, hogy mit csinálsz, oda akar jönni, és azt akarja csinálni, amit te csinálsz. És már azt röhögünk, hogy bujkálunk a teremben, mert meg épp az észre fog venni, és fogadásunkat kérdünk, jön, és a következő. Sokáig vagytok még? Hívjuk Józsinak, nem Józsi, abszolút nem, mindjárt végzünk.
6: Egy kör is.
5: Másnap csinálsz valami extra, bármilyen gyakorlatot, amit soha nem csinál, egykezes súlyzó, 16 kg egy van belőle. Kell a 16 kilós? Józsi, sose dolgozol a 16-os, hagyja, de fekve nyomtok még. Ő a típus, aki mindig azt nézi, hogy te mit csinálsz, odajön, és azt akarja csinálni. És leül, és megvárja.
7: De ez nem lehet, hogy csak a személyednek szól?
5: Nem, ezt máshogy is csinálja. Nem, ez egy csapat, és mi a csapatból meglátod, akit oda megy, ezen vagytok még.
6: Mindig az kell, ahol pont te vagy. Igen, mindig.
5: Van a folyamatosan üldögélő telefonozó, ők a legnagyobbak. Füles a fején, pszichopata módjára sétálgat, nem szól senki, ez nagyon felsőbbrendű, megvan a típus. Csajba is, pasiba is. Senkihez nem szólok, nem érintkezem a külvilággal, füles van a fülemen.
6: Engem ne zavarjatok.
5: Ne zavarj, kívülálló vagyok. Igen, pszichopata fejjel senkire nem nézek.
6: Ugyanígy a füles, de az ugye nem nagy füles általában, hanem ez a kis bedugós. Tegnap volt pont a futógépen mellettem egy csávó, aki betett fülessel futott, gondoltam zenét hallgat, lehet, hogy azt is csinálta, de hogy ő fogadta futás közben a hívásokat, és mindig elmondta, hogy futok, nem tudok beszélni. Minek veszed föl?
5: Kényszeres kézfogó, aki egyszer lekezeltél vele, és utána mindig kezet akar fogni, és bármikor amész már kerülöd el, menekülsz, és ő is kezet akar fogni. Kényszeresen beszélgető, meglátod, hogy folyamatosan beszélgetni akar, mindig van egy sztória, mindig mondani akar valamit. Hétfő nagyon izgalmas, mert hétvégén nagyon sok minden történik vele típus. Megvan?
7: Van nálatok kéretlen tanácsokat osztó?
5: Kevésbé.
7: Nagyon-nagyon kedves.
5: Szereted?
7: Igen. Odaáll, és azt mondja, én ezt nem így csinálom. Ha állod rekad, akkor gerincsérvet fogsz kapni.
5: Ő a kényszeres ember. beleszóló.
7: Igen, aha, igen. Az, az... Régóta járok de ide, úgy, amikor... nem kezdtem. Elfogadsz egy tanácsot.
6: Nem akarok beleszólni,
7: nem
6: de...
7: akarok beleszólni, de...
6: És látja, hogy edzővel vagy. Az a legszebb. Hogy ott áll melletted egy olyan ember, akinek ez a szakmája, a hivatása, megtanulta, te fizetsz érte, aha, majd ő mondja.
7: Bélával edzel. Hát a Józsival jobb lett, de...
5: Hát mondjuk, ha ilyen hangon beszél, akkor pláne. Üvöltve gyúrós, kinek van meg? Nekünk az nincsen nagyon.
6: Nálunk van.
5: Ránk szólnak, hogy mi angolosok, vagy nem, inkább röhögünk. Üvöltve gyúrós?
6: Van.
5: Üvöltve gyúr? Imádom, nagyon nagy
6: van.
5: Forma.
6: Van.
5: Mezitláb?
6: Nem.
5: Van, nálunk van mezitlábos is.
6: Atlétatrikós, rövidnadrágos, ő szokott néha papucsba gyúrni egyébként. Azt se értettem soha. Papucsba gyúrni, és ő nagyon kiabál, mert egyébként egy kicsit ez én is vagyok, amikor már majdnem összeszarod magad.
5: De oké, egyszer-egyszer belefér, de van a nagyon, van a nagyon ordítós.
7: Én nem üvöltve gyúrósokkal szoktam találkozni, hanem sziszegve gyúrósokkal.
5: De az egy kicsit benne van.
7: Bármit csinálsz.
5: Azokat a pasikat utálom, akik a szaunában hangosan sóhajtoznak, szuszognak direkt, a hideg zuhany alatt még üvöltöznek, mint a vadállat, hogy hallgass, hogy ők milyen kemények. Köredzést csinál, köredzést nagyon jó. Ú, nekkora típus. Köredzést csinál, 6-8 gépet lefoglal, semmihez nem tudsz oda menni, mert ő éppen ott van.
6: És rád ha megérkezel, ordít,
5: megérkezel egy géphez, ő ott van, és hol vagy még? Ott, és megy körbe. Nagyon nagy típus. 8-at befoglal egyszer.
7: De mi az, hogy befoglalja? Hát akkor
5: rádobsz egy törölközőt, és akkor elvileg ott te vagy az a teremben, bizonyos teremben az etiket. Van, mennyi van még ember, nagyon nagy, aki megkérdezi, mennyi van még, és a fél óráig még használod az eszközgépet, megvárja.
6: Jó, megvárom.
5: Igen, megvárom. De még 4 van belőle. Jó, nem baj, meg. Igen. Ő a kényszeres megváró. Az egy nagyon klasszik típus. Brokkoli fejű crocs papucsos fiúk. Tökéletes leír. Hát mondok még egy típust, izzadtan kezet fogó, megvan, Feri? Mindig nagyon izzad és kezet akar fogni. Imádod. Nagyon izzad, iszonyatosan csapatjával, és akkor akar veled lejattolni. És kényszeresen ott áll, benyomja a jattot, és tartja.
6: Így van, és akkor te próbálod azt megcsinálni, hogy ugye legyen legalább, hogy ne legyél bunkó, hogy nem mondasz, hogy nem, hogy ökölpacsi.
5: Igen. Nem semmi nem beszél.
6: Ő így tartja igen. A kezét, hogy akkor rendesen.
5: A Covid egyik legjobb tartozéka és legjobb hozadéka az ökölpacsi.
6: Ping,
5: tehát az szerintem az milliókat ment meg a kényszeres kézfogástól. A sorozatokat internetről néző típus.
7: Ja, letöltött egy programot?
5: Programok, applikációk letöltések alapján, az is egy típus. Nem csinálják rossz dolgokat, baromi jó dolgok vannak a neten. Tehát, hogy nagyon jó appok, meg nagyon jó edzők, de hogy iPad-del, telefonnal
6: és
5: a teremben ér.
6: Mondja neki, hogy
5: mondja neki, és azzal ez egy új típus, nem edzenek rosszul, de ez egy teljesen új szegmens a gyúrásnak, hogy megérkezik iPad-del, laptoppal jött a csávó a múltkor. Hát mondom, azért az kemény. Hát biztos lenne neki egy applikáció, ami telefonról lehet. Fölütötte a laptopot, és elkezdett laptop alapján gyúrni. Szenzációs volt. De hogy vannak ugye az applikációval, telefonnal gyúrok.
6: Tök jó.
5: Egyébként jók vannak. Igen. Abszolút jók vannak.
6: Erőlködés közben sunyin fingó és gyorsan másik gépre megy, mintha nem ő lett volna.
5: Látványos fejhallgató használat mellett is hozzád beszélő. Az is egy jó típus. Tényleg óriási fejhallgató van rajtuk, nagyon mennek, de közben igen, közben dumálnak, igen.
7: Én azokat is szeretem, amik lemennek óriás fejhallgatóban, és úgy keringenek, úgy mozognak, mintha ők lennének egyedül a teremben.
5: Igen, de
7: és, ők... és mint egy ilyen zombi.
5: És van az a típus,
7: a saját világában, tudod.
5: Na, ez a saját világos. Ő a kapucnival van, igen. A hatalmas fülhallgató kapucni, és nem tudod, mindenki, hogy mikor válik sorozatgyilkossá. Nagyon
7: fogja meg a kézisúzót.
5: Valószínűleg magára robbantja mindjárt a termet. Kapucniban van zéró szemkontaktus, nagyon magában van, nagyon edz, tök jót is, semmi baj nincs vele, és kapucni van, de ilyen sorozatgyilkos tekintetes. Az haver, tiéd a gép, csináld, gyere, az van, amit te mondasz. Nem szól senki, ez nagyon edz. Mert kapucniban van zéró szemkontaktus, nagyon magában van, nagyon edz, tök jót is, semmi baj nincs vele, és kapucni van, de ilyen sorozatgyilkos tekintetes. Az haver, tiéd a gép, csináld, gyere, az van, amit te mondasz.

0: abszolút semmi baj nincs velük. Tehát, hogy ez is egy jó típus.
1: 15 éves lányok általában ketten vannak minimum, és mindig a fenekes képhez mennek.
2: Igen, ez igaz, igaz.
0: Igen, én egyik sem vagyok, mondjuk nem is nagyon járok terembe. Utazó táskás edzősök a kedvenceim, itt mire gondol, ez nincs meg.
1: Hát óriási sportáskával jönnek, mennek szerintem. Nem?
0: Ja, hogy beviszi a terembe, na ilyet még nem láttam, beviszi a terembe a sportáskát.
1: Hát gondolom, hogy nem akarja egyenként vinni a kulacsot, meg a török között, meg mindent, és akkor fogja az egész coklókot. Ikea-zsákkal még sem vonulna, úgyhogy...
0: Az jó proli azért bevinni a sportáskát az edzőterembe. A csávok nyom 2-20 percig pihen, és közben zokniban sétál. Na, mekkora típus? Mekkora típus? Egyébként szerintem az zokniban meg mezitlábgyúrás az borzasztóan prosztó. Szerintem az nagyon. Értem, hogy sokszor, mit tudom én, jobban megtapad, meg olyan gyakorlatot csinálsz, de hogy azért, amikor leveszed a cipődet, és mezitláb vagy zokniban gyúrsz, az szerintem nagyon pronyó.
2: Kicsit ablakos is már a zokni, az biztos, ami biztos.
0: Igen. Van az üvöltve nyugtázza minden széria végét, hogy jól csinálta, és megdicséri magát, és van a strandpapucsos figura. Tényleg, ezek mind-mind klasszik ilyen edzőtermi figurák. De külön karakterek. Tehát mindenki egy ilyen rajzfilm figura. Mindenki külön szerethető karakter önmagában, aha, de tényleg kasztokat mondunk most. Tehát ezek nem egy terem egy specifikus sajátosságai,
2: mindenütt
0: hanem mindenütt ott van, ez a típus, és minden teremben lejár legalább mindegyik típusból egy edzeni.
1: Tessék, ez is egyébként tök tipikus. Hozzánk járt egy srác, aki egy edzés alatt kiolvasott egy könyvet. Egyébként a legjobb hely.
0: De a könyvet még nem, már gondolkozom, futás közben igen, de könyvet még nem láttam.
2: De ott akkor nem tudsz, hát azért én nem vagyok szakértője a dolognak, de ugye edzőbács mindig elmondja, amikor súlyt, fekvenyomás van, és pakolja föl rá, hogy figyelj, ezt most meg kell fogni, erre oda kell koncentrálni.
1: De főleg a kardiogépeken, tehát a lépcsőzésen, a biciklin, ott
0: de ott szerintem tökre benne van, tehát az sokan néznek filmet, meg igen. Szaunázó öregek, edzeni nem látod őket, csak szaunáznak, nagyon nagy formák, iszonyatos gengelés van, mert hatalmas dumák vannak, egyébként tényleg nagyon jó. Mindenkit ismer típus, Dani.
2: Hagyjad csak, majd én fölhívom, elintézem.
0: Mindenkit ismer, mindent elintéz, nagyon nagy. Igen, teremben csak a munkáról beszélő típus, szinte de jókat írtak, tényleg ilyen is van. Ott is zajlik a meló, a pénz nem alszik.
1: Vannak teremben politizáló típusok?
0: Hogyne.
1: Igen?
0: Iszonyat durva politizálás.
1: De pontosan tudod, hogy...
0: Nem folyok bele, de hát hallod, azért persze. Hát azért most például, mit tudom, ott ez a kameraügy, ez a kamera, azért ezt, hogy sokan közben edzenek, tőlük edzenek, csak közben az nyilván nagy szociális életet élnek, és megbeszélik, de ez egyébként semmi baj. Tehát szerintem az, hogy dumálsz, röhögsz, vagy sztorizol közben, a tökre benne van. Tehát hogy nem kell azért ilyen nagyon néma csöndbe. Nálunk a teremben hűtőtáskával jön edzeni a csávó.
2: Mi van benne?
0: Az micsoda? Mi az, hogy hűtőtáskával?
1: Előre bekevert fehérje, szerintem.
0: Vagy az injekció, tudod, ki a fene tudja. Mit tartasz hűtőtáskába?
2: Azért egy órás edzés alatt nem rohad meg az a fehérje, vagy amit tudom én, izó, vagy bármit iszol.
1: És hűtőtáskába hozza ízét, a injekciót.
0: Igen, nem mondom. A gyúrósok, akik erőemelők, és összeszedik az összes súlyt, hogy 15 percenként nyomjon kettőt. De jó, úristen, nagyon jókat küldök.
2: És akkor hát még az öltözős részéről, ezt ugye elmondtam én is, hogy engem is kifejezetten zavar, hogy értem, hogy fiú öltöző, meg értem, hogy nem vagyunk szégyellősek egymás ellen, de hogy ott, ha valaki volt már ilyenben, egymás mellett vannak a szekrények, tehát ha te kinyitsz egyet és leülsz, a következő, aki odajön a melletted lévő szekrényhez, és anyaszült mesztelül 5 centire a fejedtől rép...
0: Belógatja.
2: Hogy gyerek, hogy nem áll, hogy értem, hogy fiúk vagyunk, meg nem vagyunk szégyellősek, meg értem, hogy neked nagyon nagy, és ezt meg kell mutatni mindenkinek, de amikor így az orrad előtt lóbálja, és közben beszélget.
1: Én kifejezetten keresem az ilyen szitukat.
0: Klasszik típus. Föl az egyik lába padra, iszonyatosan törölközik, nagyon mondja, és közben életesztoriát mesélje.
1: De ez a női öltözőben is ugyanígy van.
0: Ugyanez van?
1: Persze, és már réges-régen felöltözhetett volna, csak így áll. Tök
0: mesztelenül.
1: És beszélget. És tudod, te nézel mindenhova, és neked kellemetlen egy kicsit.
0: Ha törölközőbe takarod magad, hogy ne lásson senki semmit.
1: Ugyanez, kicsit lehajol, összeszedi a cuccait, már réges-régen felvehette volna a bugyját, a melltartóját, bármit, de úgy megfejt közben.
0: Volt egy srác, aki minden edzés alatt egy nagy zacskó almát evett meg, fél év múlva már dobozos tejre váltott, 2 liter tejet ivott meg. Azért bevinni a tejet, atya úristen, de jók vannak. Nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó.
1: Hasitasiban sétáló nagymenők.
0: Igen, hasitasit nem láttam, az nagyon tré. Az nagyon tré. A semmi is újra segítséget kérő, hallod, ezt megnyomom, állj már oda szupportnak.
2: A jó, semmi... gyerekek, annyit bír. Na.
0: De szemetek vagytok, de van tényleg már ez a típus. Rohadékság, a semmi is újra segítséget kérő. Milyen szép megfogalmazás. Állj már oda szupportnak. Peti küldte nekünk, igen. Bombasegű csaj, csak előtted pucsit, nem tudsz hova nézni, de rád szól, hogy miért nézed.
1: Aha. Ó, és mi van a selfie kamerásokkal?

0: akik felveszik az edzéseiket folyamatosan.
1: Hát.
0: Tehát hozza az állványt, felrakja rá a telefont, és felveszi az egész
2: edzését. Profi.
3: Azt ritkábban látom, vannak, amikor ilyen influencerek lejönnek, de el is tűnnek igazából. Van ilyen, aki felveszi az edzését?
0: Hogyne.
3: Igen.
0: És hány olyan videó van, annyira szeretem, amikor van például egy bitang jó fenekű csaj, és mit Google, és látod, hogy a háttérben áll így a faszi, és így lóg így a nyála. És amikor egyszer csak kiszúrja a kamerát, és így tudod, hogy
3: ja, hogy beállnézi a kamerát.
0: Igen, csak akkor veszi észre, hogy rögzítve van az egész felvétel, ahogy ő neki ott áll és csorog a nyála, és utána rájön, igen, hogy felvett az egészet. Azok viccesek.
3: Nálunk van egy srác, aki egészen az öltözőig motoros bukósisakba megy, és úgy... Le van hajtva a plexi. Azzal megy egészen az öltözőig. Nem veszi le a terembe a bejáratnál, elmegy vele az öltözőig. És csak az... Jó, hát lehet, hogy titokba jár. Lehet, hogy inkognitóba jár. Nem lehet ezt tudni egyébként.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idén is gyűjt tanszereket a karitatív testület. Tovább jutott a Loki a konferencia ligában. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Közeleg a tanévkezdés. Az iskola szerek beszerzése sok család számára komoly anyagi terhet jelenthet. Ezért a debreceni karitatív testület idén is meghirdette tanszergyűjtő akcióját. A felajánlásokat forgalmas városi helyszíneken várják, mondta a DTV híradónak Bódor Edit, a testület elnöke.
3: A Szigetkék játszótéren, itt a fogadótérben, a családsegítő központban, hiszen oda is nagyon sok ajánlnak, és hát a Karakter kávézóban, mint egy belvárosi szeretett helyre, és kihelyeztünk ilyen dobozokat, amelyekbe ott lehet hagyni az ajándékokat.
2: A tárgyi adományok mellett az önkormányzat anyagi segítséget is nyújt a rászoruló családok számára. Az iskola kezdési támogatás felső korhatárát 2 évvel megemelték, így azt már 20 éves korig is igénybe lehet venni. A támogatás azonban továbbra is rászorultsági alapon jár, ismertette Széles Diana alpolgármester.
4: Rászorultsági alapon adjuk az iskola kezdési támogatást, általános iskolás gyermek esetén 50 000 forint támogatást tudunk adni per gyermek, középiskolás gyermek esetén pedig 40 000 forintot per gyermek, és meg kell nézni, hogy kinek mennyi a jövedelem határa, mert nyilván ez nem az a program, ami a gazdagokat támogatja.
2: Az egyfőre jutó nettó jövedelem családban élők esetében nem haladhatja meg a 110 000, az egyszülős háztartásoknál pedig a 145 000 forintot. Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a támogatási forma nem azonos a kormány által biztosított alanyi jogon járó iskola kezdési támogatással, ugyanakkor a feltételek teljesülése esetén a kettő egyszerre is igénybe vehető. A kérelmek október 31-éig nyújthatók be a debrecen.hu oldalon elérhető nyomtatványon, illetve személyesen a szociális osztályon. Sport. Tovább jutott a DVSC a labdarúgó konferencia ligában csütörtökön. A második selejtező kör visszavágóján a Loki gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jerevánnal idegenben. A debreceniek a harmadik selejtező körben a dán Köbenhavn együttesével csapnak majd össze. Napos, száraz időre van kilátás, felhő alig lesz fölöttünk. A legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
6: Milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valamit.
7: Kérlek szépen, az applikáció mindenkin segít.
6: Köszönjük szépen.
0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Nem tudom, láttátok-e, gyerekek, Alec Baldwin és felesége megvan? Planet Hollywood diátadó gála, vagy étterem megnyitó, fene se tudja már, mit csinálnak ott a Planet Hollywood.
8: Ez létezik, hogy a Planet Hollywood.
6: Ez egy jó kérdés, ugye ez még régen anno ezt a Bruce Willis, a Schwarzi, talán a Stallone, meg egy-két akció is indította közösen ezt a Planet Hollywood étterem láncot.
8: Csak megmaradt a billboard.
6: Csak aztán ez nem annyira ment, ugye, ez egy ilyen tematikus étteremlánc, Hollywoodból indult, és hát...
8: Furcsa panoptikunos figurákkal.
6: Igen, furcsa figurákkal. És most újra volt egy ilyen sajtóesemény a Planet Hollywoodnak. Ugye ők hárman, a Stallone, az Arnie, meg a Bruce Willis indították ezt. De aztán ők ezzel bedöltek, szóval, hogy ez nem ment annyira nekik.
9: Ha ez még mindig megvan, akkor... Csak
6: lehet, hogy már kivásárolták, vagy lehet, hogy már más a történet. És...
8: Itt nem a nagy mellőek szolgálnak fel, ugye?
6: Ez nem, az
9: nem.
6: Az a Hooters, az más, igen.
9: Ők bajban vannak.
6: Igen.
8: Jó, őket elsodorta a PC.
6: Igen, és ugye, hát mi történt? Az történt, hogy ők nyilatkoztak. Alec Baldwin és felesége, nekik ugye van most egy reality-jük. Az első évad lement, szeretik az amerikaiakat, és szeretik az amerikaiak, és most akarnak majd második évadot, vagy most készítik a második évadot. Ez a Baldwin családról szól.
9: Baldwinék.
6: Baldwinék, ugye? Hát kérdés, hogy akarod ezt most mutogatni? Baldwin nincs annyira jó állapotban, mióta lelőtte ott a az operatőrét, de mégis ugye, hát...
8: Neki már megbocsátott a közvélemény, meg már túl van mindenen.
6: Perek, polgári perek vannak, azt igen, hiszem, hogy felmentették, igen, de polgári perek még ott vannak.
9: Aha, igazából abban a sztoriban ő ugye abból a szempontból nem volt hibás, hogy ő nem tudta, hogy milyen lőszer van, tehát ott a fegyvermester hibázott nagyot, amivel magára rántotta a kakis vödröt, az az utána következő nyilatkozatok, tehát az ott nem volt szép. Tudod? És ráadásul ugye a női operatőr, kedvenc operatőröm volt, tehát ott egy azt várod, hogy egy összetört csávó üvöltve, zokogva kér elnézést és bocsánatot mindenkitől, hogy ez egyáltalán megtörténhetett, vállalva a felelősséget, és ehhez képest ő elmondta, hogy ő erről az egészről nem tehet, mert a fegyvermester hibázott, rendes golyót tett bele, már egy kérdés, hogy egy forgatáson mit keres egy rendes golyó, ugye? És akkor szerintem ő ott azzal húzta ki a gyufát, az utána következő nyilatkozattal.
8: De tök érdekes, hogy ilyen eset után igen, ő azt mondja, egy reality sztár lesz.
6: Ugye
8: egy
6: reality sztár, igen.
9: Amerika
8: rehabilitálódik.
6: De Boldvin. És ugye itt arról van szó, hogy ők nyilatkoznak, tök mindegy, hogy kinek, és ezt kéken tudjuk beadni, Zsülcike, hogy hol tudjuk ezt kéken tudjuk beadni, nyilatkoznak, és hát Elek Boldvin felesége azért úgy megmutatja a foga fejét, hogy hogy kell elképzelni őt.
8: Egy
6: vasárnapi ebédet elindított, Zsül, nem tudom a plégomot megtalálni rajta, hogy hogy lett.
9: Mert
8: már kettőt látok.
6: Now, na figyelj.
10: I think we're gonna see, you know, we're gonna see how it feels to have it be out there.
11: It's gonna be great. This you're season, a winner.
10: Oh my God, when I'm talking, you're not talking.
6: No,
10: when I'm talking,
11: ez az.
6: Hogy lehet megállítani
10: ezt? Why, yes, we'll have to like just cut him out of the show.
6: Szóval itt ugye azt hallott, hogy az Elek Boldvin beleszól a beszélgetésbe, mire az asszony ilyen nagyon durván, nagyon könyörtelenül, házi sárkány üzemmódba, ugye leoltja az Elek Boldvint, és elmondja, hogy ha én beszélek, te nem beszélsz. Ha én beszélek, te nem beszélsz, és aztán még azt elemezgeti, hogy hát ezért kellene egyébként Elek Boldvint kivágni a showból. Meglehetősen könyörtelenül teszi helyre az Elek Boldvint.
8: De látod az arcát egyébként Eleknek, hogy kinéz
6: indi,
8: a kamerában?
6: Indíts tovább, mert utána Elek Boldvin még vissza akar erre szólni valamit.
10: I mean, I think this is a really.
6: De nem szól be, csak elsunyog hátul, nézd. Megsemmisülve. Megsemmisülve elmegy, a világ előtt égették rommá.
9: Azt mondja, hogy most anya beszél, akkor én nekem itt nincs dolgom.
6: De anya úgy teszi helyre, hogy el tudod képzelni, hogy egy sárkánya nő.
9: Tehát, és rága, hogy semmi vicces nem volt benne.
6: Semmi.
9: Annyira komolyan, olyan arccal mondta a csaj, hogy ez, amit a Juli mondott, ez a vasárnapi ebédnél is így van. Ez nem csak egy ilyen szerep volt a kamera kedvéért.
8: De nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye. Lehet, hogy úgy indultak, hogy Elek Boldvin már másfél órája kint ült a kocsiban, és a csaj háromszor visszament átöltözni. Tehát, hogy volt már eleve egy ilyen feszkó. Tehát úgy léptek ki.
6: Na de akkor se szólsz pódiumra, így a férjedre,
8: már tele volt,
6: hogy amikor én beszélek, te nem beszélsz, amikor én beszélek, te nem beszélsz. Tehát ez nagyon egyértelmű mutatja a családi dinamikát. Tehát, hogy ki a kemény, ki a papucs, ki az, aki csöndben van, és ki az, aki osztja ott a zsugát, nem? Szóval hogy ott tudjuk, hogy ki a főnök a csapatban.
8: És majd utána ezt megbeszélik.
6: Elek Boldvin nagyon nyomorúságosan elsunyog, de hogy a beszélgetés még folytatódik, mert Elek visszajön. Tehát, hogy...
8: Addig kitalálja, hogy mivel vág vissza.
6: Indíts tovább, Zsüllyéc, hogy mi történik itt.
10: I think that it's... We'll see where it leads us. We'll see what it feels like to have the out there. And then we'll see... You know,
6: Elek sunyog.
10: Like
6: Elek sunyog, figyelj.
10: You know, so
12: you spent your career in Hollywood, but I have to know because we are loving the show. By the way, we're loving getting to know your
6: nagyon
12: family.
6: Szeretik a showt.
12: Is it harder to memorize scripts or be yourself on unscripted television?
13: Be yourself. Oh, so hard.
6: Ugye Elek itt arról beszél, hogy ez egy scripted, vagy írt reality, vagy nem írt reality, hogy mit kell csinálnod, önmagad legyél, és add önmagad, ugye ez itt nagyon szomorú. De hogy itt azt mondjuk, ha megint beszél majd.
13: Well, it's a good question. I think it's because you don't want it to be dull, and just if you show the way our life really is, you get it after like an hour.
6: Ti adnátok ilyen reality-t a saját életetekre? 0-24-ben?
9: Bátor.
13: We like routine.
6: Itt ugye itt nagyon azt mondja, hogy arról beszél, hogy nagyon fontos a rendszeresség meg a rutin a család életében, hogy vannak szokásaik, vannak rutinjaik, és próbálja menteni a mentetőt, hogy egy kicsit ő is megszólal. Egy kicsit ő is beszél. Az asszony kénköves tekintettel nézi végig. Tehát, hogy itt nem tudom, mi lehet kettőjük között.
9: De... Lehet, hogy összevesztek előtte valamin. És van, a mama még annyira nem profi, hogy ezt ugye eldobja, mert most a tévének nyilatkozunk ilyenkor, hogy jaj, de cuki mindenki.
6: Na, de hát vagy szerepben van, és csinálja azt, amiért a realityből megrendelik a második évad. Tehát, hogy lehet, hogy mama hardcore reality szereplő, tudod, és iszonyatosan jól hozza.
9: És egyébként otthon meg tök jó fej.
6: Nem gondolom. Nem gondolom. Aki na, így szól rá kamerák előtt a férjére, hogy amikor én beszélek, te nem beszélsz.
9: Zsigerből.
6: Az zsigerből könyörtelen.
8: Megérzem, ha ez fordítva történik, tehát hogyha ugyanő így oltja le ő a feleségét, ő neki ma már nem lenne jelenése sehol.
6: De a nő megteheti.
8: A nő megteheti. Igen. Tehát, hogy azért ez egy elég ciki.
6: Igen, hogy az Andrew Tate lenne, igen. És ugyanezt mondanák, igen. Lehet, hogy igen, a Tate Family-t be lehet,
8: hanem csak, hogy kicsit hogy odéptolná az asszonkát, és azt mondja, ne pofázz bele, akkor ő lenne a családon belüli erőszaknak a zászlóvivője, és mindenki kitagadná. Ez nagyon kellemetlen sztori egyébként, nem szép.
6: Igen. És akkor itt még egyszer leoltja a felesége, hogy megint beleszól valamit, és hogy miért megy oda beleszólni a beszélgetésbe, és most is ő nyilatkozik. Uh-huh. Szóval, hogy és Elek ott áldogál, toporog, és nagyon sajnálod.
9: És elment.
6: És borzasztóan sajnálod.
8: Nem, mennyit fizethetnek nekik ezért egy ilyen reality-ért? Rengeteg
9: pénzt.
8: Akkora pénz, hogy azért azt mondja, hogy oké, beengedem az összes kamerát a házamba, csináljunk igen. Akkor egy ilyen műbahét.
9: Szerintem nagyon sok millió dollár.
6: Tehát, egy Elek Boldvinak kell egy ilyen, hogy tehát rengeteg filmmel, rendezéssel eladod a magánéletedet, hogy még a Boldvinzékről szóljon.
9: Szerintem
6: ott valamilyen.
9: Szerintem már nem pénzről szól az ő esetében. Tehát ha nekünk felajánlanák ezt, hogy Juliék vagy Feriék a uh-huh. több millió dollárért, ott rábólintasz a dollárra. Csak értünk, nem adnak ennyit, de ez most mindegy.
6: Én adnék. Én nézném streamen, ha Netflixen lennétek.
9: Ahogy
6: előfizetnék a showtime-ra.
9: A fürdőszobából. De hogy egy Alec Baldwin meg azért a hírnévért csinálja. Biztos vagyok benne, hogy még figyelj, egy idősödő egyébként sztár, de hogy
6: aki még megkeres ezzel, mint tudom én, 10 millió dollár.
9: Nem, szerintem nem a pénz, hanem hogy ott vagy minden, a siker, hogy ott vagy az amerikai háztartásokban, hogy imádják a nézők, érted? Ezt szeretjük benne.
6: És kiderül, hogy papucs vagy, kiderül, hogy a feleséget hordja a nadrágot, ő mondja meg, hogy mit csinálsz, minden derüljön ki, boruljon le az imidzsed, oda minden, de legalább még pöröksz a
9: reality-be. Egy ilyenben. Tehát például a Győzike showban mennyi volt vajon?
6: Az ott minden. Na, ott minden. Hát akkor ott minden írva, ott azt írták rendesen.
9: Neked van egy életed, ahol Beja asszonnyal vagy Elek Baldwinnéval éled az életedet, jönnek a szerkesztők, akik megírják és eljátszod. És sikeres vagy tőle is pénzt keresel.
6: 300 ezer dollár per rész. Hát ez csak a Baldwin kapja, nem tudom ez hogy van, hogy most ő is kap, vagy a felesége, de 300 ezer dollár per epizód.
9: Hát így, ahogy ismerem, az azt mondja, hogy 400 ezeret kap.
6: Azért ez így.
8: Én azért megnézném, milyen az, amikor Feri, te kiborulsz. Amikor úgy elveszted.
6: Tud üvölteni szerintem.
9: Én tudok.
8: Tehát, hogy persze, otthon sütögetsz, főzögetsz, mosolyog mindenki.
9: De családdal én nem szoktam. Egyszer,
8: nem.
9: Nem, nagyon, Somával ritkán. Sománál néha elő kell venni ezt a hízét, mert ugye ő most kamaszkorban van, egy darabig szépen megpróbálod elmagyarázni, aztán borul a Billy.
8: Úgy megnézem, amikor lefő a kávé, úgy rendesen nálad.
9: Na, olyankor van. És akkor mondanám, mert így gyorsan kiszámoltam számológép segítségével, hogy az részenként 105 millió forint.
8: Hallod? Azért
9: na,
8: lehet,
9: azért ez nem szar.
6: Igen, ugye írja Laci, hogy a szereplők az 1 millió per rész, azt a Jó barátok szereplői kapták már a végén. Mikor mondták, hogy még összeállunk egy 10 részre, 20 részre, és akkor ott 1 millió per epizód, per kom. Volt ott, mégis akkor leforgattak még utolsó 10 Friends részt, vagy mintam 20-at.
8: A Kardashianék vajon mennyit kapnak?
6: Horror, de ők ráadásul ők forgalmazzák is, igen, tehát hogy ők saját platformra gyártják, forgalmazzák, csinálják, saját platformon állítják elő, tehát ők ezt nagyon ügyesen csinálják.
9: Hallgató írja, mi van, ha ez is csak szerep? Tehát, hogy a sorozatot erősítendő csináltak.
6: Én nem, szerintem itt villan. Tehát, hogy ahogy a nő oda néz és oda szól, az nem tud szerep lenni. Tehát az nem tud szerep lenni.
8: De szegény Baldwin arcán minden ott van.
6: És elsúnyog.
8: Ahogy kinéz ilyen segítségkérően a kamerába, hogy...
6: Igen, és utána elmegy. Nem tud mit csinálni, inkább ott hagyja. Igen. Ettől a hírtől vagytok oda, még nem hallottátok a feleségemet.
8: Na hát ez az.
6: Ennek hordja a nadrágot az azt, hogy mondja meg, hogy melyiket. Igen. A perek nagyon durván költségesek az USA-ban, írja valaki. Ez is igaz. Tehát valószínűleg a polgári peres eljárásokban ezeket azért elég komolyan megkopasztották.
8: Ja, és most
6: valószínűleg ez is jól jön. Igen.
8: Szerinted mi lenne a legizgalmasabb dolog, ami kiderülne rólad a reality-ben?
6: Hát rólam azért elég sok minden szerintem. Tehát, hogy úgy viszonylag zártan élünk, meg nem mutogatjuk magunkat, meg a gyerekeket, meg semmit. Azért egy reality, ami látja, hogy fölkezd pizsomába, hajnalba, kettőkor.
9: És mégis igaz a mikropénz.
6: Mész, és benn vagy a hálószobában, és ott ül az étkező asztalnál. Hát azért az úgy azért izgi lenne. Nagyon sok izgalmas nem derül neki.
8: Megtöltenéd tartalommal szerinted, vagy csak egyszerűen azért néznék, mert Sebestyén Balázs pizsomában?
6: Hát, írt reality lenne, mint mondjuk a Győzike, vagy mint aha. A Berki régen, amik minden epizódja pontosan ki van találva, akkor azért biztos lehetne jót írni. Más kérdés, hogy soha büdös életben nem mennék bele. Bármennyi pénzt ajánlanának, de biztos, hogy jó lenne.
8: Soha nem mondd, hogy soha.
6: Ez is igaz. Lehet, hogy leáldozik majd egyszer annyira, hogy a hajnú leforgat valahol igen, a frisbee csatornára. Igen, összeköltözöm majd egy hétig. Igen.
8: Idősek otthonában.
6: Elek Baldwinnak a botrány után a tisztára mosás lehet ez egyébként egy aha. Fajta ilyen végső kapaszkodás, hogy a lövöldözős balhé után egy kicsit visszajöjjön. Úristen, eszenőt látva értem a balesetet, ami történt vele a forgatáson, hogy volt nála éles rőszer. Ennek azért be volt
8: egy kicsit. Miért nem maga felé fordított?
6: Nálunk is ez van, na és akkor mi van? Kérdezi Tibi.
9: Azért ez még egy élet.
6: Mi megegyeztünk a feleségben, hogy kis dolgokban, ő dönt nagy dolgokban, én azóta nincsenek nagy dolgok. Köszönjük szépen. A papucs férj megkérdezi az asszonyt, hogy elmette horgászni. Az igazi férj tudja, hogy nem. De nagy duma. Nem feltétlen papucság, inkább konfliktus kerülés. 10 éve vagyok a feleségemmel együtt, az első 2-3 évben konkrétan én voltam az alfa, a király, az utóbbi 7 évben ez változott. Azóta, ha tüsszentek is, bocsátot kérek, édesem.
9: És jó ez neked.
6: Van ebben egy fáradás, van ebben egy megadás, van ebben egy küzdés.
9: De várj, az elején harcolsz. Az elején, amikor ő igen. volt az Isten király, a hím állat.
6: Akkor jobban beleállsz.
9: És utána egy idő után elengedett, tehát akkor feladod magad.
6: Hát, de nyugi van.
9: Ja, mondjuk igaz, tehát, hogy meg minden pénzt megér.
6: Igen. Én ebben a cipőben járok, 15 év és 2 gyerek, rengeteget dolgozom, a családomnak legyen minden, de a feleségemnek semmi nem jó, már kezdek belebetegetni, és már fizikai jele is vannak. Elválni nem merek a ház és a gyerek miatt.
9: Na, ott van, tessék, ott a házat, nem tudsz hova menni. Hitel
6: a ház és a gyerek miatt. Amikor mondom a feleségemnek, hogy elmennék horgászni hétvégén, jön a válasz, hogy jól van, menj nyugodtan, de ezt olyan hangsúly, hogy inkább otthon maradok.
8: Ez egyre tipik, igen. Persze, azt csinálsz, amit akarsz.
6: De ezekbe bele kell állni, szabad hát el kell vagy. Menni. Tegnap meccs volt, megkérdeztem, hogy megnézhetem a haverokkal a meccset. Azt mondta, nem, így hazamentem és néztük a fókuszt. És igaza volt, jó műsor volt. De jó, imádok. És igaza volt, jó műsor volt. Reggel olvastam, hogy kikaptunk. Na.
9: Akkor még mindegy is láttam volna egy szar meccset.
6: De cuki, és igaza volt, jó műsor volt. Jó, de benne van ebben minden picit, de szép üzenet. És igaza volt, jó volt, hogy néztük a fókuszt, az egy jó műsor, szerettem. És egyébként is kikaptunk, nem érdekelt a meccs. Azt hiszem, a papucsák beállítódás szerintem, a párom sokszor mondja nekem, hogy mondjam meg neki, mit csináljon, a főnöknek hív engem, mindentől rosszul vagyok. Mindig mondom, hogy nem már partnerek vagyunk, nem aláfelé rendelt karakterek. Sajnos az előző kapcsolatból hozta ezt. Látod? Tehát, hogy mi a minta, mi a fixáció, mi rögzült? Ez érdekes egyébként. Igen. Nem értem, hogy tudnak így élni férfiak, amúgy írtam volna hamarabb, csak a feleségem még itt van volt. Köszönöm, hogy ezzel foglalkoztak. Tegnap határoztam el, hogy elválok. Ma meg is fogom mondani. A tegnapban körülbelül 5-6 év van. Köszönöm nektek. Wow! Aztán... Miket indíthat el egy-egy ilyen téma? Kikben, mik
8: de
6: indulnak
8: ez
6: el?
8: Ez valószínű, hogy ez már egy hosszabb ideje érlelődő, de
6: ez az esemes
8: hogy
6: komoly.
8: Pont, hogy pont egy ilyen beszélgetés hatására mondja azt, hogy na ez volt az utolsó jel. És
6: szerintem
8: most...
6: nekünk fogalmunk nincs arról, hogy egy-egy téma kapcsán hány emberbe indul el. Gondolat, cselekvés, változtatás, hallottam, jó igazatok esetben. Van, beleállok, kiállok magamért, nagyon sok.
8: Egyszer meg kéne ezt témának csinálni, hogy mi volt az, amit hallottál itt a rádióban, és aztán elindított valamit.
6: Szerintem naponta történik.
9: Nagyon sok van.
6: Azt mondja, hogy korábban beszéltetek a Wim Hof módszerről, a hidegvíz jótékony hatásáról, többről próbálkoztam vele kisebb-nagyobb sikerrel. Január 1 óta minden egyes nap zuhanyt hideg vízzel zárom, egyre hidegebb vízzel, kicsit hosszabb ideig érzem a jótékony hatását. Többek között ezt is köszönöm nektek, de a spirituális témák és az általatok hallottak után olvastam, és jártam utána egy csomó mindennek. Az, hogy évek óta edzek, de csak impulzívan, ha van kedvem, megyek, ha nincs, nem. Kb. Egy hete volt egy játékosotok, aki azt kérdezte, hogy mi motivál téged az edzésen, de tőlem kérdezte, és a válaszodat lementettem, és azóta minden edzést úgy élek meg, mintha legyőztem volna a világot.
8: Erre emlékszem én is egyébként.
6: Igen. Biztos részek voltam. Igen, itt arról beszéltem, hogy kit érdekel, hogy mit mond az agyad. Kit érdekel, hogy mi van a fejedben, milyen hang szól, mit mond. Kit érdekel, hogy milyen állapotban a tested. Nem ez a lényeg. Erről beszéltünk, igen. Feri a kapcsolatokról beszélt, hogy a másikat elfogadni, támogatni kell. Az akkori pasim nem ilyen volt. Később elhagytam. 6 éve vagyok házas, és van 2 csodás kisfiú. Ez milyen durva sztorik, nem?
9: Súlyos szerencsejáték függőségből szakadt ki a mi hatásunkra.
6: Le tudta tenni?
9: Igen, Máté Gábornak és a világi buddhizmus gyakorlásának is, de mi indítottuk el az úton, nem lehetek elég hálás, köszönöm.
6: Wow. 40 éves korfeletti izomépítés fontosságáról beszélgetés. Lakatos Péter szintén kezdtem köredzéssel járni. Nálam az változott meg, amikor arról beszéltetek, hogy minden más felé kimondott nem, egy igen magunknak, vagy magunk felé, de csak egy dolog rengeteget változott bennem, mindent titeket hallgat. Milyen mondatok akadnak be, nem? A 21 éves férfi vagyok, amióta meghallottam nálatok a nemzőképesség az emberiségnek egyre jobban csökken, felkerestem egy céget, aki azzal foglalkozik, hogy eltárolja a spermáim. Sokkal nyugodtabb vagyok azóta. Nagyon szeretnék gyereket. Neki például ez, látod? Én érdekes. Számomra az volt egy hatalmas megerősítés, amikor Evalez egyszer azt mondta, hogy nem hajlandó nem szeretni magát, hiszen az önmagunkkal való kapcsolat életünk leghosszabb kapcsolata. Sokszor eszembe jut, amikor elkezdeném bocskondiázni magam, sokszor kiállok magamért, még van hova fejlődnöm, de jó az irány, Timi írta. 54 évesen jöttem rá, hogy miért működök úgy, hallgatva nálatok Bibók Beával való beszélgetést a parentifikációról.
8: Igen.
6: Mennyivel másképp alakult volna az életem és a 20 éves házasságom. Ugye az a Bibók Beá a parentifikáció, igen, amikor a gyerekeket felnőtt szerepbe rakják, és 14-13-16 évesen felnőttet kell játszaniuk, és egy szülő helyébe belépnek ez a parentifikáció, ez mit okoz, igen.
8: Elveszett gyermekkor talán az voltak.
6: Elveszett gyermekkor, és elveszett felnőttkor is van már, igen.
9: Balázs Konteói nagyon nagy hatással voltak rám, így inkább a tudományt választottam karrieremnek.
6: Ferivel elkezdtem fogyókúrázni, 97-ről 85-re mentem. Egy kis életmódváltással írja a Bogyó. Balázs, amikor arról beszélt, hogy mik a jelen, amikor egy kapcsolat haldoklik, ott magamra ismertem, és mondott pár tippet, hogy lehet jóvá tenni, vagy meggyógyítani. Ki is próbáltam, nem jött össze. Abban a kapcsolatban papucs voltam, de rendesen 2,5 éve lett vége, 7 év után gyerekház, stb. A fiamat én nevelem azóta, és a ház is az enyém maradt, lett új kapcsolatom, és boldog vagyok.
8: Júli miattad kezdtünk el fétispartikra járni.
6: Na,
8: köszönjük, Ricsi!
6: Zaher Gáborral való beszélgetésének köszönhetően letettem a napi egy üveg sört is. Júli miatt fétispartira járunk. Látod, Júli, mennyi mindent hozol. Feri miatt kezdtem el motoros jogosítványt. Mondom, hogy az öreg megcsinálta, akkor én is. Nem, én németül nem akarok fele elvágni, csak közlöm. Én németül megcsinálta egyébként, igen. A gyerekeket köszönjük az SMS-eket, azért ez így, igen, de érdekes, hogy ezt még nem is csináltuk meg itt témának, hogy írjátok meg az elmúlt 15 év nagy változtatásait így egy-egy téma, vagy vendég, vagy interjú alany hatására, ami nem is feltétlenül mindig a mi hatásunk, sokkal inkább csak az a téma, amit hallottok, hogy feldolgozzuk.
5: Na, ennyi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: Bobby új rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a Jysk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Utazási csomagjából ne felejts el!
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Jön a 45. Kösely-kupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogathajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösely-kupán. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a Gulyás tüzében.
12: Hű, stabil optikai net féláron.
13: Bizony, ennek a felesem tréfa.
12: Otthoni és üzleti

0: hosszan számon. Hozék ura Debrecenben! Augusztus 14-én a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművésszel. Jegyek a filharmónia.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ismét vizet osztanak, és a párakapuk is működnek Debrecenben. Derült, napos idő lesz. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Megérkezett az újabb hőkupola Magyarország fölé, hangzott el tegnap a DTV híradóban. Ezekben a napokban ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet Debrecenben, és éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. A városban ismét van vízosztás, és működnek a párakapuk is. A Magyar Posta a hőségriadó miatt átmeneti munkarendet vezetett be, és a nem klimatizált egységeiket délben bezárják. Ez Debrecenben egy postát érint, Macson a Kastélykert utca 20 szám alatt működött. A hőkupola miatti vörös kód augusztus 4-e éjfélig van érvényben, de ha kell, meghosszabbítják a készültséget. A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik. Ezt már Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta a Facebook oldalán azt követően, hogy Magyar Péterrel együtt ellátogattak az atomerőműbe, és a miniszterelnök bejelentette az erőmű teljes leállítását csütörtökön a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István kifejtette, a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására szükség van. Aki megteheti a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát időzítse az esti csúcsidőszakon, vagyis a 17 és 22 óra közötti sávon kívülre. Napos, száraz időre van kilátás, felhő alig lesz fölöttünk. A legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila a zenék felelőse mostantól. Hello mindenkinek, szép napot! Meg majd én leszek az is, aki adja a páros belépőket a Strandfesztiválra már ebben az órában is. Egyébként 33-34 fokokat mérünk most, egyes helyeken 39 fok is lesz a csúcs, harmadfokú hőségriasztás van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig intézzük a bulikat, a partikat, hogy a Rádió 1-esek 2026 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Strand Fesztivál, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a magyar fesztivál zenekarok legjava, és vadi új Rádió 1 stage az összes lemezlovasunkkal, és valakit most bejuttatok. Másod magával egy Rádió 1 hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a Rádió 1 szlogenjét. Hajrá, sok sikert!

0: igazi mai sláger megy, mint a szabaduló művész Houdini megszabadulok pár napi egytől a Strandfesztiválra. Nem azért, mert mintha nem kellene, hanem szeretnék boldog hallgatókkal beszélni. Halló!
1: Szia!
0: Szia! Ki vagy?
1: Dani vagyok.
0: Dani, miért hívtál?
1: Hát, hogy anyukámmal menjek a strandra.
0: Aha, anya ott van valahol?
2: Itt vagyok.
0: Sejtettem, téged hogy hívnak, anya?
2: Lári vagyok.
0: És Dani, te már tudod, hogy melyik napra mennél ki a strandra, ha nyernél?
1: Tök mindegy, menjünk.
0: Tök mindegy. Anya, te is kíváncsi vagy a Rádió Stage-re?
2: Nagyon.
0: A Vadi újra?
2: Arra bizony.
0: Nagyon csókolgassátok meg egymás kezét, mert ügyesen felhívtatok 10-ként!
2: Képzeld el, először próbálkoztunk.
0: Hát nagyon ügyesek vagytok.
2: Hú, Ati, de szuper.
0: Tudnotok kell a Rádió 1 szlogenjét?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Dani, neked is?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Ebből anya-fia program lett.
2: De szuper! Köszönjük szépen! Imádunk benneteket! Mi is titeket hallgatunk!
0: Akkor együtt bulizunk majd augusztus 19 és 22 között. Bármelyik napon ti döntitek el, hogy melyik napon jöttök, és megnézitek a Strandfesztiválon a Rádió Stage-et. És a

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Drágám, kedvesem, ez lesz az első óra slágerének a jelentése, amiben a perzsa kultúra és a popzene egy igazán különleges dallá formálódott. Hát persze, hogy ez az Azizam, én Györke Attila vagyok, aki ezután is feldobja mindenki napját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cibbank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: A fogyókúra általában hétfőn kezdődik. Az eredmény pedig akkor, amikor szakember is segít. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpont dietetikai tanácsadásán. Időpontfoglalás a medilum.hu-n.
13: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
14: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Ismét vizet osztanak, és a párakapuk is működnek Debrecenben. Tovább jutott a Loki a Konferencia Ligában. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Megérkezett az újabb hőkupola Magyarország fölé, hangzott el tegnap a DTV híradóban. Ezekben a napokban ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet Debrecenben, és éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. A városban ismét van vízosztás, és működnek a párakapuk is. A hőkupola miatti vörös kód augusztus 4-e éjfélig van érvényben, de ha kell, meghosszabbítják a készültséget. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé augusztus 1-én. De az új kert, alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Részletek az esemény.dvrt.hu oldalon, illetve a dehir.hu hírportál cikkében érhetők el. Sport. Tovább jutott a DVSC a labdarúgó konferencia ligában csütörtökön. A második selejtező kör visszavágóján a Loki gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jerevánnal idegenben. A debreceniek a harmadik selejtező körben a dán Köbenhavn együttesével csapnak majd össze. Délután is napos, száraz idő ígérkezik, a legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk, és késő estére is csak 22-24 fokig hűlhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

0: éppen így július végén 36 fokok voltak, akkor is megfőtt az ország, de tény, hogy az akkor egy kirívó eset volt. A 2010-es évek környékétől lett ez jellemző, az, hogy ilyen durván befűtenek nekünk. 2007, 2012, 2015-ben is rekordokat döntöttünk már. Ma 37-39 fok körül lesz a csúcs, mérsékelt marad a szél, nem várható csapadék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulás.

0: Mark Ruffalo főszereplésével készülő film, egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jók ezek a zenék, itt a következő. De közöttük azért tessék kapni a telefon után. Most indul a játék, páros napi egyet adok a Strandfesztiválra. A 10. telefonáló nyer. 20 311 100.

0: Luca.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A megújult Rádió 1 stage-et a Strandfesztiválon valaki megnézheti másodmagával, aki páros belépőjegyet szerez most, tizedikként. Halló?
2: Szia, Niki vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Niki, mit csinálsz most?
2: Éppen most kezdünk dolgozni. De előtte még gondoltuk, hogy játszunk egyet.
1: Hát játszunk egyet! Tizedik lettél!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
1: Itt a nyeremény!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Megnyertétek!
2: Úristen, de jó! Már két hete próbálkozunk, és mondtuk, hogy most vagy soha.
1: És most összejött.
2: És most.
1: Kivel érkezel?
2: A párommal.
1: Érezzétek magatokat nagyon jól, nagy élmény lesz a Rádió Esztésnél. Várunk titeket.

itt vagyok a barátomnál. Nagyon szeretjük magát. És Rádió Egyet hallgatjuk.

0: Most már hamarosan indítjuk a Daily Mixet, pontosan délben. Olasz hangulat, mindjárt jön ez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
0: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ismét vizet osztanak, és a párakapuk is működnek Debrecenben. Derült, napos idő lesz. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Megérkezett az újabb hőkupola Magyarország fölé, hangzott el tegnap a DTV híradóban. Ezekben a napokban ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet Debrecenben, és éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. A városban ismét van vízosztás, és működnek a párakapuk is. A Magyar Posta a hőségriadó miatt átmeneti munkarendet vezetett be, és a nem klimatizált egységeiket délben bezárják. Ez Debrecenben egy postát érint, Macson a Kastélykert utca 20 szám alatt működött. A hőkupola miatti vörös kód augusztus 4-e éjfélig van érvényben, de ha kell, meghosszabbítják a készültséget. A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik. Ezt már Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta a Facebook oldalán azt követően, hogy Magyar Péterrel együtt ellátogattak az atomerőműbe, és a miniszterelnök bejelentette az erőmű teljes leállítását csütörtökön a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István kifejtette, a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására szükség van. Aki megteheti, a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát időzítse az esti csúcsidőszakon, vagyis a 17 és 22 óra közötti sávon kívülre. Délután is napos, száraz idő ígérkezik. A legmelegebb órákban 36 és 39 fok közötti értékeket mérhetünk, és késő estére is csak 22-24 fokig hűlhet a levegő. Az UV-sugárzás 16 óráig országszerte erős, illetve nagyon erős lesz.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Egy órán keresztül. Daily Mix.

uraim, hát 2026. július 31-e van, ez több dolgot is jelent. A hónap utolsó napja, a hét utolsó munkanapja, és hát péntek még kimondani is jól esik. Nagyon közel most már a hétvége, ez pedig már a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Kettőig együtt vagyunk a mai napon is, várom önöket nagyon sok szeretettel. A mikrofonnál, a DJ pultban, a keverőpultban, a lemezjátszók mögött Kessérű Tomi, egyik mixelek, aztán pedig indítom Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Ne feledkezzenek meg a szülinaposokról, nevezzék őket, illetve jöhetnek az útinfók is, 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk, és jöhetnek az igazi mai slágerek, a legnagyobb nyári kedvencek. Itt van a Rádió Egyen, a Daily Mixben Taylor Swift, ez már az Opelite.

Dübörög a nyár, és dübörög a rádió egyen a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, és ha már nyár, hát kérem szépen ráerősít a kánikula, és ilyenkor nagyon figyelni kell, hiszen a hőguta nem egyik pillanatról a másikra jelentkezik, és az első jelei gyakran annyira hétköznapiak, hogy sokan egyszerű fáradtságnak vagy kimerültségnek tulajdonítják. A szakértők szerint a legkorábbi tünetek közé tartozik a szokatlan lebegység, a koncentráció romlása, a fejfájás, a szédülés vagy éppen az enyhe hányinger. Ezek még nem látványosak, de már azt jelzik, hogy a szervezet ugye nem tudja megfelelően leadni a hőt. A hőguta nem csak extrém helyzetekben alakul ki. Elég hozzá a tartós hőség, a magas páratartalom, a kevés folyadék és az, ha valaki esetleg túl sok időt tölt a napon vagy rosszul szellőző helyen. A test ilyenkor fokozatosan túlmelegszik, és ha a korai jeleket nem vesszük komolyan, akkor gyorsan súlyosbodhat a helyzet. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy a kezdeti tüneteket ne bagatelizáljuk el. Ha valaki a hőségben A szakértők szerint a legfontosabb, hogy a kezdeti tüneteket ne bagatelizáljuk.

Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében természetesen helyből is hozok infókat. Hát a városban újabb város részekben korszerűsítik a közvilágítást. A város ledes lámpatestekre vált, amelyek erősebb fényt adnak, energiatakarékosabbak és hosszú távon csökkentik az üzemeltetési költségeket. A fejlesztés több ütemben zajlik és érinti a kertvárosi utcákat, a nagyobb forgalmú szakaszokat, valamint azokat a területeket, ahol a lakosság korábban gyenge fényviszonyokra panaszkodott. A modern ledek nem csak biztonságosabbá teszik az esti közlekedést, hanem egyenletesebb fényeloszlást is biztosítanak, így kevesebb lesz a sötét, árnyékos rész az utcákon. A város célja, hogy a következő években teljesen lecserélje a régi nagyfogyasztású lámpákat, és egységes, korszerű közvilágítási hálózatot alakítson ki. Köszönöm szépen a figyelmüket, mi viszont nem cseréljük le az igazi mai slágereket, a Rádió Egyen a Daily Mixben, ő már Loi, jön a

Itt a Daily Mixben a Rádió 1-en jönnek a névnaposaink július utolsó napján, 2026. július 31-én pénteken. A mai napon az Oszkárok az ünnepeltek, ez egy régi germán eredetű név. Az elemeinek a jelentése istenség vagy dárda, északi germán eredetű jelentése pedig jó dárda. Aztán itt vannak még az Ilonák, a Helének, a Germánok és a Bató nevűek, úgyhogy köszöntöm Önöket. Kívánok sokat és boldogat egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió 1-en a Daily Mixben. Ő már Teddy Swims, jön a The Door.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Július 31-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Megérkezett az újabb hőkupola Magyarország fölé, hangzott el tegnap a DTV híradóban. Ezekben a napokban ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet Debrecenben, és éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet. A városban ismét van vízosztás, és működnek a párakapuk is. A Magyar Posta a hőségriadó miatt átmeneti munkarendet vezetett be, és a nem klimatizált egységeiket délben bezárják. Ez Debrecenben egy postát érint, Macson a Kastélykert utca 20 szám alatt működött. A hőkupola miatti vörös kód augusztus 4-e éjfélig van érvényben, de ha kell, meghosszabbítják a készültséget. A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik. Ezt már Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta a Facebook oldalán azt követően, hogy Magyar Péterrel együtt ellátogattak az atomerőműbe, és a miniszterelnök bejelentette az erőmű teljes leállítását csütörtökön a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István kifejtette, a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására szükség van. Aki megteheti a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát időzítse az esti csúcsidőszakon, vagyis a 17 és 22 óra közötti sávon kívülre. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretnék, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte. Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. Magyar Péter a gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az MTI kérdésére a miniszterelnök beszélt a német vállalatok esetleges újabb magyarországi beruházásairól. Elmondta, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter többször tárgyalt már az Audi, a Mercedes és a BMW vezetőivel, és vannak tervben újabb befektetések, fejlesztések. Közölte, örülnek annak, hogy a debreceni BMW gyár megkezdte a működését, és már 50 ezer autót gyártottak Magyarországon. Ez nagyon gyors felfutásnak számít. Megjegyezte, a Mercedes is fantasztikus számokat produkál. Több szakaszon dolgoznak egyszerre a 33-as főút belterületi részén Debrecenben. A Füredi út Malom Park előtti részén is elkezdték az úttest teljes szélességű felújítását. A BEM tértől a város határig tartó útszakaszon az év végére fejezik be a munkálatokat. Addig a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton helyenként ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Hangzott el tegnap a DTV híradóban. A következő hetekben elindulhat a közbeszerzési eljárása a BEM téri park felújításának. Jelentette be Papp László polgármester a közösségi oldalán. A 600 millió forintos közjóléti beruházás révén rendezettebb képet mutat majd a park, több lesz a zöld felület, és színpompás virágágyások is tarkítják majd a BEM teret. Közeleg a tanévkezdés. Az iskola szerek beszerzése sok család számára komoly anyagi terhet jelenthet, ezért a Debreceni Karitatív Testület idén is meghirdette tanszergyűjtő akcióját. A felajánlásokat forgalmas városi helyszíneken várják, mondta a DTV híradónak Bódor Edit, a testület elnöke.
2: A Szigetkék játszótéren, itt a fogadótérben, a családsegítő központban, és oda is nagyon sok olyan nekes, hát a karakterkávézóban, mint egy belvárosi szeretett helyre, és kihelyeztünk ilyen dobozokat, amelyekbe ott lehet hagyni az ajándékokat.
1: A tárgyi adományok mellett az önkormányzat anyagi segítséget is nyújt a rászoruló családok számára. Az iskola kezdési támogatás felső korhatárát 2 évvel megemelték, így azt már 20 éves korig is igénybe lehet venni. A támogatás azonban továbbra is rászorultsági alapon jár, ismertette Széles Diana alpolgármester.
3: Rászorultsági alapon adjuk az iskola kezdési támogatást, általános iskolás gyermek esetén 50 ezer forint támogatást tudunk adni per gyermek, középiskolás gyermek esetén pedig 40 ezer forintot per gyermek, és meg kell nézni, hogy kinek mennyi a jövedelem határa, mert nyilván ez nem az a program, ami a gazdagokat támogatja.
1: Az egyfőre jutó nettó jövedelem családban élők esetében nem haladhatja meg a 110 ezer, az egyszülős háztartásoknál pedig a 145 ezer forintot. Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a támogatási forma nem azonos a kormány által biztosított alanyi jogon járó iskola kezdési támogatással, ugyanakkor a feltételek teljesülése esetén a kettő egyszerre is igénybe vehető. A kérelmek október 31-éig nyújthatók be a debrecen.hu oldalon elérhető nyomtatványon, illetve személyesen a szociális osztályon. Hamarosan érkezik Debrecen leglátványosabb és legvirágosabb programja, a Virágkarnevál. A menetben idén 12 virágkocsi vonul fel, amelyek jelenleg egy csarnokban készülnek. Ezekben a napokban lesznek a hungarocell tömbökből szobrok, amelyekre majd a virágok kerülnek. A törékeny hungarocellt fémmel merevítik, hogy stabilan tartsa majd a menetben. Egy-egy figurába akár 10-20 méter váz kerül, hogy ne roppanjon majd össze a díszítés után sem. Részletezte a Média Centrum Debrecennek Kis Péter statikus.
4: Nagyon tudni kell, hogy mivel lesz díszítve. Hogyha élővel lesz díszítve, akkor ugye az élővirág súlya az nagyon nagy, akár több 10 kiló, vagy akár 100 kilót elérhet egy nagy figuránál. Oda természetesen merebb fémekkel. Ha száraz virággal van, akkor a súly sokkal kevesebb.
1: 60 éve, 1966-ban rendezték meg az első virágkarnevált Debrecenben. A kerekévfordulóra új nyitókocsi készül, amelyre a virágok mellett a város ólomüvegből formált címere is felkerül. Emellett idén is lesz közösségi virágkocsi, amire augusztus 18-án és 19-én bárki tűzhet majd virágot. Sport. Tovább jutott a DVSC a labdarúgó konferencia ligában csütörtökön. A második selejtezőkör visszavágóján a Loki gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jerevánnal idegenben. A debreceniek a harmadik selejtezőkörben a dán Köbenhavn együttesével csapnak majd össze.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
5: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Jelen vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, július 31-én pénteken itt ér véget a Daily Mix, önök viszont maradjanak mindenképpen, jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig indul startol Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zeneiurája. Várjuk önöket, nem sokára érkezik Tóth Abigail és Ex

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a felesem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: 0-30-12-77-es telefonszámon.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra. A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
0: Reklámot hallottak.
2: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Vásári forgatag, gyerekprogramok és esti teraszos hangulat. Többek között ezt kínálja a Belváros Szeretem programsorozat, mely ma délután kezdődik és egészen vasárnap estig tart. 16 órától a Piac utca 45 szám előtt egyedi termékek és különleges alkotások várják az érdeklődőket a kézműves vásáron. 18 órakor kezdődik a Daytime Party a Piac utca 38 szám előtt szabadtéri DJ zenével és nyáresti belvárosi hangulattal. Alig ért véget a kampusz, már is itt a következő nagy buli Debrecenben. Ráadásul ilyen még nem volt a városban, ugyanis ez lesz az első underground hip-hop és rap fesztivál. A Stage Underground klubban ma este 6:30-tól egymást váltják majd a fiatal előadók, a hip-hop, a rap és az R&B feltörekvő tehetségei. Olyan zenészek, akiknek a pályáját már sokan követik a social media felületeken, viszont élőben még kevés alkalmuk volt a bemutatkozásra. Kapunyítást 18 órakor. Ma este 8 órától ismét filmvetítés a Belvárosi Kertmoziban. A Modern, Modern és Kortárs Művészeti Központ belső kertjében ezúttal a Tökéletes Trükk című amerikai-angol thrillert láthatják, mely két feltörekvő bűvész illúzionista vetélkedéséről szól és igazi sztár parádét kínál. A szereplők között ott van például Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine és Scarlett Johansson is, hogy a jól ismert zenész David Bowie-ról ne is beszéljük. A filmet szokás szerint magyar nyelven és angol felirattal vetítik.
2: A programajánlatot támogatja a Fortunettel. Fortunettel, az élet egyszerűbb. Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió.

FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy. No, hogy telik a pénteki napjuk, a július utolsó napja, 31-e van, és előttünk a hétvége, illetve elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, valamint dübörög a nyár, ezerrel készüljenek, hiszen egészen elképesztő hőmérsékleti értékek várhatóak a hétvége folyamán. Ebben az órában majd ezt is megnézzük. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, ez már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Jöhetnek a szülinapos nevezések, illetve az útinfók, SMS Viber számunk 0620 95 95 395, és jöhetnek az igazi mai slágerek. Jön Sam Feld, ő egy holland DJ producer, aki a Tropical House egyik legismertebb alakja. A karrierjét egyébként egy feldolgozás indította be, majd sorra érkeztek a rádióbarát napfényes hangzású slágerei. Ilyen például a most érkező Rosalinnel közösen, ez már a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

utca, Kossuth utca és Miklós utca közötti szakasz sétáló utca. A lezárás idején a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járatok a Kistemplom és a Petőfi tér megállóhelyek érintése nélkül, a Kossuth utca, Széchenyi utca, Tisza István utca, Antal József utca, Erzsébet utca, Nagyállomás, Erzsébet utca terelőútvonalon közlekednek. Az éjszakai járatok a terelőútvonalon a debreceni törvényszék, Tisza István utca és az Antal József utca megállóhelyeken állnak meg. Nem megszokásból közlekedjenek, jó utat kívánok mindenkinek, mi is megyünk tovább Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Jön Selena Gomez és a Single Soul a Rádió 1-en.

FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. No, akkor nézzük, hogy mire számíthatunk a hétvégén az időjárásunkat, illetően strandidő lesz, de szerintem ez értelemszerű. Olyan 38 fok körüli értékeket mérhetünk mindkét napon, és éjjel sem lesz hideg, 20-22 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A szél mérsékelt marad, csapadék nem várható, szikrázó napsütésben lesz részünk, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás elviekben nem terheli a szervezetünket, az UV sugárzás viszont extrém erős, úgyhogy dél és 3 óra között óvatosan a napon, akkor is, hogyha strandon vannak, akkor is, hogyha éppen útközben valahová mondjuk a városban. Köszönöm szépen a figyelmüket, vigyázzanak magukra ebben a nagy kánikulában, fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet, és igazi mai slágereket itt nálunk a Rádió 1-en. Jön Kygo és Eva Max, ez a Whatever, aztán nem sokára érkezem a szülinapos nyertesünkkel.

0: Vannak, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát itt az ideje, hogy szülinapozzunk egyet.
1: Igen.
0: Halló, halló, Fanni?
1: Igen, igen, én vagyok.
0: Szia, Keserű Tomi a Rádió 1-ből, egy üzenetet szeretnék én átadni neked, megengeded?
1: Megengedem.
0: Fanni barátnőnket szeretnénk 18. szülinapja alkalmából meglepni, nagyon szeretjük és puszíja a két legjobb barátnője. Szerinted kik ők?
1: Úristen! Nagyon szépen köszönöm, Zani és Bori.
0: Pontosan, talált süllyet, mit szólsz? Sikerült a meglepibe, talált?
1: Na, igen, nagyon meglepődtem, nem számítottam rá.
0: Ez volt a cél. Nagyon szívesen. Hogy telik a napod egyébként? Ez a 18. kérem szépen, nagykorú lettél, úgyhogy innentől kezdve mehet a buli ezerrel. Mi jót csinálsz?
1: Jól telik, nagyon köszönöm. Vagyunk fürdőben.
0: Na, strandolás, oké, azért óvatosan a napon. Valami kis buli lesz-e egyébként?
1: Lesz.
0: Na, ennek örülök. Képzeld el, hogy mi is hozzájárulunk ehhez. Az édességet mennyire szereted?
1: Szeretem nagyon.
0: Na, hát akkor a jó hír, hogy a mai napon a tiéd a kismandula cukrászda fantasztikus süti boxa, és akkor ebből majd meg tudod vendégelni a legjobb barinőket is, jó?
1: Úristen, köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen, és ha mindez még nem lenne elég, én is készültem neked egy újabb igazi mai slágerrel, de nyugodj meg, nem én fogok énekelni. Viszont szeretnék tőled hallani egy rádió, egy szlogent, amit az ünnepeltektől mindig el szoktam kérni. Fanni?
1: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger
0: meg. Bizonyám, és egy jó kis pörgős dallal készültem neked. Jön Alex Kenji, ő egy olasz DJ producer, hát a modern klubzen egyik állandó és megbízható névjegye, akinek a stílusára a groove-os, energikus, ugyanakkor mégis letisztult hangzása jellemző, és hát producerként már rengeteg óriási nagy névvel dolgozott együtt, a dalai pedig hát gyakran csendülnek fel, például nálunk itt a Rádió 1-en, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Jön a Bambolén, Isten éltesse az ünnepelteket, és téged is, Fanni!

0: pihenést előre is. Bárhová is menjen az ember az országban vagy a világban, a Rádió egy mindenhol ott van. Applikáción, weboldalon a nyár legjobb zenéivel. És nyár az lesz ezután is. Holnap-holnap után elérjük a 40 fokot is maximum. Felhőt minimálisan látunk majd. Északon, északnyugaton lehetséges. Ott is csak fátyol, gomoly felhők.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Dua Lipa ezzel a dallal véget vetett az edzős időszaknak. Hát ebben a nagy melegben ne is tessék edzeni, nem jó az most. Majd este, akkor rád

0: igazi ma is láger megy. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ebben a nagy melegben fog a legjobban esni a hűsítő 2 órás Live Mix. Juhász Gergő is nyaral, Kis Márti érkezik majd a stúdióba, a DJ-nk pedig Metzger Viki lesz, Girl Power 5 után a stúdióban. Én Györke Attila vagyok, azonnal indítom az újabb zenei órát Taylor Swift-tel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ne hagyd ki a Jüszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streameld most, csak a Sky Showtime-on.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Együtt budizunk majd a Strandfesztiválon a megújult Rádió Esztézsen az összes lemezlovasunkkal, viszont a jegyek már fogynak. Most valaki nagyon fog örülni, aztán még Kis Mártinál bezsebelhető egy-két jegy a Kívánság műsorban este. Halló!
1: Szia! Játékra jelentkeznék.
0: Szia! Mi a neved?
1: Mészáros Árpád.
0: Árpi, honnan hívtál?
1: Dunaújvárosból.
0: Ne izgulj, ne izgulj, már nem kell izgulnod. Felhívtál tizedikként, Árpi!
1: Nagyon szuper, köszönöm! Nagyon szuper, egész héten próbálkoztam. Aztán nagyon szépen köszönöm.
0: Az egyik utolsó jegyünket adom oda.
1: Ó, úristen, nagyon szuper.
0: Vár a Rádió Esztés, de csak akkor, ha tudod a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az!
1: Aj, szuper, szuper!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Szuper, köszönöm, köszönöm szépen.
0: Hányan jöttök?
1: Párommal, nem sokára lesz a születésnapja, nagyon fog örülni neki.
0: Jól van, páros belépő, mind a kettőtök jön akkor, és budizik velünk
1: van,
0: egy nagyot,
1: van,
0: jó?
1: Így van, szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Szóval lesz még játék este, addig is zenék, megállások, megszakítások nélkül itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daria Craven irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést.
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civi

0: Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a Jysk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Mondom, mi a szétom, te lány, én meg fiú.
7: Na, Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat, ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Bennünk, B&S termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
0: Jön a 45. Kösejkupa, Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31. augusztus 2 között. Díjugratás, fogathajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31. augusztus 2 között a Kösejkupán.
5: Rendeljen a Formula Ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
6: Ajándékoz pihenést. Phuket Spa Thai Massage. Több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen plázában.
0: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
7: Mindenhol ott vagyunk.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
8: reklamkukac@mcdb.hu.
9: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Egy perces hír összefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Új IC-szerelvények érkezhetnek a debreceni vonalra is, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Intercity motorvonatokat mutatott be ma, melyek jövő nyártól a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalakon állnak forgalomba. Úgy fogalmazott, a hazahozott uniós források felhasználásával még ebben az évben ki tudják írni azt a közbeszerzést, amelynek eredményeként új Intercity járművek érkezhetnek a Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs és Veszprém felé közlekedő távolsági vonalakra is.
9: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
10: Szombaton tovább fokozódik a hőség. Délután 36 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!

0: A lemezjátszóknál pedig a szépséges Metzger Viktória.
1: És a szépséges kis Márti. Yeah!
0: Végig bokolni fogunk egymást.
1: Igen, szokásos tudod.
0: Elkezdődött a rádió egy live mix. Juhász Gergő pedig a jól megérdemelt szabadságát töltében. Én azt néztem, hogy a social media felületén, hogy a kutyájával szokik még össze.
1: Jaj, de cuki, amúgy mindig mutatja nekem süsüve. Az a kis kutya, olyan, mint egy kis maci. Egyszerűen elképesztően cuki.
0: Igen, szerintem most fajdalt nyalnak valahol Tihanyban is hallgatják a live.
1: Nagyon édesek, puszilunk titeket.
0: 0620 311 111, és innentől kezdve két órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek, Summer Edition Viki ruhája és a szettje, nem tudom, DJ szettje. Mit hoztál, Viki?
1: Martin Garrix-es tartalunk és a Butterflies-al, úgyhogy szerintem menjünk is neki.

0: hát senki nem megszokásból vezessen, víz nélkül, tele tankolt autó nélkül hosszú útra ne induljunk, azért ez ilyen nagyon alap ilyenkor. Na mi jön?
1: Hát hoztam neked egy blondist, és neked, Never Walk Alone. Egyébként blondisról azt kell tudni, hogy magyar származású. Én egyébként Kanadában már zenéltem vele együtt.
0: Igen,
1: nagyjából 15 éve, úgyhogy én ismerem őt személyesen, is találkoztunk már. Én nagyon kedvelem, egy nagyon jó fejcsaj, aztán jön majd Magyarországra is.
0: De akkor ti úgy köszöntök egymásnak, hogy
1: hello, hello.
0: Hát mi van, Vicky?
1: Hát régen találkoztunk már, de szerintem, ha találkoznak, akkor valószínűleg igen.
0: Tök jó, menő.
1: Úgyhogy blondissal megyünk tovább, gyertek.

0: neki.
1: Yeah, igen, élvezzük
0: te
1: is.
0: DJ vagy?
1: Igen.
0: Ez a Radio Live Mix Summer Edition az azt jelenti, hogy a következő órában sem fog a DJ pihenni. Kicsiket köszörül a torkán, iszik egy-két kocs.
1: Szét vagyunk dolgoztatva itt a Rádió 1-ben.
0: A Metzger Viki, és aztán jövünk természetesen. És hát az óra menő újdonság azért az, hogy mondjam el, Chris Lake és a Make You Fight volt, ezt is nagyon-nagyon szeretjük.
1: Köszi Mártikám, igen, zseniális volt. Amúgy nagyon-nagyon jó track.
0: Igen, úgyhogy innen folytatjuk, aztán lesz élő kívánság műsor is 7 óra után, amiben strandfesztivál páros belépőket lehet majd nyerni. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Innen folytatjuk.
1: Yeah.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységet.

0: Ez 2-3-4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
2: Ne hagyd ki a JUSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
11: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
12: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
11: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
13: Mentsük meg a barátainkat!
11: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
14: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
11: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
15: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Reklámot hallottak.
18: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Hű, stabil optikai net féláron.
6: Bizony, ennek a felesem tréfa.
1: Otthoni és üzleti

tortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kurcsold meg az olasz nyári ízét a Mandula cukrászdákban. Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. 4 napig ingyen strandolhatnak a debreceniek esténként. Az önkormányzat így segít elviselni a rekkenő hőséget. Augusztus 3-ától 6-áig 18 és 20 óra között a debreceni lakcímkártyával és fényképes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező debreceniek térítésmentesen látogathatják az akvatikum strandot. Olvasható az önkormányzat közleményében. Pontos információ, hogy a strandbelépést csak az egyidejű befogadóképesség határáig tudják biztosítani, ezért a látogatók megértését kérik arra az esetre, ha már nem tudnak további vendégeket fogadni. Szombaton tovább fokozódik a hőség. Hajnalban 19 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítés.
2: Szombaton tovább fokozódik a hőség. Hajnalban 19 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítés.

0: Viki, és hát innen is üdvözöljük latin-amerikai hallgatókat, hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be, például a rádió egy applikáción keresztül, vagy a YouTube-on. Miki, hívhatlak Mikinek?
1: Egészen nyugodtan.
0: Szóval Miki, kérdezz már meg, milyen idő lesz.
1: Na, milyen idő lesz, Márti?

0: nehéz megszólalni most, Viki. Azért ezek nagy zenék.
1: Hát ezek nagy zenék, igen. És nagyon örülök neki, hogy mindig előszedik ezeket a zenéket, és annyira jó feldolgozások készülnek belőle, hogy imádom. Club de Combét egyébként ebben a verzióban, ugye a Bad Habit.
0: És nem is fogunk sokáig megszólalni, viszont van közlekedési infónk. Élénk a forgalom a Hegyalja úton, az előbb láttad, kiszaladtam a teraszra.
1: Igen, már itt szaladgál fel alá, és nézi az időjárást. Az időjárást, a forgalmat, mindent is.
0: Benyálaszt az ujját, nézte a széljárást. És erős a forgalom az M7-es autópályán, Letenye felé, hát sokan mennek ugye a Balcsi irányába.
1: Bizony, én ma ott leszek egyébként, úgyhogy...
0: Te a DJ szett az elmond.
1: Így van, a saját estem van az arénában, Lencsiófokon, úgyhogy várok mindenkit szeretettel este.
0: Egyéb közlekedési információ is jöhet, 0620 311 111 a számunk. Sziasztok, hölgyeim! Viki, a kedvenc dalaimat mixelted össze 2 órában. Imádom, szép napot kívánok nektek! Sziasztok, Dani, Székesfehérvárról.
1: Bizony, és még van időn, köszönjük szépen! Édes vagy!
0: Hánytól lesz kívánságműsor? 7 órától, nem is olyan sokára. Na, mivel megyünk tovább, Viki?
1: Topikkal és Bob Sinclairrel megint csak, Rock This Party, úgyhogy hallgassátok az autóban, vagy bárhol, ahol vagytok, vigyázzatok magatokra, és igyatok rengeteget!

0: A rádió egy live mix, Summer Edition. Jó, mondtad Viki, hogy már jöhetünk rá a zenére, de még azt énekelt az úr, hogy gyíkember.
1: Én de már mondtam, hogy láttam.
0: Gyíkember.
1: Kivettem volna neked a közepet, és akkor nem hallom.
0: Az elmúlt, hát nem 60, hanem 120 percben Metzger Victoria mixelt a rádió egy live mixben. Viki, ez tényleg akkora időutazás is volt, meg ilyen érzelmi hullámvasú, tényleg nagyon-nagyon élveztem, és hát az SMS-edben, a Viber üzenetekből teljesen egyértelmű, hogy a hallgatók is. Ez igazából egy warm-up is volt neked a mai napra, ugye? Mert hogy mész még valahova.
1: Igen, először is köszönöm szépen neked és Márti, nagyon jól éreztem magam, zseniálisan vezényelted le a pénteki live mixet, és ugye te még itt vagy.
0: Igen.
1: Úgyhogy te esti műszakos is vagy, úgyhogy kitartás neked, nektek pedig köszönöm, hogy hallgattatok. Ma egyébként Siófokon a saját eseményemen a Metzgeren Friends-en megtaláltok. Egyébként Azaria lesz a nagy színpadon, utána meg bent K. Kevinnel leszek, meg Kósz Milánnal. Aztán szombaton Kecskemétre megyek, és egyébként ott is Azariáik után leszek, úgyhogy ez most egy ilyen hétvége.
0: Miki, köszönjük szépen. Miki, figyelj, higgyem.
1: Hát most a Miki leszek.
0: Miki kém. Miki, érezd jól magad az
1: Azariával. Márti, téged foglak átírni Mikire, esküszöm. Kis Miki.
0: Jön már vissza jövő héten a Gergő.
1: Ki az a Miki neked? Mondd már el.
0: Lehet, de az én eltitkolt iker testvérem, nem tudom. 0620 3 111 111. Jó volt ez a gyíkember.
1: Gyíkember.
0: Gyíkember.
1: Gyíkember.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Utazási csomagjából ne felejtse el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
10: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
11: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Jön a 45. Kösejkupa, Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31. augusztus 2 között. Díjugratás, fogathajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31. augusztus 2 között a Kösejkupán.

0: Crime Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. A város több pontján is befejezték a közvilágítás fejlesztését Debrecenben. A Vállalkozók útján, az Ezerjó utcában, a Laura és Liget-Szépe utcákban, a Sándor, a József, valamint a Kisállomás utcákban végeztek korszerűsítést. A közvilágítási hálózat fejlesztése a jövő hét elején Bánkon folytatódik. A beruházással a közlekedést tenné biztonságosabbá az önkormányzat. A Debreceni Egyetem 9 karának 130 szakára lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Idén 66 szakon, közte agrár vagy természettudományos képzésen állami ösztöndíjas helyek is vannak még. A jelentkezés július 30-án indult el és augusztus 7-éig tart. Szombaton délután 36 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: közlekedési információk az élő kívánság műsorban. Danitól tudom, hogy sajnos az M5-ös autópályán baleset, azt írja, hogy Szeged felé az Inácsi lehajtó előtt dugó van, egészen az M0-ás M5-ös csomóponttól az Inács lehajtó előttig. A fővárosból a Balaton felé most is nagyon sokan tartanak, és volt egy baleset az M7-esen Érdnél korábban, a 18-as kilométernél, sávzárás már nincs, torlódás viszont van úgy 3 kilométeren át. Budapesten a Hegyalja út egészen jól járható mindkét irányban. A közlekedési infók után ez már az élő kívánság műsor. A mikrofonnál Kismerti, a vonalban pedig, halló!
1: A Martin vagyok, és a szüleimnek szeretnék. Sok nyugalmat kívánok az utazás előtt.
0: Általában stresszes szokott lenni?
1: Igen.
0: Megnyugtatlak, hogy minden családi nyaralás az. Merti, a vonalban pedig, halló!
1: A Martin vagyok, és a szüleimnek szeretnék. Sok nyugalmat kívánok az utazás előtt.
0: Általában stresszes szokott lenni?
1: Igen.
0: Megnyugtatlak, hogy minden családi nyaralás az.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Hát nagy újdonságot nem árulok el azzal a Rádió 1-esek, hogy marad még a nagyon-nagyon meleg idő. Azt néztem, hogy előre láthatólag jelen állás szerint csapadék legközelebb talán jövő hét vasárnap lesz. Akkor már jóval kellemesebb lesz az idő, akkor csak ilyen 33 fokot mérünk majd, de addig is tombolni fog a kánikula. Mindenki vigyázzon magára.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Közben várakozik egy Rádió 1-es a vonalban, hát hogyha kimész a teraszra, vagy a kertbe, szia, hogyan jellemeznéd az időt? Milyen?
2: Nagyon jó, és medencézünk.
0: Te szereted az ilyen hőhullámos időszakot?
2: Én el vagyok, igen.
0: Nem kell mindenkinek panaszkodni erről, igazad van, minden hozzáállás kérdése. Ha szeretnél te is strandfesztivál belépőt nyerni, akkor legyél résen, mert közeledik az újabb játékunk, oké?
2: Okay? Jó, oké.
0: Okay. Küldöd valakinek a Get Lucky-t?
2: Kislányomnak, Zselykének.
0: Na Zselyke, figyelj, mert ez most neked szól.

0: Rádió E, csak igazi mai sláger, hogy az élő kívánság műsorban is most Accent közkívánatra, például Dóri kérésére. Hello!
1: Szia, Niki vagyok.
0: Hello, Niki, itt Márti, várj, kitalálom dalt kérnél.
1: Szia, én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Azt elhiszem, de még nem indítottam el a játékot, de bármikor indulhat.
1: Tehát akkor egy nagyon pörgő számot szeretnék kérni, hogyha lehetséges. Barátnőmnek, Laurának lesz, aki éppen medencézik, én viszont sajnos a munkahelyem felé tartok.
0: Most kezdesz?
1: Igen, és este 10-ig, úgyhogy. De nem baj, nem sokára jön a szabadság, úgyhogy én is kielvezem a nyarat.
0: Hát akkor azért ennyire természetes a mosolyod, mert legalább az odafelé vezető út nagyon vidám lesz, ilyen daloknak köszönhetően, mint ez. És most tegyük le, aztán csörög vissza, jó?
1: Szuper, próbálkozom. Köszi szépen, szia!
0: Szia! És ebben a pillanatban indítom a Strandfesztivál játékunkat Rádió 1-esek, aki szeretne a Rádió Estégen bulizni, a Rádió 1-es DJ-kkel. Hívjon most 10-ként, játék indul!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi magyarokat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és újabb nevekkel bővül a Strandfesztivál vendéglistája. Halló!
1: Szia, Bea vagyok, játszani szeretnék.
0: Honnan csörögsz, Bea?
1: Nyíregyházáról.
0: Próbálkoztam-e? Sokszor? A Tisnál napközben?
1: Nagyon sokszor, igen, egyfolytában.
0: Voltál egyébként más strandfesztiválon?
1: Voltam már, vagy talán 3 évvel ezelőtt.
0: És könnyen megtaláltad a Rádió 1 stage-et, nem? Az volt a legszínesebb, legfeltűnőbb, így belebotlottál. Eltévesztetetlen volt.
1: Eltévesztetetlen.
0: Na, kezded-e, hogy idén újra átélheted az élményt? Mert... a 10. vagy!
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy!
0: Yeah!
2: Yeah! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Hát ez ennyi, ilyen könnyen ment, gondoltad volna?
1: Nem gondoltam volna, már nagyon régóta próbálkozom.
0: És nem adtad fel? Milyen jól tetted. Ügyes vagy, ott találkozunk majd a Rádió 1 stage-nél, ne tedd le, légy szíves, a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Tamara írja közben nekem SMS-ben, hogy most megy még ki a földekre dolgozni. Hát még most is írtó meleg van, a Swiss Disco dalát szeretné

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, indul a diszkós, itt aztán 9 órától a World is My Radio Show, de most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: DJ-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame and monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkosét Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
2: Szevasztok, szép

0: Rio Classic, szóval tessék számítani mindenféle, csak is kizárólag régi muskára.
1: Én pedig Attilával egyébként utána játszom majd éjszaka, az Erzsébet Hídbudai hídfőjénél lesz Made in Ibiza, és tényleg balári ritmusok, én legalábbis house zenét fogok egészen biztosan játszani, várok oda mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egy évben egyszer itt ezen a helyszínen mindig van egy Made in Ibiza.
0: Most pedig már is menjünk tovább a diszkosi saját legutolsó, legfrissebb korongjával. A Sori érkezik itt a Rádió Egyen, csak igazú, ma is lágermegy a diszkosi tanítósóban.

0: a rádió, egy esti show-ja, a diszkosít rádiósól, minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek. Ma kétharmadban, Hanvai PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok, az Attila egyébként már visszatért, és este találkozunk majd ugye Kecskeméten, hiszen ott lesz diszkosít, back to back fogunk játszani, de egy picit beszéltünk már a jövő hétről is, hiszen ott is lesz majd diszkosít, méghozzá a DJ Oti nagy budapesti rendezvényén fogunk játszani, hogy milyen felállásban és hogy, az még legyen egy-két dolog meglepetés, de ami egészen biztos és most már van hirdetve, hogy lesz a bulinak after party-ja, ahol lesz egy külön helyszín, ahol diszkosít Legends lesz.
1: Én egyébként nagyon szomorú vagyok, ugyebár ez a július utolsó napja, ez a péntek, ami azt jelenti, hogy már csak 30 nap van hátra a nyárból, és jön a szeptember, jön az ősz, emiatt én abszolút tényleg egy kicsit magam alatt vagyok, de annyira nem, mert jön a vadonatúj Imál Angel dal, a negyedik a sorban, Drive Me Down, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is láger megy, a

0: Első test, hát az rendben van.
1: Én szerintem már a közelébe járok, vagy nem?
0: Egyébként igen.
1: Nem járok a közelébe. De jól tette egyébként, hogy váltott, mert hogy elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, és érkezik a Be Alright, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: sőt új előadókat is. Hypaton érkezik most egyenesen Olaszországból, ő egy abszolút free sort, egyébként David Guetta fedezte fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Birdies My Radio Show-ban.

brain cells.

0: Faithless, Bibi Rexa és New Religion. Ez Chrome remixe volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Pullnex a lemezjátszók mögött a Swedish House Mafia remixed jön, ami ugye megszólalt a Tomorrowland-en a nagy színpadon. Hát szerintem ez egy darabig kihagyhatatlan lesz péntek esténként.
1: Mindenképpen, főleg, hogy még meg se jelent, úgyhogy mi lesz majd, hogyha megjelentettem, akkor már kötelező lesz tényleg mindenhol játszani. Ez a Leave the World Behind, amit a Tomorrowland Main Stage-en játszottak az első hétvégén vasárnap délután, és én is ott voltam és átélhettem ezt. Erről van egy videó a social médiában, amit már több mint 20 000-en láttatok, úgyhogy készen elképesztő. Azért is osztottam meg, hogy motiválják mindenkit, hogy ha hiszünk az álmaikban, akkor azok valóra válnak. Úgyhogy nézzétek meg és inspiráljatok ti is, hogy folytatásként már fel is raktam Leave the World Behind Pullmax Remixben itt a

sláger dolgoztam újra 2026-ban, és nagyon-nagyon próbáltam megadni neki az igazi klubos vibe-ot, de fesztiválokon is szoktátok kérni, úgyhogy folytatásként jön Pulmax, Szent Keszölsz itt a Rádió Egyen, a World X-Men Radio Show-ban.

egy saját felvétel pörgött az előbb Disselector címmel, most pedig Don't Blink-el folytatjuk, ez lesz a Left to Right, majd Landis-tól szól a New School. Maradjatok velünk!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy egy igazi nyári kedvenc után, egy igazi újdonság szemfeltölés. Hát a nyári kedvencek indokoltak, 38-39 fok egész hétvégén. Ma is erre kell számítani. Én meg ahogy ígértem, Sam Fett Rosalinnel a Heart Like Mine itt a Rádió

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és időközben már augusztus van, ezt én most nézem, augusztus 1-e. Pif! Na ezt a hónapot élvezzük ki, élvezzük közben a nyarat, és hát a nagy nyári kedvenceket, az egyik legújabb most Loitól érkezik David Puentezzel, ez a Golden Summer, kellemes éjszakát!